Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit, június 18-án csütörtök hajnalban, homokora későjeli műsorunkban, a mikrofonnál Szabó Anita. A mai napon Maxim Gorki orosz író gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. A szeretet növeszti legerősebbre a szárnyakat, úgy száll a legmagasabbra az ember. A következő 3 órában későjeli műsorunkat sugározzuk a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.ro weblapon. Adásunk első órájában klasszikus zene szól. Második órában a nap állítata hangzik el, amelyet kalendárium és névnap köszöntő követ, valamint Szecsüdi Árpád keresztény élet felekezett közirovata. A 3. órában Lukács Orsolya szerkesztésében hallhatják Szempontok című rovatunkat, amelynek mai témája az önkifejezés lesz. Ha tehetik, tartsanak velünk! A következő percekben Liszt Ferenc első hámol szonátája csendül fel, valamint Franz Schubert 8. bémol szimfóniája.

Az előző percekben Liszt Ferenc első hámol szonátája hangzott el, valamint Franz Schubert 8. bémol szimfóniája.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be csütörtök hajnali homokóra késő eli műsorunk hallgatásába, Szabó Anita a mikrofonnál. A mai napon Maxim Gorki orosz író gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. A szeretet növeszti legerősebbre a szárnyakat, úgy száll a legmagasabbra az ember. Most hallgassuk meg a nap áítatát, majd ifjúsági énekek szólnak, kalendáriumot lapozunk, névnapot ünneplünk, és keresztény élet felekezetközi rovatunkat hallhatják újra. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Mai állítatunk címe A keskeny út. Menjetek be a szoros kapun, mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Máté evangéliuma 7. fejezetének 13-tól 14-ig terjedő verse. Mai áhítatunk szerzője, Viktória Kubaszák, Egyesült Államokbeli testvérünk. Az egyik nap időre volt szükségem, hogy átgondoljam mindazt, ami az életemben történt. Úgy döntöttem, sétálni megyek az erdőbe egy olyan ösvényen, amelyen korábban már sokszor jártam. A borús idő jól tükrözte a hangulatomat. Amikor az ösvényhez értem, a látvány még jobban elszomorított. A gaz teljesen elborította és járhatatlanná tette az egykor szép utat. Már éppen visszafordultam volna, amikor észrevettem egy keskeny ösvényt, amelyet középen a bujanövényzet még szabadon hagyott. Még jó, hogy nem fordultam vissza, mert elszalasztottam volna a lehetőséget a gyógyító békességre, amit a séta adott. Rájöttem, hogy gyakran így teszek, amikor valami nehéznek tűnik. Ha látom az akadályokat, vagy nem látom tisztán az utat magam előtt, inkább visszafordulok, és engedem, hogy az élet gyomjai beborítsanak, ahelyett, hogy hinném, Isten ösvényt készít előttem. Az ösvényen haladva eszembe jutott a mai ige. Azon a reggelen valóban megtapasztaltam Isten jelenlétét. Imádkozzunk! Teremtő Istenünk, segíts, hogy megtaláljuk a keskeny utat hozzád, és elinduljunk rajta. Emlékeztess minden egyes napon, hogy te utat készítesz számunkra az élet kuszaságai között is. Amen. Isten a keskeny úton találkozik velem. Vallja ezt Viktória Kubaszák Egyesült Államokbeli testvérünk, akinek imént az áhítatban a szavait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk és bízzunk Istenben az akadályok között is.

Deák Anita vagyok, és sok szeretettel köszöntöm a kalendárium hallgatóit. Június 18-a az év 169. szökőévben 170. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 196 nap van hátra. Lássuk, milyen fontosabb történelmi események kapcsolódnak a mai naphoz. 1815. június 18-án zajlott a Waterloo-i csata, ami Bonaparte Napóleon utolsó összecsapása és döntő veresége volt. Az elbai számüzetéséből nemrégen hazatért Napóleon ismét elfoglalta Franciaország császári trónját. Száznapos uralma idején az európai hatalmak egyesített erővel támadtak rá, először a brit Wellington herceg és a porosz Blücher tábornagy seregeivel került szembe. A Waterloo-nál elszenvedett francia vereség és a napóleoni háborúkat záró Wavre csata után Napóleon visszatért Párizsba, és bár a nép támogatta, de a kamarák nem, ezért lemondott. Szóba került Amerikába emigrálása, de azt a britek nem engedélyezték. Néhány nappal később letartóztatták, majd Szent Ilona szigetére száműzték, ahol 1821-ben meghalt. 1900-ban ezen a napon volt a kínai boxerlázadás kirobbanása. A boxerlázadás vagy boxerfelkelés a külföldiek egyre erősödő hatalma és a terjedő kereszténység ellen zajlott. A lázadást megelőző évtizedekben a külföldiek jelentős hatalomhoz jutottak Kínában, a gazdasági hasznot kivitték, ópiumot hoztak az országba, a helyi vallást és tradíciókat nem tisztelték, és egy sor egyenlőtlen szerződést kényszerítettek az egyre gyengülő Csing dinasztiára. 1932. június 18-án Kolozsváron megjelent a Jó Estét független politikai napilap első száma. A minden este megjelenő újság olcsó pénzért tömör formában megbízható gyors tájékoztatást biztosított a kisembereknek a nyomasztó gazdasági válság közepette. Cikkei, riportjai és hírmagyarázatai központjában a városi közügyek, valamint a helyi események álltak. Több mint 8 évig adták ki. 1940. június 18-án de Gaulle francia tábornok rádióbeszédet mondott a BBC rádióban, ami június 18-ai felhívásként vonult be a történelembe. Arra buzdította a franciákat, hogy ne csüggedjenek és folytassák Franciaország megszállóival, illetve a náci barát Vichy kormánnyal szemben ellenállásukat. És 1966. június 18-án megkezdte működését az első budapesti házgyár, ami az első számú Szentendrei úton működő üzem volt, ennek termékeiből kezdődött meg a kelenföldi lakótelep építése 1966-ban, Kis Albert és Kovács Balázs lakóterv település terve alapján. A panel technológia elterjesztésétől a lakáshiány megoldását várták.

Most tekintsük át a június 18-ához kötődő, fontosabb születési évfordulókat. 1482-ben ezen a napon született Fráter György vagy György Barát, anyja családi nevéről Martinuszi Györgyként is ismert. Pálos szerzetes, katona, országos és erdélyi politikus, helytartó, váradi püspök, majd esztergomi érsek és bíboros volt. Erdély és a vele határos területek külön állammá szervezését szorgalmazta. Nevéhez fűződik a szamosújvári vár építtetése benne a Martinuszi palotával. Maga a vár az úgynevezett olaszbástyás erődítési rendszer legkorábbi erdélyi megjelenése. 1859-ben Szekszárdon megszületett Hollós László természettudós gombakutató. Hollós László már fiatal korától a természet bűvöletében élt, kémiából doktori címet szerzett, állat- és növénytamból, ásványtamból és földrajzból pedig tanári oklevelet. Mintegy 5000 darabból álló természetrajzi gyűjteményt hozott létre, és elsőként készített több mint 1000 növény leírásából álló összefoglaló munkát Kecskemét környékének növényvilágáról. Érdeklődése középpontjában azonban leginkább a gombák álltak, néhány év alatt a világ egyik legrangosabb mikológusává vált. Magyarországon elsőként ő hívta fel a figyelmet a szarvasgombák kutatására és megismerésére. 1868. június 18-án született Vitéz nagybányai Horthy Miklós, az osztrák-magyar haditengerészet tengerésztisztje 1909-1914 között Ferenc József szárny segédje, ellentengernagyként a flotta utolsó főparancsnoka volt. Az uralkodó a világháború végén altengernaggyá léptette elő. Az első világháborút követő proletár diktatúra összeomlása után megszilárdította az államhatalmat. 1920. március 1-től 1944. október 16-áig ő volt a Magyar Királyság kormányzója. 1890-ben született Ferenczy Béni, kétszeres Kossuth-díjas magyar szobrász, éremművész, grafikus, és ikertestvére Ferenczy Noémi, festőművész, a legkiemelkedőbb magyar gobelin művészek egyike. Béninek egészen korai kubista kísérletei és későbbi expresszionizmusa után szellemükben kiegyensúlyozott erőteljes idomú szobrain és kisplasztikáiban bontakozott ki művészete, fekete-fehér és színes grafikái a hazai rajzművészet élvonalába emelik, számos könyvet is illusztrált. Noémi a Kárpit művészet megújítója volt. Az általános gyakorlattal ellentétben Ferenczy Noémi nem csak tervezte alkotásait, hanem saját maga készítette. Kartonra tervezett festményeit maga szőtte növényi festékkel saját maga által színezett gyapjú fonalakból. A Ferenczy Noémi díj kiemelkedő iparművészeti, ipari tervezőművészeti tevékenység elismerésére adományozható állami kitüntetés. 1896-ban látta meg a napvilágot Barta Ignác, magyar jogász, jogi szakíró. Önálló kiadásban jelentette meg 1924-től kezdve magyar fordításban az összes román lakbérleti törvényt és a mezőgazdasági adóságokról szóló törvényt, valamennyit magyarázatokkal kísérve. Mindezek nagy hasznára váltak az erdélyi magyaroknak. 1928-ban Kolozsváron született Puskás Sándor, erdélyi magyar szobrászművész. Népi, irodalmi és történelmi ihletettségű térszobrai közül kiemelkednek a Leány Kannával a kolozsvári botanikus kertben, a Fiatalok Mamája fürdőn, a Tavasz Marosvásárhelyen, a Gyermekét védő anya Csíkszeredában és a Petőfi és Arany találkozását megörökítő alkotása, amely a Nagyszalontai Arany János Múzeumban látható. És 1942. június 18-án született Sir Paul McCartney, a Beatles alapító tagja, az angol királyi trón lovagja, zeneszerző, énekes. Elismerten a 20. század egyik zenei ikonja, a brit rockzene megtestesítője.
Az Egyesült Államokban 29 listavezető kislemezével ő tartja a rekordot, ebből 20-at a Beatles, a maradék 9-et a Wings tagjaként, valamint szóló karrierje során adott ki. Csak nem 6 évtizedes pályafutása során több mint 500 millió lemezt adott el világszerte. Nagy-Britanniában ő minden idők legsikeresebb albumkészítője.

Most tekintsük át azoknak a személyeknek a listáját, akik június 18-án hunytak el. 1928-ban feltehetően ezen a napon hunyt el Roald Amundsen, sarkutató, norvég felfedező, a sarkvidékek legeredményesebb felfedező utazója. Ő hajózott először át az északnyugati átjárón 1903 és 1906 között, majd 1910-12-es expedíciójával elsőként érte el a déli sarkot 1911. december 14-én. 1928. június 4-én repülővel indult el, hogy megmentse Umberto Nobile sarkutatót, akinek Itália nevű léghajója lezuhant. Néhány héttel később Tromsø közelében találták meg a gép darabjait, úgy tűnik Amundsen lezuhant, és vagy a katasztrófában, vagy kevéssel utána meghalt. Holttestét sosem találták meg. 1929. június 18-án hunyt el Nagy Pál, erdélyi magyar festőművész, művészeti szakíró, kritikus. A Marosvásárhelyi Képzőművészeti Középiskolában tanított 1952 és 1976 között. 1947-től rendszeresen kiállított megyei, tartományi és országos tárlatokon, egyéni kiállításai voltak Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Brassóban. Képei eljutottak a Velencei Biennáléra is. 1934-ben hunyt el Derkovics Gyula, posztumusz Kossuth-díjas magyar festő és grafikus. Sajátosan egyéni művészetet alakított ki a modern, főleg az expresszionizmus, a kubizmus és a konstruktivizmus mentén. Témáit a hétköznapi életből vette, a szegény embert és környezetét festette meg, de a természet is megjelenik képein, s főleg karakterisztikus alakjai mély benyomást keltenek. Ismertebb képei az utolsó vacsora, a nagy fa alatt, három nemzedék, halas csendélet 1 és 2. Jancsó Miklós 1958-ban filmet készített életéről, Derkovics Gyula 1894-1934 címmel. 1936. június 18-án hunyt el Maxim Gorki, eredeti nevén Alexej Maximovics Peskov, orosz író, drámaíró, publicista, a századforduló világirodalmának egyik legnagyobb hatású alakja. Nyugat-Európában már a századforduló előtt ismerté vált regényeivel és elbeszéléseivel, amelyekben főként a kispolgári társadalmi körülményekkel foglalkozott. Szegény családban nőtt fel, az októberi forradalom után a bolsevizmus híve lett, az új irodalom a szocialista realizmus példaképévé vált. És 2014-ben, 90 éves korában meghalt Stephanie Kowalek, amerikai feltalálónő, a kevlár anyag és a golyóálló mellények megalkotója. 40 éven keresztül volt a DuPont cég alkalmazottja. 1995-ben ő lett a negyedik nő, aki bekerült az amerikai National Inventors Hall of Fame-be, a legnagyobb feltalálók számára létrehozott szervezetbe. Technológiájának már függő hitkábeleknél, sisakoknál, fékbetéteknél, síléceknél és kemping felszereléseknél is jó hasznát vesszük. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb események, évfordulók. Kalendáriumunkat hallották.

0: Kalendáriumot lapoztunk Deák Anitával. A következőkben ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: A mai napon, június 18-án a következő névnapokat ünnepeljük. Arnold, Levente és Márk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Arnold férfi név a germán Arnwald névből származik, amelynek elemei sas és uralkodó jelentésűek, női párja Arnolda. A Levente régi magyar személynév. Általában a lesz iga származékának tartják, eszerint jelentése levőcske, kislény. Más újabb vélemény szerint eredeti formája a Luventa lehetett, ami jelentése vadászat. Annyi bizonyos, hogy a Levente közszónak nincs köze a névhez, mert az jóval később keletkezett. A Márk férfi keresztnév, amely a Márkus név rövidült formája, de lehet a német Márk átvétele is, ez pedig a Márkád és a Márkus német utónevek közös rövidülése. A Márkád jelentése a határerdőnek, a határvidéknek és a természetnek a védője. Köszöntjük tehát június 18-án minden Arnold, Levente és Márk nevű hallgatónkat. A következő dal nekük szól.

0: Nagyon szépen köszönjük.
1: A Magna Cum Laude Visszhang című dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit. Isten éltesse őket sokáig. Következzen Keresztény Élet Felekezet közi magazin műsorunk, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
2: Keresztény Élet. Keresztény Élet. Felekezet közi magazin.
3: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. A Máté evangélium a 11. fejezetének a 28. és 29. verse alapján áhítatott mond Pataki Levente, a bogdándi református egyházközség lelkipásztora. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Bölcső című részt felolvassa Fajsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. Mai áhítatunk alapgondolata Máté evangéliumából való egy nagyon ismerős ige szakasz, a 11. fejezet 28.-29. verse. Olvasom, Isten ígét hallgassuk azt figyelemmel. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok néktek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Eddig tart a felolvasott ige. Valahányszor ezzel az igével szembe találkozom, egy időutazásban

veszem részt. Vannak pillanatok, amikor nem én találok az igére, hanem az talál meg engem. Nos, ez történt velem is közel 20 évvel ezelőtt, amikor ez az ige megtalált engem. Így is fogalmazhatnék, hogy akitől ez az ige, ez a gondolat származik, 20 évvel ezelőtt rám talált. Jézus ezen gondolata pedig rányomta bélyegét egész életemre. Ezzel indított el önmaga felé. Most újra összetalálkoztunk, ő és én. Ismét megtalált, és hiszem, hogy nem csak engem, hanem ma sokunkat ezekkel a szavakkal indít el egy új irányba. Vajon merre tartunk? Vajon te ma merre tartasz? Elkezdtem ezzel az ígével egy kicsit másként foglalkozni, mint 20 évvel ezelőtt, akkor még nem voltam sem lelkész, sem teológus, és azt kezdtem most kutatni, hogy mi is rejlik ezekben a szavakban. Valahol azt fogalmaztam meg magamnak, mikor többször is újraolvastam az ígét, van még mit tanulnom tőle. Azt is megértettem, hogy ő szüntelenül tanítani szeretne, és hogy az ő akarata, hogy fejlődjek. Az ige alapján azt kérdezem ma tőled, te akarsz-e tanulni, akarsz-e fejlődni, szeretnél-e kimozdulni a jelenlegi állapotodból? Egyet tudnod kell, ha a válaszod igen, csak akkor fogsz nagy dolgot megtapasztalni. Csak azt lehet tanítani, aki erre receptív, aki hajlandó elfogadni a tanítást. Ha ezek elől elzárkozol, akkor ma sem fog semmi sem változni az életedben. Rajtad múlik, hogy merre indulsz el. Hajlandó vagy tanulni tőle? Amikor az eredeti szövegen egy kicsit átrágtam magam, már az első kifejezésen megdöbbentem. Miért? Mert ha szó szerint fordítjuk Jézus szavait, akkor ez a mondat, jöjjetek én hozzám, így hangzik, gyertek ide most. Én úgy érzékelem, hogy a két kifejezés között elég nagy a különbség. Az előbb azt mondtam, hogy már a legelején megdöbbentem. Mi az, ami megdöbbentett így 20 év elteltével? Elsősorban az, hogy akkor még nem tudtam, mi áll az eredeti szövegben, s annak ellenére az életemben megtörtént, ami az igében áll, akkor ott rögvest hozzámentem. Engedtessék meg itt egy személyes, rövid kitérő, nem voltam egy templomos ember. Viszont nem voltam Isten tagadó sem. Ha szükségét éreztem, imádkoztam, a belső szobámban azonban nem volt különös igényem arra, hogy az Úrral való kapcsolatomat közösségben éljem meg. 18. életévemet betöltve egyre másra jöttek a megpróbáltatások, a családi problémák. Én kiutat kerestem, elindultam, s csak annyit éreztem, hogy lelkész szeretnék lenni. Isten közelében szeretnék maradni. Ekkor kaptam egy bibliaolvasó kalózt, kinyitottam és elolvastam a vasárnapi igét. Jöjjetek én hozzám. Akkor kezdődött minden. Átléptem a templom küszöbét. Először. Megérkeztem hozzá. Ha nem személyesen éltem volna meg és tapasztaltam volna meg mindezt, akkor talán lennének fenntartásaim. De most már nincsenek. Az igében azt mondja Jézus, tanuljatok tőlem, és én igyekszem tanulni. Küszködöm, hogy mindig megértsem őt. Jézus szüntelenül hív bennünket, és ez nagyon fontos, hogy ez a meghívás még mindig áll. Vegyem úgy, hogy minden nap kapok egy meghívót. Ha az embert meghívják valahová, és azt szeretettel teszik, akkor bizony nem illik visszautasítani. Ha csak nincs nyomós okunk rá. Belegondoltunk már abba, hogy hányszor mondtunk nemet erre a meghívásra? Te taszítottad el Jézust önmagadtól. A te állandó elutasításod ellenére is, ő mégis mindig odaáll eléd, és így szól, gyere ide most. Vajon igen tudunk mondani? Kiket hív Jézus? Mindenkit. Azt hiszem elég egyértelmű, hogy ebben a kifejezésben mind benne vagyunk, még pontosabban mindenkit, aki megfáradt és megterhelt. Vajon van ember, aki az élet próbái között ne fáradt volna meg, vagy ne lennének terhei? Mutassatok nekem csak egy ilyen embert is. Az ige így folytatódik, én megnyugvást adok. Itt is sokkal több áll az eredeti szöveg szerint. Én elpihentetlek, felüdítlek, megszüntetem a fáradtságot és a terhet. Sokkal gazdagabb így a jelentés tartalma ezeknek a szavaknak. Ki ne vágyna a megpihenésre, a felüdülése, és arra, hogy valaki megszüntesse a fáradtságát és a terheit. Az ember rendszerint valami hasonlót akkor érez, amikor egy jól sikerült szabadságot tud valahol eltölteni. Még a magyar nyelvünk is így fejezi ki mindezt, pihenő szabadság, üdülés. Jézushoz menni azt jelenti, szabadságot találni nála. Ő az, aki felszabadít sok teher alól bennünket. Vannak emberek, akik egy életen keresztül csak hajszolják magukat. Nincs megállás, nincs pihenő szabadság, nincs üdülés, nincs megnyugvás, nincs vasárnap, nincs igehallgatás, nincs Isten számukra. Hová jut az ilyen ember? Sehová. Elveszi az erejét, kiszikkad, nem látja élete értelmét, egyedül marad a terheivel. Te ma mit akarsz? A pihenő szabadságot? Te ma mit akarsz? A pihenő szabadságot viszont ne tévezd össze azzal a szabadsággal, amit csak ő adhat meg.

hordozza a mások terhét, nem lázad, hanem teszi, amit Isten neki szánt. Én azt érzem ki ebből, hogy a mester arra akar megtanítani engem, hogy van valaki mellettem, aki terheim nagy részét már átvállalta. Mondd, ha valaki átvállalná most terheid nagy részét, az nem adna neked megnyugvást? Hidd el, hogy ő átvállalja. Sőt, átvállalta, mert ha nem ezt tette volna, te már rég összeroskadtál volna a terhek alatt. Jézus ezzel fejezi be, az én igám boldogító és könnyű. Nem értem ezt, az én mesterem. Hogyan lehet a teher boldogító és könnyű, ha egyszer teher? Az eredeti szöveg ad erre választ véleményem szerint. Az én terhem hasznos. Jézus azt akarja itt mondani, és tanítani, hogy nincs értelmetlen teherhordozás. Ezt kell alaposan megrágnom és megértenem. Jézus teherhordozása azért gyönyörűséges a számára, mert ezt az emberiségért teszi. Szeretetből. Nagyon szeret téged és engem, s így a teher, amit miattam hordoz, egyszer egy gyönyörűséges és könnyű. Gyertek, menjünk most hozzá, hogy felüdítsen és megnyugtasson bennünket, és zilált lelkünket lecsendesítse. Merítsetek belőle erőt.

Isten üzenete az elmúlt percekben Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a Máté evangéliuma 11. fejezetének a 28. és 29. verse alapján.

Műsorunk folytatásában a Szentgelét kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyv.

A bölcső. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a földből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót. Az életfáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját. Édenből pedig fakadt egy folyó, hogy a kertet öntözze. Onnan aztán szétágazott, és négy ágra szakadt. Egyiknek Píson a neve. Ez megkerüli Havilá egész földjét, ahol arany van. Ennek a földnek az aranya jó. Van ott illatos gyanta és ónixkő. A második folyónak Gihon a neve. Ez megkerüli Etiópia egész földjét. A harmadik folyónak Tigris a neve. Ez Assur keleti részén folyik. A negyedik folyó pedig az Eufrátesz. Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz. Így szól hozzánk Isten ígéje Mózes első könyve második részének 8-tól 17-ig terjedő verseiből. Egyszer valaki elmondta élete két legnagyobb és legzavartalanabb örömét. Az egyik az volt, mondta, hogy egy kis lakást tudtam asszonyleányomnak berendezni, amíg azok nászúton voltak, s láthattam a fiatal házas pár megilletődött örömét, amikor beléptek új otthonukba. A másik, talán még nagyobb örömöm az volt, amikor leányomat és unokámat vártuk haza a szülő otthonból, és fészket készíthettünk egy kis mózes kosárban, a szoba egyik sarkában, az unokámnak. Tanúi lehettünk, ahogy a fiatal édesapa megilletődötten belehelyezte a kosár ágyacskába gyermekét, unokámat, és ott állt a két fiatal, sugárzó arccal a csöpség felett. Valahogy így készítette el az Úr Adam az ember lakóhelyét, a földet. Szépen berendezte, ragyogóan komfortossá tette. Majd a földön, lakóhelyén belül, mint egy bölcsöt készített neki, az Édent, és oda helyezte Adamot, az embert. Most valóban bölcsünk feliratát kíséreljük meg, kibetűzni ezt az ősi, legősibb üzenetet Istentől. Annyit már említettem, hogy Éden eredeti jelentése gyönyörűség, a felirat szerint egyszerre jelent helyet és állapotot. Ádám az emberiség valóságos bölcsőjét napkeleten kapta, azon a területen, amit ma a régészet tudománya az egykori termékeny félholdnak nevez. Jeruzsálemtől Damaszkuszon át érinti ez a félhold az egykori Háránt, Ninivét, Assurt, Babilont, le egészen a Perzsa öbölig. Ezt a területet ma is az emberiség bölcsőjének tartják. Az ősi szövegben a négy folyó is erre a területre utal. Az Éden az Óperzsa, Pairi Deza szóból eredő paradicsom ugyanakkor állapotot is jelent. Az Úr, az Isten és Adam, az ember zavartalan együttlétét, azt, hogy Adam tökéletes harmóniában élt az Istennel. De vizsgáljuk meg közelebbről bölcsünk feliratát,
Miről is beszél az ősi szöveg kép írása? Itt az Úr, az Isten, Ádám az ember egészségét biztosítja, egészséges életét. Tökéletes kapcsolatba, harmóniába hozza az Adamból való Adamot a természettel. Sarjasztott az Úristen a földből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót. A természet szépségével és jóságával béleli ki Adam bölcsőjét. Az Adamból való Adam együtt él, tökéletes egységben és gyönyörűségben a természettel. Ez az együttlüktetés a természettel biztosítja élete egységét. Nem véletlen, hogy egyre több tanulmány, könyv jelenik meg szerte a világon, amelyek lényegében mind arról beszélnek, hogy a modern ember új népbetegségének, a neurózisnak, pszichózisnak és hasadságának egyik oka, hogy kiesett a természet rendjéből és ritmusából. Kőből, malterből, üvegből és vasbetonból új paradicsomot, épület rengeteget készített magának, ahol neonfénnyel mossa egybe az éjszakát a nappallal, amelyet egyszer, a teremtés hajnalán Isten elválasztott egymástól. Ebben a kő dzsungelben teljesen elidegenedett a természettől. Úgy járt, mint az a gyermek, aki kiesett a bölcsőjéből, kapálódzik, jajgat, és nincs, aki megvigasztalja. Keserves, rossz életérzésre kitalál orvosságot. Egyik gyógyszert szedi a másik után a modern ember, hogy a rendből és ritmusból kiesett életét megtámogassa. Vajon el tudja még olvasni bölcsője feliratát, miszerint az Úr a természetbe ágyazta bele életét, és az az egyik fő baja, hogy ebből esett ki? Már nem látja meg a fát, a szemre kívánatosat, a szépet, a megnyugtatót, a gyönyörködtetőt. Hogy is láthatná meg, hiszen széles autósztrádái körül kiírtotta, és 120 kilométeres sebességgel szágult rajta, vagy éppen több ezer kilométer magasságban felette, a maga külön teremtette tempójában, rendjében és ritmusában. Vagy ha kimegy a természetbe, ott is önmagát élvezi, színes sátrai alatt zenét bömböltet, és piszkolt szemetet hagy maga után, s meg sem látja talán a szemre kívánatosat. Néhány éve új fácskákat ültettek az utcánkba. Látásra kedveset, s keservesen kellett tapasztalnunk, hogy valakik a kis zsenge fáknak szinte minden héten letörték egyik-másik ágát, csak úgy kedvtelésből. A természetből kiesett ember beteges örömöt érez, ha sebet ejthet egy-egy fán, ha megcibálhat egy virágzó bokrot, ha megtéphet egy falra felfutó, zöldellő növényt. Mi lehet még szent századunk emberének, ha így bánik azzal, amivel egyszer az Úr kibélelte és látásra kedvessé tette a bölcsőjét? Ha kilépünk a gyárkémények közül, simogassuk meg szemünkkel és ujjaink hegyével az aszfaltos útak mellett, s a tereken zöldellő fákat, rokonaink ők, az Adamból sarjadó rokonaink. Távoli leszármazottjai az elveszett paradicsomnak, éppen úgy, mint mi, és mind rokona egy meggyilkolt fából ácsolt keresztnek, amelyen a meggyilkolt ember fia, az Isten fia szenvedett értünk, az elveszett Éden, elveszett gyermekeiért.
mivé torzítottuk az éden szemre kívánatos fáját, és milyen gyümölcsöt érleltünk rajta? Lehet-e más mentségünk és mentegetünk, mint azon a látásra borzalmas fán szenvedő, aki így szólt a mellette megtért szenvedőhöz? Bizony mondom néked, még ma velem leszel a paradicsomban. Lukács evangéliuma 23. részének 43. verse. Úgy, mint az Édenben volt Adam Istennel. Ádám az ember egészségéről beszél az ősi szöveg négy folyója is. Kettőnek ismerős a neve, az Eufrátesz és a Hiddekel, azaz Tigris. Az egykor termékeny félhold két nagy folyója. A másik két folyó neve ma már ismeretlen. Vagy nehéz azonosítani, vagy eltűntek az ember által pusztává tett egykori Éden homokjában. De talán helyesebb is, ha bölcsőnk szövegének mélyebb értelmét, üzenetét keressük. Az első a négyes szám üzenete. A négyes szám az ősidőkben mindig a teljesség, az egészség kifejezője volt. A víz pedig az életé. Milyen kétségbe esve kereste az ember századokon át az életvizét, a teljességet és örök egészséget adó életelixírt. Az elveszett paradicsom vizét, hogy éljen, örökké éljen, és nem hallotta meg, mi meghalljuk-e Jézus szavát, amely egykor Jeruzsálemben a lombsátor ünnepén hangzott el, az Édent is felidéző ünnepen. Ezen a napon a pap kora reggel nagy kísérettel kivonult a Siloám vizéhez, és ünnepélyesen megtöltötte aranykannáját, majd kitörő ujjongásoktól kísérve az oltár ezüst csészéibe öntötte a vizet. Ez az ünnep csúcsa, és egy ilyen pillanatban hangzik el Jézus hívó kiáltása, amint az megvan írva János evangéliuma 7. részének 37-től 38-ig terjedő verseiben a következőképpen. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Íme az élet vize. Az elveszett paradicsom vize. Bárki bármikor megtalálhatja. Most is ihat belőle, és maga is élő vizek forrásává válhat. Csak így juthat el a teljességre, és juthat örök egészséghez. Ki ne szomjazna közülünk, ki ne vágyna az egészség, a teljesség vizére. Nem a valamikor termékeny félhold ma már sivataggá lett vidékein kell keresnünk, ez Jézus lényéből fakad. De olvassuk tovább bölcsőnk feliratát. Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Az Úr úgy gondoskodik Adam egészségéről, hogy feladatot is bíz rá, mert enélkül nem ember az ember. Nem a korán élveteg és csak gyönyörökkel teli paradicsomába helyezi, hanem Édenbe, ahol feladat vár rá. Meg kell azt művelnie. Azt jelenti ez a kép, hogy Isten munkatársává fogadja Ádámot, az embert, és őriznie is kell bölcsőjét. Mivel akkor még nem volt mitől féltenie, nyilván arra utal az ősi szöveg, hogy őrizd meg annak, amivé Isten teremtette, Édennek. Hogy megőrizhesse, Adam utasítást, parancsot is kap.
Itt szólítja meg először az Úr Adamot, az embert, aki még nem válaszol, hiszen az ősi kép szerint még úgy viszonylik teremtőjéhez, mint az egészen kisgyermek apjához. Már ért, de még nem beszél. Az Úr parancsa pedig nevelő parancs, a kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz. Mind gyermekkel beszél Adammal az Isten, de mint a saját gyermekével. Az ősi kép szövege azt mondja, hogy Adam, az ember élete több kell, hogy legyen vegetációnál, a látásra kedves fákban való gyönyörködésnél és a gyümölcsök élvezésénél. Ádám, az ember élete, életeleme az engedelmesség, más szóval a ráhangolódás teremtője rendjére, rendjének törvényére, ritmusára. Ha ebből kiesik, az életből esik ki, a teljes és egészséges életből. Ami ezután maradhat, az már csak vegetáció csupán, és nem a teljes és egészséges élet többé, hanem a halálos élet. Tulajdonképpen arról beszél ez az ősi képszöveg, és most már nekünk beszél és üzen, hogy minden Adam kétszer halhat meg. Először, amikor kiesik az örök Isten rendjéből, rendjének ritmusából, mert nem engedelmeskedik annak. Élete ettől kezdve csak fél élet, egészségtelen élet, nyomorult vegetáció. Másodszor pedig akkor hal meg, amikor megáll a szíve. De hadd hirdessem az evangéliumot, az örömhírt is, nem csak kétszer halhat meg Adam, hanem kétszer is születhet. Egyszer test által, fél életre, életfélére, félelmes életre. De megszülethet lélek által másodszor is. Ebben a születésében talál vissza Isten örök rendjére, és hangolódik rá Isten lényének ritmusára. Jézus Krisztus pedig azért jött, hogy általa visszatalálhassunk Isten örök rendjébe, és lényére hangolódva együtt lüktessen életünk Isten lényével, megtalálva már itt és benne az elveszett paradicsomot, hogy azt többé el ne veszíthessük.

A Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Bölcső című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
1: Keresztény élet felekezetközi magazin műsorunkat sugároztuk Szecsüdi Árpád szerkesztésében.

0: Pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Agnosz Rádió hallgatóit itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnoszradio.ro weblapon, a mikrofonnál Szabó Anita. Utolsó óránkban is Maxim Gorki orosz író gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. A szeretet növeszti legerősebbre a szárnyakat, úgy száll a legmagasabbra az ember. A következő percekben Szempontok című rovatunkat ismételjük meg Lukács Orsolya szerkesztésében. A mai részben az önkifejezés lesz a témánk.
3: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnosz Rádióban.

0: Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat szempontok rovatunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Mai rovatunkban az önkifejezésről fogok beszélgetni Mádli Andrással, rádiónk önkéntes munkatársával és Kun Tamással, a Bábesbolyai Tudományegyetem hallgatójával. Tartsanak velünk! Szóval az önkifejezést, ezt is beírtam a Google-re, ezt a szót, és valamiért a művészeteket hozta elő egyből. Milyen meglepő. Nektek miért fontos az önkifejezés?
1: Hát én is beírtam, hogy a Google-re az önkifejezés szól. És ugyanúgy a művészeteket adta ki, és reflektáltam magamra, hogy igen, nekem is volt egy időszakom, amikor például verseket írtam, és az volt nekem egy nagy, egy ilyen önkifejező momentumom,

0: bőven az elég volt az, hogy kiírtam magamból, nem mutattam meg senkinek. Most vagyok egy olyan fázisomban, hogy most megzenésítettem, ilyen AI módon megzenésítettem a régi verseimet, csak akkor most nagyban röhögünk azokon. Számomra miért fontos az önkifejezés, nem tudom, nekem egy ilyen szabadságérzetet ad. Nem tudom, most úgy érzem, hogy egy olyan ponton vagyok az életemben, amikor tényleg úgy fejezem ki magam, ahogyan azt szeretném, és ahogy az nekem megfelel, és látszólag a körülöttem lévőknek is megfelel, és ezért van az, hogy egy szabad embernek érzem ezáltal magam.
1: Hát a kérdésedben már volt egy kicsi, mondjuk manipuláció, de ez lehet, hogy kicsit erős szó, mert feltételezted, hogy az önkifejezés az nekünk fontos, és nekem nagyon hosszú ideig nem volt téma, mint önálló téma mostan, amikor elárultad, hogy mi lesz a beszélgetésnek a témája, megbírkoztam egy kicsit vele. Szerintem már az, amit jeleztetek, hogy inkább a művészekre van terelve, azt jelzi, hogy javarészének a népességnek, tehát túlnyomó része az embereknek elkerüli ezt a témát, nem foglalkozik vele, illetve amit sejtek, hogy mögötte van, az, hogy nem fogadjuk el magunkat, nem vagyunk megelégedve magunkkal, és akkor nem is igyekszünk, vagy nem keressük meg a formáját, hogy tudnánk ezt a többieknek megmutatni, hanem, és nem merek százalékokat mondani, de szerintem a túlnyomó többségünk azon törekedik, hogy beilleszkedjen, hogy mit tehetünk, mit mutathatunk ahhoz, hogy tetszünk. Tehát nem magunkat mutassuk meg, hanem már használtam ezt a fogalmat, hogy maszkot viselünk, mert azt gondoljuk, vagy azt tanultuk, hogy ahhoz, hogy a másikok elfogadjanak, hogy tetszünk nekik, ezt vagy azt a maszkot, ezt az, vagy azt a viselkedést, ezt vagy azt a formát kell mutassuk.
2: Mondtad, hogy verseket írtál, én dalszövegeket írtam egy időben, aztán áttértem a slam poetry-re, szóval igen, ismerős. András, te említetted, hogy beilleszkedni próbálunk az ilyen próbálkozásainkkal. Te úgy érezted, hogy beilleszkedni próbálsz?
0: Amikor verseket írtam? Uh-huh. Akkor nem. Akkor úgy éreztem, hogy nagyon szerelmes vagyok, és nem érti meg senki. Nem, viszont mikor kisgyerek voltam, akkor egy ilyen fázisban voltam, hogy nem tudom, nagyon úgy éreztem, hogy el vagyok nyomva, hogy engem nem ért meg senki, nem szeret senki, és akkor ezt úgy próbáltam maszkolni, hogy én akartam lenni a legviccesebb, a leghangosabb gyerek mindenhol. És akkor így nagyon sokan megszerettek, azért mert hogy nagyon vicces voltam, az tény. És viszont emiatt kialakult bennem egy olyan megfelelési vágy, hogy akkor én tényleg mindig ezt kell legyek, és mindig ezt kell mutassam, holott nem éreztem mindig úgy magam. És nem tudom, emlékszem, még kisiskolás koromban is ez odáig fajult, hogy igen, nem tudom, az, hogy mindig én kellett a leghangosabb és legviccesebb legyek. Általában mindig én kaptam a főszerepeket, és mindig, nem tudom, én nevettettem meg ott a társaságot, és emlékszem még, azt hiszem talán 9-től alafele volt egy ilyen váltás bennem, hogy akkor egy kicsit elhalkultam, kevesebbet beszéltem, csak akkor, mikor muszáj volt, és így, nem tudom, kaptam egy ilyen, vagy passzívan kaptam egy olyan szerepet, hogy akkor az emberek viszont már tanácsokért jöttek hozzám, mert hogy nem tudom, úgy látták, hogy másképp látom a dolgokat, amiatt, hogy nem szóltam bele sok plusz dolgot a dolgokba, hanem csak amikor muszáj volt.
1: Te hány éves vagy? 45? Érdekes dolgok hangzanak el, és szerintem ez így helyes, vagy ez a valóság, hogy egy komplex kép, mert javarész a művészeknek is tulajdonképpen dacára annak, hogy ők nagyon igyekeznek, hogy kifejezzék magukat festészettel, zenével, versekkel, stb. Nagy részük depresszív, köztük is előfordul, hogy a nagyon extrovertáltak tulajdonképpen beül mélyen depressziósak, hogy vicceléssel is próbálhatunk fellépni, nem önkifejezésről van szó itt szerintem, hanem inkább fellépésről, de úgy is, hogy a másikat végighallgassuk, és igyekszünk egy olyan szerepbe belecsúszni, ahol a másiknak a pszichoterapeutája vagyok, és ezek nem egyszerű témák, mert lehetnek igazak, tehát van, akiből tényleg pezseg ki az élet, és a jó indulat, és a viccesség, és a másikból meg a jó indulat, a megértés, az empátia, és akkor nem tudom, ha van magyarul megfelelője, az Eminescu nagyon szépen megírta, hogy Cseje Rossi, Cseje Binetén, Drábasi Szokkate, tehát nem elég, hogy meglássam, hogy mi van, hanem meg kell értsem, hogy mi van mögötte, és ez szerintem nehéz, függetlenül arról, hogy másról beszélek, tehát látom a viselkedését, de mi van mögötte, az mit közvetít, hogy igaz, az a belső képet tükrözi, vagy kimutassa, vagy tulajdonképpen csak egy maszk, és egyáltalán nem könnyebb, amikor saját magunkról van szó, mert pár mondattal vagy gondolattal előbb jutott eszembe, hogy egy olyan furcsa társadalomba élünk, amelyikbe elméletileg minden meg van engedve, vagy ösztönöznek, hogy találd meg az identitásodat, hogyha ebbe a tartományban vagy. Máskülönben elég nagy bajok lehetnek, sokkal könnyebben elfogadtak annak idején, amikor a falu volt, és nem volt internet, és nem volt tévé, tehát sokkal könnyebb volt ottan furcsának lenni, mert te a mi furcsánk vagy, és olyan egyszerű. S hogyha odafigyelünk, hogy a társadalom hogy formálja a gyermeket, a jövendőbeli suhancot felnőttet, én azt látom, hogy arra vagyunk mindegyre tanítva, hogy beilleszkedjünk, arra vagyunk tanítva, hogy tanuljuk meg, amit csináltak mások, vagy kitaláltak mások, és alkalmazzuk. A hangsúly az, és nincsen baj a matekkel, a fizikával, az irodalommal, de gyakran a kreatív dolgokat mellőzzük, vagy azokból van, mit tudom én, egy óra, egy héten rajz, festészet, zene, stb. És tulajdonképpen a kreativitás ottan történik, meg a szünetben, tehát amikor új dolgokkal találkozunk, nem amikor megrágjuk még egyszer, századszor, ezredszer azt, amit valaki, aki segített az emberiségen, megoldotta a problémát ottan, azt a problémát. De az élet az állandóan új problémákat hoz, hogyha mi csak a szokott mintákat alkalmazzuk, akkor hogy akarunk az új problémákkal megküzdeni? És ez szerintem elég mélyen benne van a társadalomban, hogy nem ösztönözzük igazából a gyerekeinket, a kollégáinkat, hogy fedezzük fel, hogy mi van bennünk, hogy mi az, ami benne mély, ami értékes, ami szép, ami jó, amit érdemes kultiválni, amit érdemes megismertetni, hanem játsszuk a játékot.
2: A művészeteken kívül még milyen módja van az önkifejezésnek? Mert itt nagyon elmentünk afele, hogy a művészetek és a rajz és a szöveg.
1: Szerintem nem csak mi mentünk el, hanem a társadalom valahova oda nyomja a dolgokat. Az én tapasztalatom az utóbbi években az, hogy ha sikerül megtalálni magadba valamit, amihez hozzá tudsz állni, hogy ez én így magamat meg tudom, el tudom fogadni, tudom szeretni, nem vagyok tökéletes, javítható vagyok, tanuló vagyok, de hogyha ezt meg tudom fogalmazni, ki tudom mutatni, legtöbbször nem jól, hanem nagyon jól járok. És most vén létemre a kapcsolat a fiatalokkal egy kihívás, mert nem egy természetes kapcsolat, vagy a természetes interakció a fiatalokkal az a saját gyerekeimmel volt. Most meg szinte mindenki körülöttem fiatalabb, és hogyha én úgy kezelem őket, minthogyha gyerekeim lennének, vagy a gyerekeimnek a kollégáik, amikor még iskolában voltak, az nem működik. Hogyha meg megtalálom én azt, aki mostan vagyok 60 évesen, sikerekkel, kudarcokkal, és hogyha ezen a szinten hajlandó vagyok kommunikálni, nekem a tapasztalataim nagyon jók. De ez nem volt egy természetes, vagy egy könnyű folyamat ide jutni. Ellenben az eredmények számomra olyan jók, hogy felmerem ajánlani, és ez talán fiatalabb korban is igaz, mert akkor jönnek hozzá tanácsot kérni, amikor valamit éreznek benned, hogy igaz, hogy mély, hogy őszinte. Nem akkor, amikor nagyokat viccelsz, hanem akkor, amikor inkább tartózkodsz.
0: Mi is számít önkifejezésnek? Lényegében minden, amit csinálunk, az, ahogy viselkedünk, ahogy hordjuk a hajunkat, amilyen ruhákat hordunk, ahogy beszélünk, az mind az önkifejezésünk része. Most az, hogy ez hogyan alakul ki, hát sok bátorság kell ahhoz, hogy nem tudom, sok mindent ki kell próbálni addig, hogy megtaláljuk azt, ami tényleg nekünk tetszik, és nem azt kell elvárni, hogy a másiknak tetszegyen kimondottképpen. Mert hogy az önkifejezésben az is benne van az, hogy nem mindenkinek fog tetszeni az, akik vagyunk. Ezt el kell fogadni. És ebben benne van az, hogy nem tudom, egy kicsit el kell zárkozzunk a mai világ trendjeitől, vagy alapból a trendektől, akkor nem tudom, minden egyéb más, amit látunk, hogy a többség csinál, azt lehet, hogy mi nem kéne csináljuk. Hogyha azt látjuk, hogy nekünk az nem jó. Csak azért, hogy beilleszkedjünk, vagy hogy megfeleljünk másoknak, az nem megoldás.
1: Hát szerintem ezt így megerősíthessük, hogy a beilleszkedés az az önkifejezésnek az ellene.
2: Ha már behoztátok a társadalmat, én behozom a szociális médiát, hogy mennyire befolyásolja a szociális média az önkifejezést?
0: Körbenézve a mai fiatalokon nagyon, de nagyon befolyásolja. Tehát az, hogy nem tudom, még mikor én voltam gyerek, jó, akkor még nem létezett ennyire a social media, ott nem tudom, olyan 9-10 éves koromtól kezdődött. És mikor visszanézem a régi ilyen, nem tudom, Facebook posztjaimat, vagy hasonlókat, akkor látom magamon is, hogy mennyire követtem őket, mert hogy akkor voltál vagány, hogyha valamilyen, nem tudom, hülye képet kitettél Facebookra magadról, vagy hasonlókat. De hogy ha megfigyeljük a mostani fiatalságot, azt, hogy nem tudom, hogy hogyan viselkednek, hogy miket fogyasztanak akár, hogy mennyi minden átjött nyugatról. Gyakorlatilag csak járunk az utcán, és fogjuk a fejünket, és nem állunk nagyon messze tőlük korban. Csak egészen más generáció. Nem tudom, kezdem megérteni a szüleinket, hogy akkor miket mondtak róla.
1: De ez hasonlóképpen, nem mondom, hogy ugyanaz. De hasonlóképpen megtörtént, amikor nyomtatott folyóiratok megjelentek, hasonlóképpen pánik volt, amikor a rádió megjelent, aztán amikor meg a tévé megjelent, akkor még inkább, amikor az internet megjelent. És amit mernék mondani az, hogy a mai szociális média valószínűleg meggyorsít dolgokat, de olyan dolgokat is lehetővé tesz, amik régebb nem létezhettek. A MeToo mozgalom például, az nem egyértelműen jó, de van benne olyan érték, az áldozatoknak annyira jót tesz, amihez ez a média nélkül nem lett volna lehetőségük réá. Az egyik tragédia az áldozatokkal, az erőszak áldozatokkal az, hogy nincsen hangjuk, hogy senki nem figyel oda, mindenki igyekszik, vagy majdnem mindenki eltemetni. Ugyanakkor pont ezeken a médiákon keresztül olyan jó anyagok vannak, amik önismeretről szólnak, gyógyulásról, trauma felismerés, trauma feldolgozásról, amik régebben egyszerűen nem léteztek, nem voltak hozzáférhetők. Tehát 30-40 évvel ezelőtt még a pszichológusok is, tehát a szakmabéliek, a pszichoterapeuták nehezen jutottak el ilyen anyagokhoz, és most nem azt mondom, hogy ezt jó ilyen népi szinten kezelni, nem arról van szó, de ott van. Lehet, meg lehet szagolni bele, lehet merülni, lehet tanulni belőle, lehet segítséget kérni, lehet megismerni olyan embereket, vagy csak követni őket, akik átmentek bizonyos felfedezéseken, felderítéseken, gyógyulásokon, és ezekről meg vagyok győződve, hogy ha nem lenne meg ez a média, nem tudnánk semmit. Vagy nagyon-nagyon keveset. Tehát, átok, igen, áldás, igen.
2: Változik az önkifejezésünk a barátokkal és a családdal szemben? Hát, másképp fejezzük ki magunkat?
0: Magamból kiindulva, igen. Holott most azért próbálkozom egy kicsit ugyanúgy viselkedni mind a két közegben, ami úgy értem, hogy természetesen, hogy nekem magam megjátszam se a barátok előtt, se a szülők előtt. Emlékszem, mikor viszont kisebb voltam, akkor az iskolában egészen más ember voltam, és mikor hazamentem, akkor egészen más ember voltam. Gyakorlatilag egy ilyen kettős élet, ez sokkal fárasztóbb, mint hogy nem tudom, maga az, hogy megjátszod magad azért, hogy megfelelj nekik, és aztán, hogy nem tudom, a szülőknek is tetszedjél az, hogy milyen vagy. Mint a gyerek is legyél, és közben nem tudom, nem, egy híres személy az iskolába, vagy hasonló.
1: Hát ez gyönyörű volt, ez egy csillagos tízes, nem egy tiszta tízes, mert amit nem nevezted úgy meg, de ami a legjobb helyzet, az integritás. Amikor én egy vagyok, amikor megtaláltam magamat, amikor ugyanazt az én képemet mutatom mindenkinek, ami azt is jelenti valószínűleg, hogy meg vagyok magammal. Ugyanakkor, hogyha még családról beszélünk, mint gyermek, hogyha vannak dolgok, és az iskolába is, természetes a kísérletezés. Tehát a suhanc az nem tudja még kicsoda. Hát nőnek rajta dolgok, amikkel nem tudja, mit kezdjen. Valamikor már nem vagy gyerek, de még felnőtt se vagy, és annyi minden, a hormonok, az agy átrendeződik, a társadalom annyira furcsán viselkedik, hogy néha gyereknek, néha felnőttnek kezelnek, 14 évesen leitatnak, a lányoknak talán még rosszabbul megy dolguk, és ez nagyon megtévesztő, de ugyanakkor nagyon természetes, hogy próbáljuk pozícionálni magunkat, hogy próbálunk különböző szerepeket, ami ebbe a helyzetben jó, mert így megismerhessük azt, hogy mi van belül, hogy mi tetszik nekem, hogy mi az egészséges, mi a jó, hogy ki akarok lenni, és az jó családba, és a jó iskolába, és a jó család baráti körbe azt mondanám, hogy ha megengedhetem magamnak ottan, hogy hülyéskedjek, az egy jó jel, mert az azt jelenti, hogy szeretnek, hogy elfogadnak, hogyha meg is lepem őket néha, na rendben van, gyere te is, kajáljál velünk, vagy akármi vagy. Oké, azért menjünk el ma este a koncertre, és aztán meglássuk, hogy mi lesz. Tehát fogadják el, és esetleg járuljanak ők is hozzá ehhez a kísérletezéshez, a tanuláshoz, és a gyönyörű az, amikor képesek elfogadni a változást, mert ugyancsak az én szemszögömből, tehát megvannak az évtizedek, már nem évek összegyűlve, változunk. Az nem, szerintem utópikus, hogy nem változunk, és hogyha a családunk, a barátaink képesek a változásunkat, remélhetőleg pozitív változás, pedig nem biztos, hogy mindig az, de képesek azt feldolgozni, és tovább együtt lenni velünk, még ha nem is fekszik nekik pillanatnyilag, vagy középfutamon a változás, ha hosszú futamon nem fekszik, az általában végzetes. De az az egyik optimális helyzet, és emlékszek egy jelenetre, amikor valaki, aki nagyon közel áll hozzám, meglepődött, hogy mi, de te erre mindig más választottál, vagy más választottál. És akkor tudtam megfogalmazni, hogy nekem megvan az a privilégiumom, hogy változhatok, hogy változtathatok véleményt. És ismételve, vagy vissza, összefoglalva még egyszer. Tehát az, hogy játszunk, vagy hogy más-más dolgokat mutatunk valamikor, más-más csoportoknak, családnak, barátoknak, munkába, önmagában nem egy probléma. Egészséges, amikor valamikor tudunk egyeztetni, hogy az a személy vagyok. Lehet, hogy külön-külön szerepekben továbbra is szükség van arra, hogy más-más képeket lássanak. Azt is tapasztaltam, hogy egy csoporttal, akit alkalmaztam, nagyon jóba voltunk, tehát ismertük már egymást azelőtt, és tegeztük egymást, és nagyon jókat dumáltunk, és amiután alkalmaztuk őket, meg elkezdtek főnöknek nevezni, és akkor rájöttem, hogy minden rendben van, továbbra is bratyizhatunk, de munkaviszonyban nekik szükségük van arra, hogy valaki főnök legyen, tehát én abba a szerepbe. Hál' Istennek elég vén voltam, vagy elég bölcs, vagy szerencsém volt, hogy rájöttem, megtanultam továbbra is, és így tudtam dolgozni. Nem egy egyszerű téma.
2: Mennyire játszik szerepet az önbizalom az önkifejezésben? Vagy egyáltalán játszik-e szerepet?
0: Hát szerintem óriási szerepet játszik. Egyik nélkül a másik nem létezik. Hogyha nem az önbizalmunk az gyenge, vagy egyáltalán nem létezik, akkor az önkifejezésünk az még ugyanolyanabb, akkor csak megjátsszuk magunkat, akkor nem azokat, most nem azt mutatjuk ki a világnak, amik valójában vagyunk, hanem amik, nem tudom, amit szeretnénk, hogy mások lássanak bennünk.
1: Vagy olyan formában mutassuk, ami nem meggyőző, mert mi se vagyunk róla meggyőzve, még bedobnám itten az saját magunkat elfogadni, saját magunkat megszeretni. Amit újból merem mondani, hogy a társadalom nem igazán ösztönöz ebbe az irányba, de enélkül nagyon nehéz működni. Tehát szerintem anélkül, hogy saját magamat meglássam, mint egy értékes személy, mint valaki, aki érdemel jó dolgokat, szeretetet, szerencsét, áldást, ha ezt nem tudom elfogadni, ez nehéz.
2: Hol a határ az önkifejezés és az affektálás között?
1: Én ezt úgy próbálnám megoldani, hogy azt mondjam, az önkifejezésnél én magamat feltállalom. Valamit ajánlok. Az affektálásnál meg valamit kérek.
0: Valahogy én is így akar, mondjuk lehet kicsit nyersebben fogalmaztam.
1: Na, csak kifelé vele.
2: Mondjad csak.
0: Hát most már nem mondanám. Úgy, nem tudom, hogy... Úgy mondtam, hogy nem tudom, feltűnési különbségnek neveztem volna az egészen.
2: Igen.
0: Azt, hogy figyelmet szeretnénk. Nem tudom, ha valakinek az az önkifejezése, hogy ő ezt testesíti meg, és neki ez így jobb felőlem, oké.
2: Miért nehéz kifejezni magunkat? Miért nehéz megmutatni a világnak, hogy igazából kik is vagyunk?
0: Hát ez több okból is lehet. Lehet azért, mert még nem tudjuk mi se, hogy kik vagyunk. És az, hogy még alapból nem tudjuk, lehet nem is akarjuk elfogadni az, akik mi vagyunk, mert hogy látjuk, hogy a mások hogyan viszonyulnak a hasonló emberekhez, vagy nem tudom, lehet, hogy van egy személy, akire nagyon felnézünk, és nagyon szeretnénk olyanok lenni, de nem sikerül nekünk, mert hogy nem jövünk rá, hogy nem kell olyan lenni, mint a másik, hanem nem tudom, magunkba kell megtaláljuk azt a példaképet, akik szeretnénk lenni. Vagy illetve az, hogy az a nyomás, amit a társadalom ad a beilleszkedéshez, hogyha nem vagy olyan, mint mi, akkor ne is, akkor nincs itt keresni valód. Azt is el kell fogadni, hogy nem tudom, én mindig emlékszem, mikor gyerek voltam, és nem tudom, egy táborba mentünk, és volt velem egy barát, és láttuk, hogy a gyerekek többsége mind egy helyre ment. Akkor mindig azt mondtam neki, hogy mi nem megyünk oda, mi megvárjuk, hogy ők jöjjenek ide.
1: Ezt a kérdést is egy kicsit furcsán tetted fel, hogy már indulásból úgy jelezted, hogy nehéz az önkifejezés. Szerintem, amikor nehéz, a szégyen egy nagyon nagy szerepet játszik, és a szégyen tulajdonképpen a legjobb megfogalmazása az, hogy én nem vagyok méltó. Én nem vagyok méltó szeretetre, én nem vagyok méltó jó dolgokra. És hogyha ez a képem magamról, akkor valószínű egy maszkot fogok viselni, hogy azt fogok megpróbálni, hogy beilleszkedjek, hogy tetszek, és nehéz lesz saját magamat promoválni, vagy mutatni, mert ugye nem vagyok méltó. És ez egy nagyon fájdalmas helyzet. van remény, nem szeretném így eltemetni a dolgokat, de aki ráismer erre, érdemes vele foglalkozni, mert kár így átmenni az életen. Hát nekem is jó pár év terápia van mögöttem, nagyon segített rajtam, nem csak a terápia, hanem baráti beszélgetések, vagy másféle dolgok, az előbb említettük a médiát, vannak ilyen rövid klippek, tartalmasak, amiket egyszerű meghallgatni, megérteni, és elrágni őket. Merem mondani, hogy Isten az ő képe szerint csinált minket, Istennek a képe még mindig bennünk van, és hogy azt nem mindig könnyű felismerni, tehát valamit októl fogva könnyebb a bűnt, a töröttséget látni, de hogyha sikerül ezt a képet látni, és néha mások segítenek azt, hogy az Isten képét magunk vagy egymásba lássuk, ez egy jó kiinduló pont.

Az elmúlt közel fél órában az önkifejezésről beszélgettem Mádli Andrással és Kun Tamással. Hogyha önöknek is van hozzáfűzni valójuk, vagy esetleg egy témáról szeretnének hallani, akkor küldjék el ezeket a véleményeket, ötleteket az agnoszkukac@agnoszradio.ro e-mail címre. A műsor szerkesztőjét, Lukács Orsolyát hallották, viszont hallásra szép napot kívánok!

0: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Ágnus Rádióban.
1: Szempontok című rovatunkat sugároztuk, amelyet Lukács Orsolya szerkesztett. A mai részben az önkifejezés volt a téma. A következő percekben Elvis Presley dalaiból válogatunk.
2: I'd like to ask J.D. Sumner and the Stamps to sing one of my favorite songs, Why Me, Lord?
3: Why me, Lord? What have I

Az előző percekben Elvis Presley dalaiból válogattunk. Homokóra késő jeli műsorunk ezzel a végéhez érkezett. Ha tehetik, tartsanak velünk 6 és 8 óra között is Ébresztő reggeli magazin műsorunkban, ahol majd Palkó Hanna számít figyelmükre. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnosradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha pedig üzeni szeretnének nekünk, megtehetik az agnoskukac@agnosradio.ro e-mail címen, vagy a 0264 441 968-as telefonszámon. A mai napon Maxim Gorki orosz író gondolatával búcsúzom, amely így hangzik. A szeretet növeszti legerősebbre a szárnyakat, úgy száll a legmagasabbra az ember. A homokora mai házigazdáját, Szabó Anitát hallották. Áldott kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak, békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat június 18-án, csütörtök reggel ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A pontos idő 6 óra, most híreink következnek.
2: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Kelemen Hunor szerint a Nemzeti Liberális Párt, Mentsétek meg Romániát szövetség és RMDSZ kisebbségi kormány az egyik megoldás. Diana Buzoljánu szerint a Mentsétek meg Romániát szövetség nem fogja támogatni a Vestel kormány beiktatását. Nyugdíjasok szociális juttatása. Erdélyi megyékben adták a legnagyobb összegeket. Gigiás Tirbu szerint könnyen előfordulhat, hogy végül csak a Szociáldemokrata Párt szavazza meg Adrián Vestel kormányát. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Kelemen Hunor tegnap kijelentette, hogy egyeztetett a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség vezetőivel kisebbségi kormány alakítási lehetőségekről, köztük egy Penele Usere RMDSZ kormányról. A szövetségi elnök a parlamentben elmondta, hogy az ügyvő kormány mögött álló koalíció vezetőiként Ilija Bolozsánnal és Dominik Fritzsel szinte hetente egyeztetnek, és legutóbb arról tárgyaltak, mi történik, ha a parlament nem szavazza meg a Vestel kormány beiktatását. Kelemen szerint a jelenlegi parlamenti erőviszonyok mellett csak kisebbségi kormány alakítására van lehetőség. Megjegyezte, hogy valójában a Vestel kormány sem lenne többségi kormány, mert lehet ugyan, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetség megszavazza a beiktatását, de kétséges, hogy támogatni fogja a törvénytervezeteit. Elmondta, hogy az RMDSZ számára továbbra is a korábbi koalíció újjáalakítása az első számú opció. Szerinte ehhez mindegyik pártnak rugalmasabbnak kell lennie, mert csak így lehet érdemi dolgokról tárgyalni. Kérdésre válaszolva Kelemen elmondta, hogy Ilija Bolozsán nyitottnak mutatkozott egy Penele Usere RMDSZ kisebbségi kormány alakítására, és elfogadna más miniszterelnököt, de kormányfőjelöltekről egyáltalán nem tárgyaltak ezeken a megbeszéléseken. A Mentsétek meg Romániát szövetség nem támogatja a Vestel kormányt, jelentette ki tegnapi sajtótájékoztatóján Diana Buzoljánu ügyvivő környezetvédelmi miniszter. A politikus emlékeztetett, az Usere országos vezetősége úgy döntött, hogy nem támogatja a kijelölt miniszterelnök kormányának beiktatását. Elmondta, hogy személyesen a Vestel kabinet ellen fog szavazni, és meggyőződése, hogy a pártársai is ugyanezt teszik majd. Szerinte a Vestel kormány azért nem támogatható, mert akadályozná a reformokat. Arra a kérdésre, hogy miért jobb a Bolozsán kormány egy PSD Penele kormánynál, Buzoljánu kijelentette. A jelenlegi kabinet a reformjai miatt is kényelmetlenné vált. Idén májusban 882.177 nyugdíjas részesült szociális juttatásban, 606-tal több, mint az előző hónapban, derült ki az Országos Nyugdíjpénztár tegnap közzétett adataiból. Közülük 844.184-en az állami nyugdíjrendszerhez tartoztak, 37.993 személy pedig a mezőgazdaságban dolgozott korábban. Az állami nyugdíjrendszerhez tartozó nyugdíjasok esetében a szociális juttatás átlagértéke 538 lej volt. A legmagasabb összegű juttatásokat Máramaros, Hunyad, Kolozs, Prahova és Besztercenaszód megyében fizették ki. Az állami nyugdíjrendszer azon nyugdíjasainak jár a szociális juttatás, akiknek a nyugdíjból és más juttatásokból származó jövedelme összesítve nem éri el a havi 1281 lejt. A szociális juttatásban részesülő nyugdíjasok száma Bukarestben, valamint Szucsáva, Jász, Dolzs, Máramaros és Prahova megyében volt a legnagyobb. A korábban a mezőgazdaságban dolgozó nyugdíjasok esetében a szociális pótlék átlagértéke 362 lej volt, és Ilfov megyében volt a legmagasabb az összeg. A legtöbb kedvezményezett Jász, Botosány, Olt és Szucsáva megyében volt, írja az Ager Press. A Nemzeti Liberális Párt Olt megyei képviselője, Gigiás Tirbu szerint a jelenlegi politikai helyzet egyre inkább az abszurd színházra emlékeztet, és könnyen előfordulhat, hogy végül csak a Szociáldemokrata Párt szavazza meg Adrián Vestel kormányát. Tegnapi Facebook bejegyzésében a politikus emlékeztetett, A Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség után az RMDS is bejelentette, hogy nem szavaz bizalmat Adrián Vestel kormányának, majd a Románok Egyesüléséért Szövetség nevében Petri Sorpeiu, illetve az SOS Románia egyik képviselője is hasonló döntésről számolt be. A politikus szerint a jelenlegi helyzet inkább politikai szatírára hasonlít, mint sem stabil kormányalakítási folyamatra. Stirbu hangsúlyozta, a parlamenti többség létrehozását háttéregyeztetésekkel, politikai alkukkal és a más pártok belügyeibe való beavatkozással próbálták elérni, de ezek a kísérletek rendre kudarcot vallottak. Mindennek az lett az eredménye, hogy a parlamenti többség helyett jelenleg van egy elutasítást elutasításra halmozó miniszterelnök jelölt, a stabilitás helyett bizonytalanság, a megoldás helyett pedig egy kísérlet. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 49 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 12 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 12 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!
4: Amikor a fáraó látta, hogy megszűnt az eső, a jég és a mennydörgés, visszaesett vétkébe, és konok maradt a szíve. Mózes második könyvéből a 9. fejezet 34. verse.

Vigyázzatok, testvéreim, senki ne szakadjon el közületek az élő Istentől, hitetlen és gonosz szívvel. Pál apostolnak a zsidókhoz írott levéléből a 3. fejezet 12. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet! Sosem késő! A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben.
3: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: A következő percekben Krédó hitépítő műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
10: Krédó.
11: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a János evangéliuma 4. fejezetének a 15-től 19-ig terjedő versei alapján szól hozzánk, Adoljáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Ima fegyverek című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Olvasom Isten igéjét a János evangéliuma 4. részének 15-től 19-ig terjedő verseiből. Mondta neki az asszony: Uram, add nekem azt a vizet, hogy meg ne szomjuhozzam, és ne jöjjek ide meríteni. Mondta neki Jézus: Menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Felelt az asszony: Nincs férjem. Mondta neki Jézus: Jól mondtad, hogy nincs férjem, mert 5 férjed volt, a mostani nem férjed. Ezt igazán mondtad. Mondta neki az asszony: Uram, látom, hogy te próféta vagy. Jön a samáriai asszony vizet meríteni. Hozza az üres edényét, szomjas, sikertelen életét, ürességét. Nézzünk egy kicsit őszintén a lelkünkbe. Mi is van valójában odabent? Mit hordozok, tartogatok, öntözgetek lelkemben nap mint nap? Szomjúságának jele az 5 házasság. Kivel volt a baj? Korábbi férjei mind kiadták az útját valamiért. Akkoriban az asszony nagyon ritkán kezdeményezhetett válást. A 6. próbálkozás már a ma elfogadottnak tekintett együttélés. Háhasság, azaz próbáljuk meg, háha sikerül. A bűnesetre hasonlít ez, de kijavítva. A többre vágyó asszonyember ott rossz fán keresi a megoldást, és követi a férje. Most a kútnál a 2. Ádám Jézus irányít, de ezt kérve teszi. Kérve, mert nekem kell most jól döntenem. Nem, mint az előtt. És egyben felkínálja a legjobb megoldást. Az az, hogy megint 2 férfi között ingadozik. Az egyik az a 6., a nem férj, aki otthon szomjasan és éhesen várja, míg a másik igazi férfi, Jézus, ő is vizet kér tőle. Vajon nem isszuk ki, szívjuk ki minden élet nedvét a társunknak? Pók életforma ez a házasságban, vagy emberi kapcsolatokban. Egyik megeszi a másikat. Valójában mindenki éhes és szomjas. Ezért kézenfekvő, hogy egymást zabáljuk fel. A legközelebbi préda a legjobb. De akkor mi marad a társamból, ha kényelemből lerágok róla mindent? Tudjuk, hogy nem jó, de megtesszük. És nem szívesen ismerjük be, sőt, rossz néven vesszük, ha valaki rámutat, hogy elhibáztuk. Ezért inkább egyedül megy vizet húzni, jobb, ha nem szembesül azzal, hogy elrontotta, és újra csak elrontja, és nem tud előrelépni. Mégis ott talál egy idegen férfit, aki ráadásul zsidó, és beleás a lelkébe. Kutat, ás benne. Sokszor csak magunknak, vagy még magunknak sem merjük bevallani, hogy nem látunk ki utat, kutat. Emiatt mindig ugyanazt a hibát ismételgetjük. Van egyáltalán kiút? Éppen ez a megható üzenet minden szomjazónak ebben a történetben, hogy egy eldugott faluban egy samáriaiért, akikkel a zsidóknak nem kellene foglalkozniuk, Jézus megáll útközben. Érette állt meg. Érette megy oda. Az egyért is. Csak érettem. Jézus eljön ebbe a faluba, és minden emberi, történelmi, vallási görcsön átlép. Mert zsidó ember nem beszél samáriaival, és nem kér szívességet tőle. Ezek tisztátalanok. Számon is kéri tőle ezt az asszony. Jézus viszont a lényegbe vág. Felfedi azt, amit próbál rejtegetni, bár mindenki tudja. Hiába kerüli ki a beszélgetést, lám egy 1000 idegen belelát. Elmondott nekem mindent. Milyen jó a mi megváltónk.
látja, hogy küszködik ez a lélek, és nem ítéli el, csak megmondja, hogy tudja, mi a baj, és nem hagyja, hogy tovább kísérletezze, hanem hozza, felkínálja neki a megoldást. Így tesz velünk, veled is. Jézus, köszönöm, hogy értem jöttél. Szeretném engedni, hogy te kutass bennem. Amen.

Isten üzenete Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a János evangélium 4. fejezetének 15-től 19-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, az Imafegyverek című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Imafegyverek. Kelletlenül bár, de kötelességtudóan minden évben meghívta a nagynénjét a nyári kerti ünnepségre. Az idén, az utolsó pillanatban jutott eszébe az öreg hölgy. Mentegetőző meghívására ezt a választ kapta. Fiam, sajnos már késő. Éppen most imádkoztam esőért. A kegyes hölgy meséli a háború után a barátnőjének. Kegyelmes volt hozzánk az Úr. Szüntelen könyörögtünk, hogy tartson meg minket. Meghallgatta az imáinkat. A bombázás a város másik felét érte. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, el ne emészétek egymást. Pál apostol Galatákhoz írt levele, 5. részének 15. verse. Azt kérdezi a nagymama. És imádkozol-e minden este, kicsikém? Mire az unoka? Ó, természetesen. És ugye reggel is imádkozol? Kérdezi a nagymama. Reggel? Dehogy is. Reggel én sosem szoktam félni. Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakái, sem a sötétségé. Pál apostol Tesszalonikiakhoz írt levele 5. részének 5. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, az Imafegyverek című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét a viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Az elmúlt percekben Credo hitépítő műsorunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat június 18-án, csütörtök reggel ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Maxim Gorki orosz írótollából származik, és így hangzik. A szeretet növeszti legerősebbre a szárnyakat, úgy száll a legmagasabbra az ember. Ez a gondolat kísérjen minket a mai napon. Nézzük, mivel is várom a kedves hallgatóinkat 8 óráig. Hamarosan rövid híreket hallhatnak, majd kalendáriumot lapozunk Deák Anitával, ezután pedig Kukta rovatunk következik. Ezt követően ünnepeltjeinket köszöntjük, 7 órakor hírekkel várom önöket, utána jó hír csendül, ezután Credo hitépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi. Végül áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 6 óra 30 perc, most hírösszefoglalónk következik.
0: Hírek.
2: Híreink először címszavakban. Kelemen Hunor szerint a Nemzeti Liberális Párt, Mentsétek meg Romániát szövetség és RMDS kisebbségi kormány az egyik megoldás. Diana Buzoianu szerint a Mentsétek meg Romániát szövetség nem fogja támogatni a Vestel kormány beiktatását. Nyugdíjasok szociális juttatása. Erdélyi megyékben adták a legnagyobb összegeket. Gigi Estirbu szerint könnyen előfordulhat, hogy végül csak a Szociáldemokrata Párt szavazza meg Adrián Vestel kormányát. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Kelemen Hunor tegnap kijelentette, hogy egyeztetett a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség vezetőivel kisebbségi kormány alakítási lehetőségekről, köztük egy Penele Usere RMDS kormányról. Kelemen szerint a jelenlegi parlamenti erőviszonyok mellett csak kisebbségi kormány alakítására van lehetőség. Megjegyezte, hogy valójában a Vestel kormány sem lenne többségi kormány, mert lehet ugyan, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetség megszavazza a beiktatását, de kétséges, hogy támogatni fogja a törvény tervezeteit. Elmondta, hogy az RMDS számára továbbra is a korábbi koalíció újjáalakítása az első számú opció. Szerinte ehhez mindegyik pártnak rugalmasabbnak kell lennie, mert csak így lehet érdemi dolgokról tárgyalni. A Mentsétek meg Romániát szövetség nem támogatja a Vestel kormányt, jelentette ki tegnapi sajtótájékoztatóján Diana Buzoianu ügyvivő környezetvédelmi miniszter. A politikus emlékeztetett, az USZERE országos vezetősége úgy döntött, hogy nem támogatja a kijelölt miniszterelnök kormányának beiktatását. Elmondta, hogy személyesen a Vestel kabinet ellen fog szavazni, és meggyőződése, hogy a pártársai is ugyanezt teszik majd. Szerinte a Vestel kormány azért nem támogatható, mert akadályozná a reformokat. Idén májusban 882.177 nyugdíjas részesült szociális juttatásban, 606-tal több, mint az előző hónapban, derült ki az Országos Nyugdíjpénztár tegnap közzétett adataiból. Az állami nyugdíjrendszerhez tartozó nyugdíjasok esetében a szociális juttatás átlagértéke 538 lej volt. Az állami nyugdíjrendszer azon nyugdíjasainak jár a szociális juttatás, akiknek a nyugdíjból és más juttatásokból származó jövedelme összesítve nem éri el a havi 1281 lejt. A Nemzeti Liberális Párt Olt megyei képviselője Gigi Estirbu szerint a jelenlegi politikai helyzet egyre inkább az abszurd színházra emlékeztet, és könnyen előfordulhat, hogy végül csak a Szociáldemokrata Párt szavazza meg Adrián Vestel kormányát. Tegnapi Facebook bejegyzésében a politikus emlékeztetett, a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség után az RMDS is bejelentette, hogy nem szavaz bizalmat Adrián Vestel kormányának, majd a Románok Egyesüléséért Szövetség nevében Petri Sorpeiu, illetve az SOS Románia egyik képviselője is hasonló döntésről számolt be. A politikus szerint a jelenlegi helyzet inkább politikai szatírára hasonlít, mint sem stabil kormányalakítási folyamatra. Stirbu hangsúlyozta, a parlamenti többség létrehozását háttéregyeztetésekkel, politikai alkukkal és a más pártok belügyeibe való beavatkozással próbálták elérni, de ezek a kísérletek rendre kudarcot vallottak. A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 12 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az AgerPress hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezünk. A következő percekben a napkalendáriumát lapozzuk fel Deák Anitával.

Deák Anita vagyok, és sok szeretettel köszöntöm a kalendárium hallgatóit. Június 18-a az év 169. szökőévben 170. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 196 nap van hátra. Lássuk, milyen fontosabb történelmi események kapcsolódnak a mai naphoz. 1815. június 18-án zajlott a Waterloo-i csata, ami Bonaparte Napóleon utolsó összecsapása és döntő veresége volt. Az elbai számüzetéséből nemrégen hazatért Napóleon ismét elfoglalta Franciaország császári trónját. Száznapos uralma idején az európai hatalmak egyesített erővel támadtak rá, először a brit Wellington herceg és a porosz Blücher tábornagy seregeivel került szembe. A Waterloo-nál elszenvedett francia vereség és a napóleoni háborúkat záró Wavre csata után Napóleon visszatért Párizsba, és bár a nép támogatta, de a kamarák nem, ezért lemondott. Szóba került Amerikába emigrálása, de azt a britek nem engedélyezték. Néhány nappal később letartóztatták, majd Szent Ilona szigetére száműzték, ahol 1821-ben meghalt. 1900-ban ezen a napon volt a kínai boxerlázadás kirobbanása. A boxerlázadás vagy boxerfelkelés a külföldiek egyre erősödő hatalma és a terjedő kereszténység ellen zajlott. A lázadást megelőző évtizedekben a külföldiek jelentős hatalomhoz jutottak Kínában, a gazdasági hasznot kivitték, ópiumot hoztak az országba, a helyi vallást és tradíciókat nem tisztelték, és egy sor egyenlőtlen szerződést kényszerítettek az egyre gyengülő Csing dinasztiára. 1932. június 18-án Kolozsváron megjelent a Jó Estét független politikai napilap első száma. A minden este megjelenő újság olcsó pénzért tömör formában megbízható gyors tájékoztatást biztosított a kisembereknek a nyomasztó gazdasági válság közepette. Cikkei, riportjai és hírmagyarázatai központjában a városi közügyek, valamint a helyi események álltak. Több mint 8 évig adták ki. 1940. június 18-án de Gaulle francia tábornok rádióbeszédet mondott a BBC rádióban, ami június 18-ai felhívásként vonult be a történelembe. Arra buzdította a franciákat, hogy ne csüggedjenek és folytassák Franciaország megszállóival, illetve a náci barát Vichy kormánnyal szemben ellenállásukat. És 1966. június 18-án megkezdte működését az első budapesti házgyár, ami az első számú Szentendrei úton működő üzem volt. Ennek termékeiből kezdődött meg a kelenföldi lakótelep építése 1966-ban, Kis Albert és Kovács Balázs lakóterv település terve alapján. A panel technológia elterjesztésétől a lakáshiány megoldását várták.

Erdély és a vele határos területek külön állammá szervezését szorgalmazta. Nevéhez fűződik a Szamosújvári vár építtetése benne a Martinuzzi palotával. Maga a vár az úgynevezett olaszbástyás erődítési rendszer legkorábbi erdélyi megjelenése. 1859-ben Szekszárdon megszületett Hollós László természettudós gombakutató. Hollós László már fiatal korától a természet bűvöletében élt, kémiából doktori címet szerzett, állat- és növénytamból, ásványtamból és földrajzból pedig tanári oklevelet. Mintegy 5000 darabból álló természetrajzi gyűjteményt hozott létre, és elsőként készített több mint 1000 növény leírásából álló összefoglaló munkát Kecskemét környékének növényvilágáról. Érdeklődése középpontjában azonban leginkább a gombák álltak, néhány év alatt a világ egyik legrangosabb mikológusává vált. Magyarországon elsőként ő hívta fel a figyelmet a szarvasgombák kutatására és megismerésére. 1868. június 18-án született vitéz nagybányai Horthy Miklós. Az osztrák-magyar haditengerészet tengerésztisztje 1909-1914 között Ferenc József szárny segédje, ellentengernagyként a flotta utolsó főparancsnoka volt. Az uralkodó a világháború végén altengernaggyá léptette elő. Az első világháborút követő proletár diktatúra összeomlása után megszilárdította az államhatalmat. 1920. március 1-től 1944. október 16-áig ő volt a Magyar Királyság kormányzója. 1890-ben született Ferenczy Béni, kétszeres Kossuth-díjas magyar szobrász, éremművész, grafikus, és ikertestvére Ferenczy Noémi, festőművész, a legkiemelkedőbb magyar gobelin művészek egyike. Béninek egészen korai kubista kísérletei és későbbi expresszionizmusa után szellemükben kiegyensúlyozott erőteljes idomú szobrain és kisplasztikáiban bontakozott ki művészete, fekete-fehér és színes grafikái a hazai rajzművészet élvonalába emelik, számos könyvet is illusztrált. Noémi a Kárpit művészet megújítója volt. Az általános gyakorlattal ellentétben Ferenczy Noémi nem csak tervezte alkotásait, hanem saját maga készítette. Kartonra tervezett festményeit maga szőtte növényi festékkel saját maga által színezett gyapjú fonalakból. A Ferenczy Noémi díj kiemelkedő iparművészeti, ipari tervezőművészeti tevékenység elismerésére adományozható állami kitüntetés. 1896-ban látta meg a napvilágot Barta Ignác, magyar jogász, jogi szakíró. Önálló kiadásban jelentette meg 1924-től kezdve magyar fordításban az összes román lakbérleti törvényt és a mezőgazdasági adóságokról szóló törvényt, valamennyit magyarázatokkal kísérve. Mindezek nagy hasznára váltak az erdélyi magyaroknak. 1928-ban Kolozsváron született Puskás Sándor, erdélyi magyar szobrászművész. Népi, irodalmi és történelmi ihletettségű térszobrai közül kiemelkednek a Leány Kannával a kolozsvári botanikus kertben, a Fiatalok Mamája fürdőn, a Tavasz Marosvásárhelyen, a Gyermekét védő anya Csíkszeredában és a Petőfi és Arany találkozását megörökítő alkotása, amely a Nagyszalontai Arany János Múzeumban látható. És 1942. június 18-án született Sir Paul McCartney, a Beatles alapító tagja, az angol királyi trón lovagja, zeneszerző, énekes. Elismerten a 20. század egyik zenei ikonja, a brit rockzene megtestesítője. Az Egyesült Államokban 29 listavezető kislemezével ő tartja a rekordot. Ebből 20-at a Beatles, a maradék 9-et a Wings tagjaként, valamint szóló karrierje során adott ki. Csaknem 6 évtizedes pályafutása során több mint 500 millió lemezt adott el világszerte. Nagy-Britanniában ő minden idők legsikeresebb albumkészítője.

Most tekintsük át azoknak a személyeknek a listáját, akik június 18-án hunytak el. 1928-ban feltehetően ezen a napon hunyt el.

Roald Amundsen, sarkutató, norvég felfedező, a sarkvidékek legeredményesebb felfedező utazója. Ő hajózott először át az északnyugati átjárón 1903 és 1906 között, majd 1910-12-es expedíciójával elsőként érte el a déli sarkot 1911. december 14-én. 1928. június 4-én repülővel indult el, hogy megmentse Umberto Nobile sarkutatót, akinek Itália nevű léghajója lezuhant. Néhány héttel később Tromsø közelében találták meg a gép darabjait, úgy tűnik Amundsen lezuhant, és vagy a katasztrófában, vagy kevéssel utána meghalt. Holttestét sosem találták meg. 1929. június 18-án hunyt el Nagy Pál, erdélyi magyar festőművész, művészeti szakíró, kritikus. A Marosvásárhelyi Képzőművészeti Középiskolában tanított 1952 és 1976 között. 1947-től rendszeresen kiállított megyei, tartományi és országos tárlatokon, egyéni kiállításai voltak Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Brassóban. Képei eljutottak a Velencei Biennáléra is. 1934-ben hunyt el Derkovics Gyula, posztumusz Kossuth-díjas magyar festő és grafikus. Sajátosan egyéni művészetet alakított ki a modern, főleg az expresszionizmus, a kubizmus és a konstruktivizmus mentén. Témáit a hétköznapi életből vette, a szegény embert és környezetét festette meg, de a természet is megjelenik képein, s főleg karakterisztikus alakjai mély benyomást keltenek. Ismertebb képei az utolsó vacsora, a nagy fa alatt, három nemzedék, halas csendélet 1 és 2. Jancsó Miklós 1958-ban filmet készített életéről, Derkovics Gyula 1894-1934 címmel. 1936. június 18-án hunyt el Maxim Gorki, eredeti nevén Alexej Maximovics Peskov, orosz író, drámaíró, publicista, a századforduló világirodalmának egyik legnagyobb hatású alakja. Nyugat-Európában már a századforduló előtt ismerté vált regényeivel és elbeszéléseivel, amelyekben főként a kispolgári társadalmi körülményekkel foglalkozott. Szegény családban nőtt fel, az októberi forradalom után a bolsevizmus híve lett, az új irodalom a szocialista realizmus példaképévé vált. És 2014-ben, 90 éves korában meghalt Stephanie Kowalek, amerikai feltalálónő, a kevlár anyag és a golyóálló mellények megalkotója. 40 éven keresztül volt a DuPont cég alkalmazottja. 1995-ben ő lett a negyedik nő, aki bekerült az amerikai National Inventors Hall of Fame-be, a legnagyobb feltalálók számára létrehozott szervezetbe. Technológiájának már függőhit kábeleknél, sisakoknál, fékbetéteknél, síléceknél és kemping felszereléseknél is jó hasznát vesszük. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb események, évfordulók. Kalendáriumunkat hallották.

0: Az elmúlt percekben a napkalendáriumát lapoztuk Deák Anitával. Most Kukta rovatunkat hallhatják.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
0: Mai kukta rovatunkban a csirkés paradicsomos sajtos rakott tészta receptjét osztom meg önökkel. Nézzük, milyen hozzávalók is szükségesek, ha 4 személyre főzzük. Fél deci olívaolaj, egy fej közepes vöröshagyma, 70 deka darhál csirkecomb, só, őrölt bors, 200 zeller zöld, 1 evőkanál mustár, 2 evőkanál paradicsompüré, 50 deka orsótészta, zsemle morzsa és 20 deka kecske sajt vagy másfél kemény sajt. Most pedig lássuk az elkészítést. A forró olívaolajon megfuttatjuk az apróra vágott vöröshagymát, majd hozzáadjuk a daráltóst és fehéredésig sütjük. Ezután sóval, borssal, oregánóval, az aprított zellerzölddel, mustárral és paradicsompürével ízesítjük, majd a hús szintjéig öntjük vízzel. Amikor felforrt, közepes tűzön megpároljuk. A tésztát a csomagoláson lévő utasítás szerint sós vízben megfőzzük, jól lecsepegtetjük, majd egy tepsit kiolajozunk. Beszórjuk zsemlemorzsával, és belerétegezzük a főtésztát és a paradicsomos húst. A tetejét a tésztával zárjuk. Végül megszórjuk a reszelt kecskesajttal, és 180 fokos sütőben 20-25 perc alatt pirosra sütjük. Ha elkészült, kockákra vágva, forrón tálaljuk.

Most pedig lássuk újra, milyen hozzávalók szükségesek, ha 4 személyre készítjük a csirkés paradicsomos sajtot rakott tésztát. Fél deci olívaolaj, egy fej közepes vöröshagyma, 70 dek a darált csirkecomb, só, őrölt bors, 200 zeller zöld, 1 evőkanál mustár, 2 evőkanál paradicsompüré, 50 dek a orsó tészta, zsemlemorzsa és 20 dek a kecskesajt vagy másfél kemény sajt.

Remélem tetszett a csirkés paradicsomos sajtos rakott tésztareceptje a hallgatóinknak. Ha esetleg ma ez lenne az ebéd, a mindmegette.hu weboldalon elérhető a recept. Jó főzést kívánok és jó étvágyat!

0: hozta, ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
2: Kuktorovatunkkal legközelebb holnap ugyanekkor jelentkezünk. Most ünnepeltjeinket köszöntjük!
3: A mai napon, június 18-án a következő névnapokat ünnepeljük. Arnold, Levente és Márk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Arnold férfi név a germán Arnwald névből származik, amelynek elemei sas és uralkodó jelentésűek, női párja Arnolda. A Levente régi magyar személynév. Általában a lesz iga származékának tartják, eszerint jelentése levőcske, kislény. Más újabb vélemény szerint eredeti formája a Luventa lehetett, ami jelentése vadászat. Annyi bizonyos, hogy a Levente közszónak nincs köze a névhez, mert az jóval később keletkezett. A Márk férfi keresztnév, amely a Márkus név rövidült formája, de lehet a német Márk átvétele is, ez pedig a Márkvád és a Márkus német utónevek közös rövidülése. A Márkád jelentése a határerdőnek, a határvidéknek és a természetnek a védője. Köszöntjük tehát június 18-án minden Arnold, Levente és Márk nevű hallgatónkat. A következő dal nekük szól.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat június 18-ai csütörtök reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Maxim Gorki orosz írótollából származik, és így hangzik. A szeretet növeszti legerősebbre a szárnyakat, úgy száll a legmagasabbra az ember. A következő percekben híreinket hallhatják, majd jó hír csendül, amelyet Krédó hitépítő rovatunk követ. 7 óra 30 perckor rövid híreket mondunk, majd aktuális összeállításunkat hallhatják. Végül pedig áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ezzel várom Önöket a következő órában, ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 7 óra, most híreink következnek. Híreink először címszavakban. Kelemen Hunor szerint a Nemzeti Liberális Párt, Mentsétek meg Romániát szövetség és RMDS kisebbségi kormány az egyik megoldás. Diana Buzoianu szerint a Mentsétek meg Romániát szövetség nem fogja támogatni a Vestel kormány beiktatását. Nyugdíjasok szociális juttatása. Erdélyi megyékben adták a legnagyobb összegeket. Gigiás Tirbu szerint könnyen előfordulhat, hogy végül csak a Szociáldemokrata Párt szavazza meg Adrián Vestel kormányát. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Kelemen Hunor tegnap kijelentette, hogy egyeztetett a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség vezetőivel kisebbségi kormány alakítási lehetőségekről, köztük egy Penele Usere RMDS kormányról. A szövetségi elnök a parlamentben elmondta, hogy az ügyvő kormány mögött álló koalíció vezetőiként Ilija Bolozsánnal és Dominik Fritzsel szinte hetente egyeztetnek, és legutóbb arról tárgyaltak, mi történik, ha a parlament nem szavazza meg a Vestel kormány beiktatását. Kelemen szerint a jelenlegi parlamenti erőviszonyok mellett csak kisebbségi kormány alakítására van lehetőség. Megjegyezte, hogy valójában a Vestel kormány sem lenne többségi kormány, mert lehet ugyan, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetség megszavazza a beiktatását, de kétséges, hogy támogatni fogja a törvénytervezeteit. Elmondta, hogy az RMDS számára továbbra is a korábbi koalíció újjáalakítása az első számú opció. Szerinte ehhez mindegyik pártnak rugalmasabbnak kell lennie, mert csak így lehet érdemi dolgokról tárgyalni. Kérdésre válaszolva Kelemen elmondta, hogy Ilija Bolozsán nyitottnak mutatkozott egy Penele Usere RMDS kisebbségi kormány alakítására, és elfogadna más miniszterelnököt, de kormányfőjelöltekről egyáltalán nem tárgyaltak ezeken a megbeszéléseken. A Mentsétek meg Romániát szövetség nem támogatja a Vestel kormányt, jelentette ki tegnapi sajtótájékoztatóján Diana Buzoianu ügyvivő környezetvédelmi miniszter. A politikus emlékeztetett, az Usere országos vezetősége úgy döntött, hogy nem támogatja a kijelölt miniszterelnök kormányának beiktatását. Elmondta, hogy személyesen a Vestel kabinet ellen fog szavazni, és meggyőződése, hogy a pártársai is ugyanezt teszik majd. Szerinte a Vestel kormány azért nem támogatható, mert akadályozná a reformokat. Arra a kérdésre, hogy miért jobb a Bolozsán kormány egy PSD Penele kormánynál, Buzoianu kijelentette. A jelenlegi kabinet a reformjai miatt is kényelmetlenné vált. Idén májusban 882.177 nyugdíjas részesült szociális juttatásban, 606-tal több, mint az előző hónapban, derült ki az Országos Nyugdíjpénztár tegnap közzétett adataiból. Közülük 844.184-en az állami nyugdíjrendszerhez tartoztak, 37.993 személy pedig a mezőgazdaságban dolgozott korábban. Az állami nyugdíjrendszerhez tartozó nyugdíjasok esetében a szociális juttatás átlagértéke 538 lej volt. A legmagasabb összegű juttatásokat Máramaros, Hunyad, Kolozs, Prahova és Besztercenaszód megyében fizették ki. Az állami nyugdíjrendszer azon nyugdíjasainak jár a szociális juttatás, akiknek a nyugdíjból és más juttatásokból származó jövedelme összesítve nem éri el a havi 1281 lejt. A szociális juttatásban részesülő nyugdíjasok száma Bukarestben, valamint Szucsáva, Jász, Dolzs, Máramaros és Prahova megyében volt a legnagyobb. A korábban a mezőgazdaságban dolgozó nyugdíjasok esetében a szociális pótlék átlagértéke 362 lej volt, és Ilfov megyében volt a legmagasabb az összeg. A legtöbb kedvezményezett Jász, Botosány, Olt és Szucsáva megyében volt, írja az Ager Press. A Nemzeti Liberális Párt Olt megyei képviselője, Gizsel Stirbu szerint a jelenlegi politikai helyzet egyre inkább az abszurd színházra emlékeztet, és könnyen előfordulhat, hogy végül csak a Szociáldemokrata Párt szavazza meg Adrián Vestel kormányát. Tegnapi Facebook bejegyzésében a politikus emlékeztetett. A Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség után az RMDS is bejelentette, hogy nem szavaz bizalmat Adrián Vestel kormányának, majd a Románok Egyesüléséért Szövetség nevében Petri Sorpeiu, illetve az SOS Románia egyik képviselője is hasonló döntésről számolt be. A politikus szerint a jelenlegi helyzet inkább politikai szatírára hasonlít, mint sem stabil kormányalakítási folyamatra. Stirbu hangsúlyozta, a parlamenti többség létrehozását háttéregyeztetésekkel, politikai alkukkal és a más pártok belügyeibe való beavatkozással próbálták elérni, de ezek a kísérletek rendre kudarcot vallottak. Mindennek az lett az eredménye, hogy a parlamenti többség helyett jelenleg van egy elutasítást elutasításra halmozó miniszterelnök jelölt, a stabilitás helyett bizonytalanság, a megoldás helyett pedig egy kísérlet. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 49 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 12 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 12 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!
4: Amikor a fáraó látta, hogy megszűnt az eső, a jég és a mennydörgés, visszaesett vétkébe, és konok maradt a szíve. Mózes második könyvéből a 9. fejezet 34. verse.

Vigyázzatok, testvéreim, senki ne szakadjon el közületek az élő Istentől, hitetlen és gonosz szívvel. Pál apostolnak a zsidókhoz írott levéléből a 3. fejezet 12. verse.

0: Reklám.
1: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
4: Reklám.
5: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
6: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
7: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
6: Házalófazék.
7: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
8: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
9: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
10: Hírekkel legközelebb 7:30-kor jelentkezünk. Most Krédó hitépítő rovatunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
11: Krédó.
12: A megtartó hit műsora.
13: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a János evangéliuma 4. fejezetének a 15-től 19-ig terjedő versei alapján szól hozzánk, Adorjáni László, református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Ima fegyverek című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Olvasom Isten igéjét a János evangéliuma 4. részének 15-től 19-ig terjedő verseiből. Mondta neki az asszony, Uram, add nekem azt a vizet, hogy meg ne szomj hozzam, és ne jöjjek ide meríteni. Mondta neki Jézus, menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Felelt az asszony, nincs férjem. Mondta neki Jézus, jól mondtad, hogy nincs férjem, mert 5 férjed volt, a mostani nem férjed. Ezt igazán mondtad. Mondta neki az asszony, Uram, látom, hogy te próféta vagy. Jön a samáriai asszony vizet meríteni. Hozza az üres edényét, szomjas, sikertelen életét, ürességét. Nézzünk egy kicsit őszintén a lelkünkbe. Mi is van valójában odabent? Mit hordozok, tartogatok, öntözgetek lelkemben nap mint nap? Szomjúságának jele az 5 házasság. Kivel volt a baj? Korábbi férjei mind kiadták az útját valamiért. Akkoriban az asszony nagyon ritkán kezdeményezhetett válást. A 6. próbálkozás már a ma elfogadottnak tekintett együttélés. Háhasság, azaz próbáljuk meg, háha sikerül. A bűnesetre hasonlít ez, de kijavítva. A többre vágyó asszonyember ott rossz fán keresi a megoldást, és követi a férje. Most a kútnál a 2. Ádám Jézus irányít, de ezt kérve teszi. Kérve, mert nekem kell most jól döntenem. Nem, mint az előtt. És egyben felkínálja a legjobb megoldást. Az asszony megint 2 férfi között ingadozik. Az egyik az a 6., a nem férj, aki otthon szomjasan és éhesen várja, míg a másik igazi férfi, Jézus, ő is vizet kér tőle. Vajon nem isszuk ki, szívjuk ki minden élet nedvét a társunknak? Pók életforma ez a házasságban, vagy emberi kapcsolatokban. Egyik megeszi a másikat. Valójában mindenki éhes és szomjas. Ezért kézenfekvő, hogy egymást zabáljuk fel. A legközelebbi préda a legjobb. De akkor mi marad a társamból, ha kényelemből lerágok róla mindent? Tudjuk, hogy nem jó, de megtesszük. És nem szívesen ismerjük be, sőt, rossz néven vesszük, ha valaki rámutat, hogy elhibáztuk. Ezért inkább egyedül megy vizet húzni, jobb, ha nem szembesül azzal, hogy elrontotta, és újra csak elrontja, és nem tud előrelépni. Mégis ott talál egy idegen férfit, aki ráadásul zsidó, és beleás a lelkébe. Kutat, ás benne. Sokszor csak magunknak, vagy még magunknak sem merjük bevallani, hogy nem látunk kiútat, kutat. Emiatt mindig ugyanazt a hibát ismételgetjük. Van egyáltalán kiút? Éppen ez a megható üzenet minden szomjazónak ebben a történetben, hogy egy eldugott faluban egy samáriaiért, akikkel a zsidóknak nem kellene foglalkozniuk, Jézus megáll útközben. Érette állt meg. Érette megy oda. Az egyért is. Csak érettem. Jézus eljön ebbe a faluba, és minden emberi, történelmi, vallási görcsön átlép. Mert zsidó ember nem beszél samáriaival, és nem kér szívességet tőle. Ezek tisztátalanok. Számon is kéri tőle ezt az asszony. Jézus viszont a lényegbe vág. Felfedi azt, amit próbál rejtegetni, bár mindenki tudja. Hiába kerüli ki a beszélgetést, lám egy 1000 idegen belelát. Elmondott nekem mindent. Milyen jó a mi megváltónk.
látja, hogy küszködik ez a lélek, és nem ítéli el, csak megmondja, hogy tudja, mi a baj, és nem hagyja, hogy tovább kísérletezze, hanem hozza, felkínálja neki a megoldást. Így tesz velünk, veled is. Jézus, köszönöm, hogy értem jöttél. Szeretném engedni, hogy te kutass bennem. Amen.

Isten üzenete Adol Jáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a János evangélium 4. fejezetének 15-től 19-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, az Imafegyverek című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicsko Mihály Noémi.

Imafegyverek. Kelletlenül bár, de kötelességtudóan minden évben meghívta a nagynénjét a nyári kerti ünnepségre. Az idén, az utolsó pillanatban jutott eszébe az öreg hölgy. Mentegetőző meghívására ezt a választ kapta. Fiam, sajnos már késő. Éppen most imádkoztam esőért. A kegyes hölgy meséli a háború után a barátnőjének. Kegyelmes volt hozzánk az Úr. Szüntelen könyörögtünk, hogy tartson meg minket. Meghallgatta az imáinkat. A bombázás a város másik felét érte. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, el ne emészétek egymást. Pál apostol Galatákhoz írt levele, 5. részének 15. verse. Azt kérdezi a nagymama. És imádkozol-e minden este, kicsikém? Mire az unoka? Ó, természetesen. És ugye reggel is imádkozol? Kérdezi a nagymama. Reggel? Dehogy is. Reggel én sosem szoktam félni. Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakái, sem a sötétségé. Pál apostol Tesszalonikiakhoz írt levele 5. részének 5. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, az Imafegyverek című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét a viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Az elmúlt percekben Credo hitépítő rovatunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat. Önök az Ágnus Rádió június 18-ai csütörtök reggeli ébresztő információs magazin műsorát hallgatják. És a mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Maxim Gorki orosz írótollából származik, és így hangzik. A szeretet növeszti legerősebbre a szárnyakat, úgy száll a legmagasabbra az ember. A következőkben hír összefoglalónk jön, utána aktuális összeállításunk következik, a maradék időben pedig a nap áhítata csendül fel. Most rövid híreink következnek.

0: Híreink először címszavakban. Kelemen Hunor szerint a Nemzeti Liberális Párt, Mentsétek meg Romániát szövetség és RMDSZ kisebbségi kormány az egyik megoldás. Diana Buzoianu szerint a Mentsétek meg Romániát szövetség nem fogja támogatni a Vestel kormány beiktatását. Nyugdíjasok szociális juttatása. Erdélyi megyékben adták a legnagyobb összegeket. Gigi Estirbu szerint könnyen előfordulhat, hogy végül csak a Szociáldemokrata Párt szavazza meg Adrián Vestel kormányát. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Kelemen Hunor tegnap kijelentette, hogy egyeztetett a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség vezetőivel kisebbségi kormány alakítási lehetőségekről, köztük egy PNL-USERE-RMDSZ kormányról. Kelemen szerint a jelenlegi parlamenti erőviszonyok mellett csak kisebbségi kormány alakítására van lehetőség. Megjegyezte, hogy valójában a Vestel kormány sem lenne többségi kormány, mert lehet ugyan, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetség megszavazza a beiktatását, de kétséges, hogy támogatni fogja a törvénytervezeteit. Elmondta, hogy az RMDSZ számára továbbra is a korábbi koalíció újjáalakítása az első számú opció. Szerinte ehhez mindegyik pártnak rugalmasabbnak kell lennie, mert csak így lehet érdemi dolgokról tárgyalni. A Mentsétek meg Romániát szövetség nem támogatja a Vestel kormányt, jelentette ki tegnapi sajtótájékoztatóján Diana Buzoianu ügyvivő környezetvédelmi miniszter. A politikus emlékeztetett, az USERE országos vezetősége úgy döntött, hogy nem támogatja a kijelölt miniszterelnök kormányának beiktatását. Elmondta, hogy személyesen a Vestel kabinet ellen fog szavazni, és meggyőződése, hogy a pártársai is ugyanezt teszik majd. Szerinte a Vestel kormány azért nem támogatható, mert akadályozná a reformokat. Idén májusban 882.177 nyugdíjas részesült szociális juttatásban, 606-tal több, mint az előző hónapban, derült ki az Országos Nyugdíjpénztár tegnap közzétett adataiból. Az állami nyugdíjrendszerhez tartozó nyugdíjasok esetében a szociális juttatás átlagértéke 538 lej volt. Az állami nyugdíjrendszer azon nyugdíjasainak jár a szociális juttatás, akiknek a nyugdíjból és más juttatásokból származó jövedelme összesítve nem éri el a havi 1281 lejt. A Nemzeti Liberális Párt Olt megyei képviselője, Gigi Estirbu szerint a jelenlegi politikai helyzet egyre inkább az abszurd színházra emlékeztet, és könnyen előfordulhat, hogy végül csak a Szociáldemokrata Párt szavazza meg Adrián Vestel kormányát. Tegnapi Facebook bejegyzésében a politikus emlékeztetett, a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség után az RMDSZ is bejelentette, hogy nem szavaz bizalmat Adrián Vestel kormányának, majd a Románok Egyesüléséért Szövetség nevében Petri Sorpeiu, illetve az SOS Románia egyik képviselője is hasonló döntésről számolt be. A politikus szerint a jelenlegi helyzet inkább politikai szatírára hasonlít, mint sem stabil kormányalakítási folyamatra. Stirbu hangsúlyozta, a parlamenti többség létrehozását háttéregyeztetésekkel, politikai alkukkal és a más pártok belügyeibe való beavatkozással próbálták elérni, de ezek a kísérletek rendre kudarcot vallottak. A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 12 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a Maszor.ro és a Kronika.ro online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült.
1: Az elmúlt percekben rövid híreinket hallhatták, a következőkben a Fike Band énekel.

0: Az elmúlt percekben a Fike Band énekelt, a következőkben aktuális összeállításunk következik. Ma az év diákja díjról lesz szó. A Református Tanárképzői Zeneművészeti Kar a hallgatói szavazatai alapján átadta Szőcs Ildikó mesterszakos hallgatónak az év diákja díjat. Diákképviselőként is jelen volt társai között, és figyelt a szakmai tudás elsajátítására is tanulmányai során. A továbbiakban Szőcs Ildikó mesterszakos, diákképviselő hallgatót kérdeztük az egyetemi éveinek a lezárásáról. A riporter Bálint Enikő kolléganőm.
1: Sok szeretettel köszöntöm Szőcs Ildikó mesterszakos hallgatót, online világon keresztül is.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit!
1: Miért iratkoztál be a mesteri szakra Református Tanárképző Zeneművészeti Karon?
2: Elsősorban azért iratkoztam vissza, mert az alapképzést is ott végeztem, az egyiket, illetve végeztem még párhuzamosan a szociális munkaszakot, és szerettem volna ott folytatni a tanulmányaimat a Református Tanárképzői Zeneművészeti Karon.
1: Milyen volt ez az elmúlt fél éved, ez az elmúlt éved, milyen tantárgyaid voltak? Tudnál róla mesélni?
2: Én nagyon pozitívan éltem meg ezt az utóbbi, igazából az egész időszakot, amit ott töltöttem az egyetemen. Nagyon sokat segített nekem fejlődni szakmai, illetve személyes szempontból is, több szempontból. Az elmúlt fél év az kicsit pörgősebb volt, ugyanis végzős vagyok, és disszertációt is írok, illetve a tanulmányaimra is figyelek, valamint délutáni programjaim.

0: volt ebben az évben, vagy esetleg, hogyha voltál ösztöndíjjal valahova, arról is meghallgatjuk az élménybeszámolódat, azaz a tapasztalataidat.
1: Ami kihívás volt, az az időbeosztás, az időmenedzsment igazából, az nekem szerintem egész életem során egy nagy kihívás volt, illetve még most is az, nem csak múlt időben. És ösztöndíj lehetőség van a karon, van nálunk szociális ösztöndíj, illetve a teljesítmény ösztöndíj, abból van két kategória. Nagyon sok ösztöndíjas diákunk van, nagyon sokan megkapják nálunk a szociális ösztöndíjat például, és persze a teljesítmény ösztöndíjat is megkapja mindenki, akinek a jegyei ezt megengedik. Ezen kívül van nálunk Erasmus program. Úgy érzem, hogy nálunk használjuk ki leginkább, a mi egyetemünk használja ki ezeket a rövid távú Erasmus programokat, illetve van hosszabb távú is, van féléves Erasmusunk, és nyári gyakorlatra is van lehetőség nálunk, és ezekre mind lehet jelentkezni. Személy szerint én is voltam, voltam nyárin is, voltam rövid programon is, mindegyikről rendkívül pozitív tapasztalatom van, illetve mindenkit bátorítok arra, akinek van lehetősége, hogy éljen vele és jelentkezzen ezekre a programokra.
0: Miért ajánlod a mesterin való tovább tanulást annak, aki még habozna, hogy nálatok tanuljon vagy sem?
1: Elsősorban azért ajánlom, hogy nálunk folytassa a tanulmányait az, aki szeretné, mert mi egy kicsit mások vagyunk a karon, a mi egyetemünk kissé különbözik a többitől, abból a szempontból, hogy sokkal emberközelibbnek érzem a többi karhoz képest. Nagyon jó oktatóink vannak, vannak külföldi oktatóink is, nagyon-nagyon hasznosak azok a dolgok, amiket el tudunk tőlük sajátítani, és úgy érzem, hogy ez az egyetem többek között az életre is nevelt, és nevel még mindig, mert még mindig ott vagyok. Igazából emiatt. Tehát, hogy nagyon hálás közösség az, ami nálunk van.
0: És kaptál egy díjat is. Hogyan érintett?
1: Rendkívül meglepődtem, viszont nagyon hálás is vagyok érte, és akkor most innen is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik jelöltek és rám szavaztak erre a díjra. És volt bennem egy olyan érzés is, hogy értéke van annak, amit csináltam az elmúlt években, ugyanis 2022-től én vagyok a diákképviselő a vallásszakirányon, és nagyon-nagyon jól esett, tényleg szívből hálás vagyok érte, hogy a diákok azok ilyen formában is szerették volna kifejezni a hálájukat esetleg, miért érdemes hozzánk iratkozni. Ugye alapképzésen nálunk van egy olyan lehetőség, hogyha valaki még nem tudná, hogy a mi egyetemünk az finanszíroz egy másik egyetemet, tehát egyszerre lehet dupla szakot végezni, illetve erre van lehetőség bármilyen egyetemen a Bábes Bolyain belül, és szerintem ez egy olyan dolog, amiről az embereknek tudni kell. Én is ilyen formában végeztem el a két alapképzést, és úgy gondolom, hogy érdemes élni ezzel a lehetőséggel mindenkinek, aki teheti.
0: Legyen így. Sok sikert kívánok a védéshez majd, ha megvan a dolgozatod. Gondolom most már hamarosan le is adtad, vagy leadod.
1: Köszönöm szépen, viszont kívánok minden jót.
2: Az elmúlt percekben Szőcs Ildikó mesterszakos diákképviselő hallgatóval beszélgetett Bálint Enikő kolléganőm. Most az áhítat következik Szabó Anita tolmácsolásában.

Mai állítatunk címe A keskeny út. Menjetek be a szoros kapun, mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Máté evangéliuma 7. fejezetének 13-tól 14-ig terjedő verse. Mai áhítatunk szerzője Viktória Kubaszák, Egyesült Államokbeli testvérünk. Az egyik nap időre volt szükségem, hogy átgondoljam mindazt, ami az életemben történt. Úgy döntöttem, sétálni megyek az erdőbe egy olyan ösvényen, amelyen korábban már sokszor jártam,

0: A borús idő jól tükrözte a hangulatomat. Amikor az ösvényhez értem, a látvány még jobban elszomorított. A gaz teljesen elborította és járhatatlanná tette az egykor szép utat. Már éppen visszafordultam volna, amikor észrevettem egy keskeny ösvényt, amelyet középen a bujanövényzet még szabadon hagyott. Még jó, hogy nem fordultam vissza, mert elszalasztottam volna a lehetőséget a gyógyító békességre, amit a séta adott. Rájöttem, hogy gyakran így teszek, amikor valami nehéznek tűnik. Ha látom az akadályokat, vagy nem látom tisztán az utat magam előtt, inkább visszafordulok, és engedem, hogy az élet gyomjai beborítsanak, ahelyett, hogy hinném, Isten ösvényt készít előttem. Az ösvényen haladva eszembe jutott a mai ige. Azon a reggelen valóban megtapasztaltam Isten jelenlétét. Imádkozzunk! Teremtő Istenünk, segíts, hogy megtaláljuk a keskeny utat hozzád, és elinduljunk rajta. Emlékeztess minden egyes napon, hogy te utat készítesz számunkra az élet kuszaságai között is. Amen. Isten a keskeny úton találkozik velem. Vallja ezt Victoria Kubasak Egyesült Államokbeli testvérünk, akinek imént az áhítatban a szavait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk és bízzunk Istenben az akadályok között is.
1: Az elmúlt percekben az áhítatot hallhatták Szabó Anita tolmácsolásában. A következőkben az Ararat Worship énekel.

Az elmúlt percekben az Ararat Worship énekelt. Lassan ébresztő információs magazin műsorunk végéhez érünk. Adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Ekkor Janicskó Mihály Noémi számít figyelmükre. Online azonban tovább hallgathatnak minket az arnusradio.ro honlapunkon. Déli műsorunkban óránként hírekre számíthatnak, illetve sok más érdekességre. Elérhetnek minket a 0264441968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap gondolatával búcsúzom önöktől, ami Maxim Gorki orosz írótollából származik, és így hangzik. A szeretet növeszti legerősebbre a szárnyakat, úgy száll a legmagasabbra az ember. Az elmúlt két órában az ébresztő mai házigazdáját, Palkó Hannát hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és áldott napot kívánok. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Kelemen Hunor szerint a Nemzeti Liberális Párt, Mentsétek meg Romániát szövetség és RMDSZ kisebbségi kormány az egyik megoldás. Diana Buzoianu szerint a Mentsétek meg Romániát szövetség nem fogja támogatni a Vestel kormány beiktatását. Nyugdíjasok szociális juttatása. Erdélyi megyékben adták a legnagyobb összegeket. Gyigyes Tirbu szerint könnyen előfordulhat, hogy végül csak a Szociáldemokrata Párt szavazza meg Adrián Vestel kormányát. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Kelemen Hunor tegnap kijelentette, hogy egyeztetett a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség vezetőivel kisebbségi kormány alakítási lehetőségekről, köztük egy Penele Usere RMDSZ kormányról. A szövetségi elnök a parlamentben elmondta, hogy az ügyvő kormány mögött álló koalíció vezetőiként Ilija Bolozsánnal és Dominik Fritzsel szinte hetente egyeztetnek, és legutóbb arról tárgyaltak, mi történik, ha a parlament nem szavazza meg a Vestel kormány beiktatását. Kelemen szerint a jelenlegi parlamenti erőviszonyok mellett csak kisebbségi kormány alakítására van lehetőség. Megjegyezte, hogy valójában a Vestel kormány sem lenne többségi kormány, mert lehet ugyan, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetség megszavazza a beiktatását, de kétséges, hogy támogatni fogja a törvény tervezeteit. Elmondta, hogy az RMDSZ számára továbbra is a korábbi koalíció újjáalakítása az első számú opció. Szerinte ehhez mindegyik pártnak rugalmasabbnak kell lennie, mert csak így lehet érdemi dolgokról tárgyalni. Kérdésre válaszolva Kelemen elmondta, hogy Ilija Bolozsán nyitottnak mutatkozott egy Penele Usere RMDSZ kisebbségi kormány alakítására, és elfogadna más miniszterelnököt, de kormányfőjelöltekről egyáltalán nem tárgyaltak ezeken a megbeszéléseken. A Mentsétek meg Romániát szövetség nem támogatja a Vestel kormányt, jelentette ki tegnapi sajtótájékoztatóján Diana Buzoianu ügyvivő környezetvédelmi miniszter. A politikus emlékeztetett, az Usere országos vezetősége úgy döntött, hogy nem támogatja a kijelölt miniszterelnök kormányának beiktatását. Elmondta, hogy személyesen a Vestel kabinet ellen fog szavazni, és meggyőződése, hogy a pártársai is ugyanezt teszik majd. Szerinte a Vestel kormány azért nem támogatható, mert akadályozná a reformokat. Arra a kérdésre, hogy miért jobb a Bolozsán kormány egy PSZE de Penele kormánynál, Buzoianu kijelentette. A jelenlegi kabinet a reformjai miatt is kényelmetlenné vált. Idén májusban 882.177 nyugdíjas részesült szociális juttatásban, 606-tal több, mint az előző hónapban, derült ki az Országos Nyugdíjpénztár tegnap közzétett adataiból. Közülük 844.184-en az állami nyugdíjrendszerhez tartoztak, 37.993 személy pedig a mezőgazdaságban dolgozott korábban. Az állami nyugdíjrendszerhez tartozó nyugdíjasok esetében a szociális juttatás átlagértéke 538 lej volt. A legmagasabb összegű juttatásokat Máramaros, Hunyad, Kolozs, Prahova és Besztercen a Szód megyében fizették ki. Az állami nyugdíjrendszer azon nyugdíjasainak jár a szociális juttatás, akiknek a nyugdíjból és más juttatásokból származó jövedelme összesítve nem éri el a havi 1281 lejt. A szociális juttatásban részesülő nyugdíjasok száma Bukarestben, valamint Szucsáva, Jász, Dolzs, Máramaros és Prahova megyében volt a legnagyobb. A korábban a mezőgazdaságban dolgozó nyugdíjasok esetében a szociális pótlék átlagértéke 362 lej volt, és Ilfov megyében volt a legmagasabb az összeg. A legtöbb kedvezményezett Jász, Botosány, Olt és Szucsáva megyében volt, írja az Acer Press. A Nemzeti Liberális Párt Olt megyei képviselője, Gyigyes Tirbu szerint a jelenlegi politikai helyzet egyre inkább az abszurd színházra emlékeztet, és könnyen előfordulhat, hogy végül csak a Szociáldemokrata Párt szavazza meg Adrián Vestel kormányát. Tegnapi Facebook bejegyzésében a politikus emlékeztetett, a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség után az RMDSZ is bejelentette, hogy nem szavaz bizalmat Adrián Vestel kormányának, majd a Románok Egyesüléséért Szövetség nevében Petri Sorpeiu, illetve az SOS Románia egyik képviselője is hasonló döntésről számolt be. A politikus szerint a jelenlegi helyzet inkább politikai szatírára hasonlít, mint sem stabil kormányalakítási folyamatra. Stirbu hangsúlyozta, a parlamenti többség létrehozását háttéregyeztetésekkel, politikai alkukkal és a más pártok belügyeibe való beavatkozással próbálták elérni, de ezek a kísérletek rendre kudarcot vallottak. Mindennek az lett az eredménye, hogy a parlamenti többség helyett jelenleg van egy elutasítást elutasításra halmozó miniszterelnök jelölt, a stabilitás helyett bizonytalanság, a megoldás helyett pedig egy kísérlet. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 49 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 12 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 12 fokot mérnek. Híreinkhez az AgerPress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Amikor a fáraó látta, hogy megszűnt az eső, a jég és a mennydörgés, visszaesett vétkébe, és konok maradt a szíve. Mózes második könyvéből a 9. fejezet 34. verse.

Vigyázzatok, testvéreim, senki ne szakadjon el közületek az élő Istentől, hitetlen és gonosz szívvel. Pál apostolnak a zsidókhoz írott levéléből a 3. fejezet 12. verse.

0: ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
1: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
2: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csírfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben!
4: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
2: Reklám. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264-44-19-68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora.

0: A 264 44 19 68.
1: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ismerős arcok koncert Kárpátalja megsegítésére.
4: Évek óta a június 4-i dátumot, ugye, ami a Nemzeti Összetartozás napja, megcélozzuk, hogy valamilyen módon ugye nem csak a dalaink által próbáljunk segíteni a határon túli magyaroknak, hanem valamilyen tevőleges, esetleg egy felhívás kapcsán. Így volt ez most is, és hát az, hogy most Kárpátaljára esett a választás, az talán nem véletlen.
3: Gyermekek és csecsemők szája által. Ezzel a Zsoltár idézettel zajlott a tiszántúli református egyházkerület katekéták számára rendezett találkozója a közelmúltban.
5: A lelki életre nevelés az igazából a szülők feladata lenne, de hogy történt egy ilyen váltás, hogy már nem a szülők nevelik lelki életre és imádságra sem a gyerekeket, vagy legalábbis ez egy nagy átlagban elmondható, úgyhogy ezért feladata a hittanoktatóknak, vallástanároknak, lelkipásztoroknak és gyülekezeti munkatársaknak is az, hogy ebben segítsenek a gyerekeknek.
3: 140 éves a kolozsvári Betlen Gábor földészda a kör.
6: Hát a legnagyobb kihívás szerintem a fennmaradás. Azt, hogy meg tudjuk őrizni a tagokat, jelenlegi tagokat, és jó lenne gyarapodjon is az énekkor, de mint már említettem, itt a fiatalságra lenne legnagyobb igény, szükség.
3: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. A zene nem csak szórakoztat, hanem hidakat is épít emberek, közösségek és nemzetek között. Ez bizonyította az Ismerős Arcok zenekar jótékonysági koncertje is, amelynek bevételét Kárpátalja támogatására ajánlották fel. Honnan indult a kezdeményezés? Mi motiválta a zenekart a segítségnyújtásra? És milyen üzenetet szeretnének eljuttatni a nehéz helyzetben élő kárpátaljai magyarokhoz? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk most Galambos Nándorral, az Ismerős Arcok zenekar vezetőjével és basszusgitárosával, a riporterek Birta Zoltán és Rajkó Balázs.
1: Hát, ha kárpátaljai koncertről nem is tudunk beszámolni ebben az időszakban, bár nagyon hiányoztok Kárpátaljáról, de mindenképpen a Kárpátalja, akkor érdemes megemlítenünk a hétvégét, mert ránk gondolva koncerteztetek egy jótékonysági koncert keretében. Egy Kárpátalja alapítványnak, a Verecke alapítványnak gyűjtöttek, akik kimondottan kárpátaljai betegekre, hirtelen rászorulók számára próbálnak orvosi segítségi nyújtást szervezni, és ennek az alapítványnak a munkáját támogattátok az elmúlt hétvégén tartott koncertnek a bevételével. Kinek meséljenek a kapcsolatáról, hogyan jött el hozzátok, és ez már nem az első jótékonysági koncert, amely Kárpátalján vagy Kárpátaljáért szól a ti esetetekben.
2: Igen, évek óta a június 4-i dátumot, ugye, ami a Nemzeti Összetartozás napja, megcélozzuk, hogy valamilyen módon, ugye, nem csak a dalaink által próbáljunk segíteni a határon túli magyaroknak, hanem valamilyen tevőleges, esetleg egy felhívás kapcsán. Így volt ez most is, és hát az, hogy most Kárpátaljára esett a választás, az talán nem véletlen. Ugye tudjuk, hogy sokkal nehezebb sorsa most a magyarságnak Kárpátalján, és a dátumot pedig így szoktuk kiválasztani. Egy évben azért néhány alkalommal mi jótékonysági koncerteket szoktunk adni, ezt az alkalmat ezt szeretnénk minden évben kihasználni, jó pár éve így van. Szóval az idei koncert, most már túl vagyunk rajta, úgyhogy azt tudom mondani, hogy nagyon jól sikerült. A cél az volt ugye, hogy egyrészt legyünk minél többen, másrészt minél több adomány is gyűjjön össze, harmadrészt pedig, hogy legalább ebben az időszakban és ezen a koncerten, akik ott vannak, azok érezzék át azt, amit mi talán mindannyian érzünk, vagyis azt, hogy nagyon szívesen segítenénk, és bár vége lenne már ennek az őrületnek, és újra tudnánk találkozni is esetleg, és összejárni, és újra olyan koncerteket adni, mint amit itt felevelítettetek. Szóval ez volt a cél, bízunk benne, hogy ez csak egy kezdet. Az alapítvány elérhetőségeit ott meghajtuk az embereink által, úgyhogy most egyébként éppen folyik az összeszámlálása, hogy milyen adománnyal tudunk a Verecke alapítvány felé előjönnünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sikeres volt. Ja, még egy mondatot talán, mert éppen most olvasom, hogy akik ott voltak a koncerten, nagyon örültek annak is, hogy rég nem hallott dalokat, hogy olyan dalokat válogattunk, amelyek segítettek abban, hogy ne felejtsük el, hogy miért is gyűltünk össze. És ami így tulajdonképpen nem is volt előre hirdetve, de kevéssel a koncert előtt csatlakozott hozzánk Popovics Emese, népdalénekes, kárpátaljai születésű, aki szintén emelte ennek az estnek a fényét és hangulatát. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy ez így sikerült.
3: Van egy olyan kérdésem, ami talán így kedd délelőtre egy kicsit talán túl mély, de vállalom. Olvasom a Wikipédián rólatok a leírást, hogy egy erdélyi út következményeként változott meg a szövegvilág és a témaválasztás. Többit nem olvasom hozzá. Felidézhető az, hogy mondjuk az első kárpátaljai utatok, vagy amikor Kárpátaljára jöttök, az hagyott-e ilyen mély nyomokat az együttes életében? Most nem is azt gondolom, hogy akkor témát váltani meg, újraírni a szövegeket, de Kárpátaljával kapcsolatban milyen élmények?
2: Igen. Szóval, hogy azt is már nehéz visszaidézni, hogy ez mikor volt, de biztos, hogy jó pár évvel azután, hogy Erdélybe jutottunk. Tehát az az első sok, ami ért minket akkor Erdélyben, hogy a határon túl élnek magyarok, tőlünk kicsit elszakítva, kicsit keveset tudva rólunk. Ez talán már, ugye, amikor Kárpátaljára jutottunk, ez már nem ért ennyire mélyen. Viszont nagy volt a különbség, mondjuk ha két utat összehasonlítom, és így visszagondolok, abban a tekintetben, hogy itt is élnek magyarok Kárpátalján, ők egy picit nem csak a kilométer miatt állnak közelebb hozzánk, hanem valahogy a kultúra, a nyelvezet, tehát például a ti beszédetekben is szerintem sokkal jobban szakembernek kell lenni, hogy az ember megállapítsa, hogy hogy kárpátaljai nyelvjárást hallunk esetleg. Szóval valahogy, ha nem is volt sok hatású, de amikor ott találkoztunk emberekkel, akkor megint csak úgy éreztük, hogy mintha ha egy picivel többek lennénk, nem csak az emberek számát tekintve, ugye, hanem hogy belülről is mélyen, mintha még hozzárakódott volna a magyarságunkhoz még valami. És fantasztikus fogadtatás volt minden alkalommal, mikor ott jártunk, és ez különlegesség tette minden egyes találkozást. Úgyhogy nagyon jó visszagondolni ezekre, még hogyha nem is tudom pontosan visszaidézni, hogy mikor volt ez.
1: Fontos kiemelnünk a Pulzus Rádiónak a születésnapját, amikor létrejöttünk ki már 14 évvel. Egy fesztivál keretében fogadtátok el a felkérésünket, és itt is jótékonysági koncertet adtatok, és hatalmas nagy élmény volt Beregszász főterén a Pulzus Rádió létrejöttének a pillanatában ismerős arcok koncerten ott lenni és együtt énekelni. Úgyhogy külön köszönjük ezt az akkori felajánlás lehetőséget, amit ránk szántatok.
2: Igen. És, hát bárcsak mehetnénk, és hogyha itt most megemlíthetem, akkor amint a felkérés megérkezik hozzánk, biztosak lehettek benne, hogy nem fogunk rajta gondolkodni.
3: Így legyen. Idéztünk egy kis múltat, beszéljünk a jelenről, hanem is a jövőről. 2026-ban is nagyon aktív a zenekar, ugyanis búcsúdal, illetve búcsú címmel megjelent új dalotok is. Mi jellemző a 2025-2026-os, a napjaink ismerős arcok zenekarára?
2: Nem is csak egy dal jelent meg, hanem évelején, illetve valamikor tavasszal egy teljes album jelent meg. A Búcsú című dal ezen az új albumon hallható, és ennek videóklipje is van, talán ezért jutott el sokkal több helyre. Közben egyébként már készül a második videóklip is. Szóval ennek az albumnak Ecce Homo a címe, Íme az ember, Biblia idézet, ami egy picit arra utal, majd ha mindenki kezébe tudja venni a CD-t, vagy a borítót látja, hogy egy kicsit párhuzamot próbáltunk állítani azzal a bibliai történettel és napjainkkal. Mennyire nehéz, ezt talán Kárpátalján talán még inkább megértik majd az emberek, hogy amikor Jézus ugye Pilátus előtt mennyi gyötrelmet elszenvedett, hát most a mai embernek valószínűleg sok hasonló érzése lehet, de a dalok nagyon vegyesek, mint minden lemezünkön. A Búcsú című dal az egy emléket szeretne állítani azoknak a már nem köztünk lévő színészeknek, művészeknek, akik ideje korán, tehát még az életük derekán hagytak itt minket, és ennek egy ilyen lírai megfogalmazása talán ez a dal. De egyébként még a lemezről csak annyit hadd mondjak, hogy ez az első olyan lemez, ugye, amin közben nekünk az egyik zenész poszton volt egy tagcserénk, Letró Szilvesztert a billentyűk mögött váltotta Pap Gyula, aki hozta azt az évtizedes tapasztalatot, ugye nagyon sok magyar rock zenekarban megfordult, és az ő játéka, meg az ő felfogása, a zenei felfogása, talán egy picit változtatott is az egész zenekar megszólalásán, ezt majd ha halljátok, akkor talán lehet érzékelni. Nem mondanám jobb vagy rosszabb, hanem egy picit más, és talán egy zenekar életében nagyon jót tesznek az ilyen néhány évente bekövetkező kicsit más felfogások. Belülünk is sokkal többet hoz ki, talán azok, akik hallgatják, ők is kapnak egy picit mást is, még akkor is, hogyha nyilván a szövegvilág is, meg a gondolatok azok hasonlóak, mint a korábbi lemezünk. Úgyhogy nagyon, nagyon ajánlom mindenkinek. Én szerintem a top 5-ben benne van, biztos vagyok benne a mi lemezeinket tekintve.
3: Az ismerős arcok zenekar számos díjjal rendelkezik, Máté Péter díjjal, Teleki Pál érdeméremmel, illetve 2023-ban Petőfi zenei díjjal is kitüntették az együttest. Azonban 2024. szeptember 5-én átadták Magyarország harmadik zenélő útját, amely 21-es főút 60-ból Lőrinci felé vezető oldalon szólal meg. Ez az elismerés, mert én megmondom őszintén, ha én zenész lennék, és zenélő útszakasz szólna az én dalomról, én elismerésnek venném. Ti ezt hogy fogadtátok?
1: Igen,
3: mi volt a reakció?
2: Természetesen persze, hogy elismerés, és hatalmas megtiszteltetés. Igen, én is, amikor a zenélő úton járok, és még nem volt a nélkülednek zenélő útja, akkor azt gondoltam, hogy ha vannak dalok, vagy van dal olyan, ami az embereknek egészen közel áll hozzájuk, vagy beléjük hatol, akkor azt talán érdemes felidézni imittam ott, járva kelve, tehát például egy zenélő út formájába, és hogy azt hiszem, ez lett a harmadik Magyarországon zenélő út, az pont a nélküled kapcsán jutott az út tervezők eszébe. Hát igen, ez annak az elismerése talán, hogy ez a dal, ez tényleg velünk él, Ugye a napjaink magyarságának ez a dal nagyon sokat mond, nagyon sokat jelent. Elég csak a nemzeti válogatott futballmérkőzésekre gondolni, vagy erre rengeteg rendezvényre, ahol ez a dal megszólal. És ez nem csak a mi koncertünk, szóval ennek a dalnak mi is nagyon sokat köszönhetünk, és hát abban bízunk, hogy ezt így az egész Kárpát-medencébe, sőt a tengeren túli magyarság is ismeri, és ők is sokat köszönhetnek neki, vagy köszönnek neki. Ezt mi nem saját sikernek éljük meg, hanem a dal sikerének, úgyhogy mi ezt önzetlenül átadtuk úgymond napjaink emberének, vagy a kornak, és legyen vele, amit az emberek szeretnének, és látjuk és nézzük kicsit még háttérből is, hogy milyen önálló életet él a dal, hol szólal meg leginkább, legjobban hol szeretik, nyilván akkor, amikor a nemzeti összetartozás témája fölmerül. Hát Attilát tudnám idézni, az énekesünket, aki a dalszöveg írója is, ennek a dalnak is az írója, aki azt szokta mondani, hogy amikor egy rockzenész, vagy egy zenész ugye elkezdi ezt a feladatot és karriert, vagy munkát, nem tudom, vagy elkötelezetten ugye beleáll valamibe, akkor talán erről álmodik, hogy legalább egy dal legyen az életében, amit kicsit a halhatatlanság felé viszi. Nem csak nem őt magát, hanem a dalt, és hát ezzel a dallal ezt talán sikerült nekünk elérnünk, tehát hogy ezt a gyerekkori vágyat, vagy nem tudom milyen vágyat, ugye ezt akkor beteljesítette nekünk, számunkra ez a dal.
0: Az elmúlt percekben Galambos Nándorral, az Ismerős Arcok zenekar vezetőjével és basszusgitárosával beszélgettünk.

0: az anyaország. Gyermekek és csecsemők szája által. Ezzel a Zsoltár idézettel zajlott a tiszántúli református egyházkerület katekéták számára rendezett találkozója a közelmúltban. A rendezvénnyel, melyre a hitoktatással foglalkozó munkatársak kaptak meghívót, az imádság évéhez is kapcsolódtak. A szervezők szerették volna, ha ezen a területen szolgáló lelkipásztorok olyan a gyakorlatban hasznosítható eszköztárat ismernek meg, amely segíti tevékenységüket. Ezért a témával évtizedek óta foglalkozó két előadót hívtak meg, Zimányi Noémit, a Református Pedagógiai Intézet katekhetikai szakértőjét, valamint Szabóné dr. László Lilla lelkipásztort, a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi kara egyetemi docensét. A következő percekben velük beszélget Tóth Emese.
1: Zimányi Noémi református lelkipásztor és vallástanár, beosztott, illetve helyettes lelkészként Császáron, Balatonöszödön és Budapest Rákosligeten szolgált. 20 éven át végzett gyülekezeti hitoktatást óvodáskorúak és általános iskolások számára, valamint konfirmációi előkészítőket, ifjúsági bibliaórákat tartott. Speciális napközis hittanos táborokat szervezett, homiletikai tanulmányokat folytatott Wuppertalban és Münsterben, majd homiletikai trénerként a pápai református teológián adott órákat. 2013 óta dolgozik a Református Pedagógiai Intézetben katechetikai szakértőként. Szakterülete az általános iskolai katehézis, részt vesz a taneszközfejlesztésben és katechetikai képzéseken. Kedvenc témája a kreatív katehézis. Gyermekek imádságra nevelése címmel tartott előadást a kateheták találkozóján.
2: Miért fontos a gyerekek vallásra nevelése, és kinek a feladata ez?
3: A lelki életre nevelés az igazából a szülők feladata lenne, de hogy történt egy ilyen váltás, hogy már nem a szülők nevelik lelki életre és imádságra sem a gyerekeket, vagy legalábbis ez egy nagy átlagban elmondható, úgyhogy ezért feladata a hittanoktatóknak, vallástanároknak, lelkipásztoroknak és gyülekezeti munkatársaknak is az, hogy ebben segítsenek a gyerekeknek, mert hogy az imádságra, a lelki életre való nevelés, én azt gondolom, az életre nevelés. Tehát ez akkor működik jól, hogyha ez az életre nevel.
2: Kedvez-e ez a mai világunk annak, hogy mondjuk a gyerek imádkozzon? Vagy hogyha mondjuk az osztálytársak megtudják, hogy ő imádkozik, akkor hogyan fognak rá nézni? Tehát egy ilyen közegben milyen harc a gyerekek imádságra nevelése?
3: Azt gondolom, hogy soha nem volt egyszerű a gyerekek imádságra nevelése, abban az időben sem, amikor én voltam gyerek, de most sem egyszerű. Mindig, mindenkornak megvan a különböző nehézsége, más nehézsége. Most kifejezetten ez a multitasking élet, ez nagyon megnehezíti az elcsendesedést, a belső gondolatok kibontakoztatását, a befelé figyelést. Nyilván, hogy nem egyszerű ezzel a barátok előtt mondjuk elbeszélgetni, vagy gyerekeknek nem egyszerű ez, de hogyha egy támogató közegben kerülnek, akár gyülekezeti közegbe, akkor ez megkönnyítheti.
2: De hogyha nem egy olyan közegben van a gyerek, akkor lehet, hogy nem ismeri mondani az osztálytársainak, ugye?
3: Ez elképzelhető, hogy a gyerek csak titokban mer imádkozni, vagy otthon, vagy hát ha jár a hittanórára, természetesen akkor ott.
2: A gyermeki száj imádsága mennyiben más, mennyiben különbözik a felnőttek imádságától?
3: Annyiban különbözik, hogy a gyerekek talán, hát nem tudom, hogy ez megfelelő kifejezése, de őszintébbek, vagy spontánabban tudnak megszólalni, és éppen ezért kell őket tanítgatni is egy kicsit, mert hát, hogy mondjam, néha az őszinteségük ilyen furcsa gondolatokat ölt, úgyhogy kell egy kicsit őket tanítani. Tehát azért vagyunk most itt egyébként ezen a konferencián, vagy én azért vagyok itt, hogy én most erről egy kicsit beszéljek, hogy hogyan tudjuk segíteni a gyermekek imádságra nevelését.
2: Ugye az a konferencia címe valahogy így hangzik, hogy csecsemők szája által, tehát már az egész nagyon-nagyon pici gyereket is lehet imádságra nevelni, tanítani? Hogyan?
3: Ha vele együtt imádkozunk, lehet, már születése előtt, ahogy zenére is lehet tanítani. Születése előtt én azt gondolom, a lelki életre is lehet, vagy az imádságra nevelése is lehet tanítani, el lehet kezdeni a lelki életre nevelést már születése előtt, hogy természetes része legyen az életnek.
2: Ha ez így elkezdődik, ilyen nagyon-nagyon picike korban, akkor mi a hozadéka ennek a későbbi évekre nézve?
3: Későbbi évekre nézve talán az lehet a hozadéka, hogy mindig visszatalál a gyermek, a fiatal, a felnőtt ehhez ez a belső erőforráshoz, vagy inkább akihez vissza tud találni. és ez az életben egy segítség lehet a boldog élethez, hogyha egy visszanyúlik tapasztalataihoz és az emlékeihez egy gyermek vagy egy felnőtt.
2: Mit tesz az életükhöz ezeknek a gyerekeknek az, hogyha tudnak imádkozni, és ha jól imádkoznak?
3: Bátorítás, erőforrás, biztonságérzetet jelent. Tehát a hit az mindenképpen egy nagyon-nagyon-nagyon nagy erőforrást jelent az életben. Az Istennel való kapcsolat egy kimeríthetetlen forrás.
2: Milyen felelőssége van ebben a hitoktatónak, és egyébként, hogyha már a hitoktatókra térünk, akkor milyen az ő helyzetük? Van-e elég hitoktató, eljutnak-e a megfelelő intézményekbe, és ott hogyan fogadják őket?
3: Ez változó, attól függ, hogy milyen intézményről beszélünk, de azért azt elmondhatom, hogy azért nem mindig egyszerű a helyzet. Tehát ahogyan itt is most jönnek, mennek az emberek, van olyan hely, ahol a hittanóra is így zajlik, hogy jönnek, mennek a gyerekek az iskola életébe így belefolynak, és nehéz koncentrálni, vagy nehéz odafigyelni, de vannak olyan helyek, ahol viszont a hittanoktató tud egy olyan közeget teremteni, ami a gyerekek számára egy nagyon nagy támogatást jelent.
2: De hogyan teremthető meg ez a közeg? Mert egyébként én is tudom, hogy vannak hitoktatók, akik rendkívül népszerűek, valami miatt nagyon népszerűek, és sok gyerek akar oda járni, még azok is, akik egyébként nem hitben nevelkednek, és mégis valahogy oda vonza őket a hitoktató személye. Milyenek az oka?
3: A hitoktató személye az abszolút ennek az egyik komponense, a másik az, hogy egyszerűen, ami az én nagy kedvencem, hogy különböző tevékenységeket, tehát hogy nem csak passzívan hallgatnak a gyerekek, hanem cselekedtetjük őket, vagy beviszünk különböző tárgyakat, valami történéseket. Alapvetően, amikor én képzést tartok, ilyen tárgyakat szoktam bemutatni, hogyan lehet ezeket a tárgyakat elkészíteni, illetve hogyan lehet ezeket alkalmazni, amik segítenek a gyerekeknek a lelki életben való nevelődésre, segítenek megérteni, hogy egy bibliai történetnek mi az üzenete a számukra. Történik valami, például ilyen módszer a élménypedagógia, drámapedagógia, de végtelenség lehetne sorolni, hogy mi, de cselekedtetés és tevékenytetés, hogy ha lenne ilyen magyar szó, akkor ezt mondanám.
2: Ugye az a végső cél, hogy azok a gyerekek, akik hitoktatásban részesülnek, később beintegrálódjanak egy-egy gyülekezetbe, egy-egy közösségbe. Ez mennyire sikeres?
3: Szívesen mondanám ezt, hogy ez nagyon sikeres, és vannak is olyan helyek, ahol nem csak a gyermekek integrálódtak, hanem a gyerek hozta a szülőt, a családtagot, és akkor a szülők váltak aztán gyülekezeti munkatársán. Nagyon sok ilyen példa is van. És van olyan példa is, hogy csak a hittanórára jár a gyermek.
1: Szabóné dr. László Lilla, lelkipásztor, a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi kara egyetemi docense a Gyermekek lelki kísérése címmel tartott előadást a kateheták találkozóján. Ebben a témában egyébként az ő nevéhez fűződik az első hazánkban megjelent kiadvány.
2: Hogy látja, hogy mikor van nehezebb dolga egy hitoktatónak, hogyha mondjuk egy hitben élő családból érkezik a kisgyermek, a hitoktatásra, vagy pedig, hogyha saját érdeklődésből és semmilyen ilyen háttérrel nem rendelkezik?
4: Azt gondolom, hogy mind két út másra hívja meg a gyermeket is, meg a hittanoktatót is. Az, aki egy keresztény családból érkezik, neki megvan az a szókészlete, az a tapasztalati horizontja, amin keresztül fogadja mindazt, amit hittanórán kap. Az, aki teljesen, úgymond vallásos hontalanságban nő föl. Neki viszont az életnek olyan belső kérdései, ami sehol nem kap teret, és akkor a hitoktatónak van lehetősége ezekkel a kérdésekkel kapcsolatba kerülni.
2: Ez csak a saját véleményem. Talán értékesebb számomra az, amikor a saját érdeklődésből érkezik egy kisgyerek, mert valamiért érdekli őt a téma, a hitvilága, mint amikor amúgy családi indítatásból sokszor valamilyen presszúra hatására. Egyetért velem?
4: Én nem gondolom, hogy amúgy a mai családokban annyira presszúra lenne. Talán egy előző generációban még sokat jelentett az, hogy mi a megszokás, és akkor édes gyerekem, menjél már. Én azt gondolom, hogy azért a mai családok nagyon komolyan veszik a gyermekek visszajelzéseit, hogy milyen pedagógusok veszik őket körül, jó-e ott hittanórán, szeret-e ott lenni. Persze, hogyha egy református iskolában van, ott mindenképp hittanra kell járni, tehát ott maga az intézmény adja a presszúrát, mert ott kötelezően ott van a két hittanórán. óra, többi iskolában, állami iskolában azért választhat, hogy most az etika tanárnéni a kedvesebb, vagy pedig a hittan tanárnéni a kedvesebb, de én mégiscsak azt mondanám, hogy iskolai közegben mindenképp ott van az, hogy ez egy tanóra, tehát mindenképp ott van a kihívás a hitoktató számára, hogy izgalmassá tegye, hogy a gyermekeknek fölkeltse az érdeklődését, motiváltá tegye őket. Vasárnaponként, tehát a vasárnapi istentiszteti munkában talán ott jobban előjön az, hogy családok esetlegesen küzdenek azzal, hogy a gyereküket is vigyék istentiszteletre, aki szívesebben aludna vagy játszana, de azt is gondolom, hogy oda meg nem nagyon járnak olyan gyerekek, akik csak így maguktól elindulnak. Hát valahol a családnak a támogatása mindenképp szükséges, és a pedagógusé is, hogy a gyermekeket meghívja erre az útra, mert azt azért látnunk kell, hogy a gyermekek nagyon sok ingerrel vannak körülvéve, tehát az, hogy saját kíváncsiságból induljanak el, akár csak hittalra, vagy bármilyen más irányba, szerintem egyre ritkább, mert annyira túlterheltek az ingerekkel, meg azzal, hogy a telefon, a számítógépes játékok mindig ott vannak körülöttük, hogy valójában szerintem a hittantanár mindig bizonyos szempontból versenyhelyzetben van, és kérdés, hogy tud-e valami igazit megtapasztaltatni.
2: Most akkor ehhez kapcsolódóan az utóbbi években mennyit változott a hittanoktatás eszköztára?
4: Igen, amúgy a képzésben is, de a katetikai pedagógiai szakszolgálat is nagyon komolyan veszi, de az alapképzésben is, hogy elkezdjünk foglalkozni az IKT, vagyis az informatikai eszközöknek a bevonásával a hitoktatásban. Azt gondolom, hogy ennek van haszna olyan szempontból, hogy a gyermekek otthonosan mozognak ezen a területen, nagyon sok izgalmas megközelítést, motivációt serkentő eszközt tudunk behozni, de másrészt azért a hitnek a dolgai az lélektől lélekig történnek, és azt azért digitális eszközökkel bizonyos szempontból időnként talán meg is terheljük azt a közösséget, amiben lélektől lélekig vagyunk.
2: Ez a fajta lelki kísérés mennyire feladata vagy missziója a hitoktatóknak, és mennyire tudja megtenni ezt a folyamatos intenzív lelki kísérést?
4: Ugye a lelki kísérésnek megkülönböztetjük a

0: Sokat segít, hogyha ezen a területen jártasak vagyunk, tudjuk, hogy egy-egy életkornak mik az alapkérdései, mik azok, amik eleve foglalkoztatják a gyermekeket, és ilyenkor közösségi szinten próbálhatunk meg ezekhez a kérdésekhez kísérő módon kapcsolódni, hogy magát ezt a kis hittanos közösséget kísérjük ezekben a témákban.
1: Jellemző-e, hogy a különböző korosztályokat mi foglalkoztat ebben a témakörben? Mik a legalapvetőbb, a leggyakoribb kérdéseik, mondjuk az egész kisgyerektől a gimnazistákig?
0: Hát ugye a kisgyerekeknek a hit területén alapvetően a biztonságkeresés a kérdésük, miközben próbálnak összerakni egy olyan világképet és világnézetet, amiben Istennek is helye van náluk nagyon természetes módon. Tehát egy óvodás gyerek ilyen legókockaként építkezik mindabból, amit hall Istenről, vagy akár a világról, és ebből épít föl magának egy kis belső lelki birodalmat, és neki nagyon sok kérdése van erre nézve, hogy kik az angyalok, mi az, hogy mennyország, hova megy valaki, ha meghal, de honnan jön, amikor ő megszületik, miért nincs rajta azon a fotón, amikor nem voltam, hol voltam, tehát hogy nagyon-nagyon komoly filozófiai kérdéseket tesznek föl a kis maguk gyermeki módján, és ezek az egzisztenciális kérdések azt gondolom, hogy egy alapot adhatnak abban, ahogyan ők Istent megismerik, és a saját létüket belehelyezik, hogy Istentől van az ő életük, Isten biztonságban tartja az életüket, és hogyha bárkit elveszítünk, tudhatjuk, hogy Istennél van. Már a kisiskolás gyermek sokkal tudatosabban figyel a bibliai történetekre, össze is tudja őket már fűzni, egy-egy kis sorozatban megtanulni, akár a József történetének a ciklusán keresztül, nagyon sok mindent megismer Istenről. Így a történetek kapcsán vonja le azt a következtetés, hogy milyen az Isten, ő nem tud még elvont fogalmakban gondolkodni, és hát természetesen szó szeretné megtudni, hogy kicsoda az Isten, hiszen az ő ima életük már a kérések irányába is kinyílik, tehát egyre több kérésük is van, kérdésük is van, és ők ilyen gyűjtögető életmódot folytatnak, tehát ők azért szeretnek bibliai történeteket gyűjteni, bibliai szereplőket, aranymondásokat, tehát hogy nekik még eleve ilyen szivacsagyuk van, és a kis lelkük is ilyen szivacs, hogy minél több mindent megtudni a világból, hogy abban úgy jól eligazodjanak, és hogy valahol bennük van ez a szabálykövetés, szeretnek olyan jó hittanosok lenni, szépen imádkozni, szépen énekelni, és azt gondolom, hogy ezekhez kapcsolódhatunk, hogy van vágyuk arra, hogy egy közösségben ezt megéljék. És ugye a kamaszkor az viszont egy bonyolultabb és ambivalensebb időszak, hiszen akkor már megjelenik a kételj, de pont azért, mert megjelenik ez személyesség is a hitben. Tehát neki nagyon sokat jelent, hogy számomra kicsoda az Isten ebbe a négy szem közti kapcsolatban, nem a mi közösségünknek, hanem én és az Isten. Van-e köztünk kapcsolat? Lehet-e ez annyira bensőséges, hogy személyes hitnek mondhatom? És persze közben előjön az, hogy mi van, ha nincs is Isten, ha ez az egész csak mese, amit kaptam, és csak a falnak beszélek, és azt gondolom, hogy ilyenkor nagyon nagy jelentősége van, hogy a kételyek között megtartjuk-e őket, megtartjuk-e azt a biztonságos teret, hogy a mi közösségünk elhordja ebben az időszakban is őket.
2: Az elmúlt percekben a tiszántúli református egyházkerület katekéták számára rendezett találkozóról készült összeállításunkat hallhatták.

0: Erdély. Hogyan lehet 14 évtizeden át a történelem viharaiban is hűen őrizni a hóstáti közösség gyökereit? Aktuális interjúnkban a jubileumát ünneplő kolozsvári Bethlen Gábor földész dalkör múltjába és mindennapjaiba pillantunk be. Vendégünk Furu István elnök, aki mesél az apáról fiúra szálló odaadásról, a próbaidőszakot diktáló mezőgazdasági naptáról, a hóstáti bálok és névnapok hangulatáról, valamint a generációk közötti kölcsönös tiszteletről. A riporter Szecsődi Árpád.
1: Szeretettel köszöntelek, azért hívtalak, hogy egy kicsit ismerkedjünk, és halljunk néhány szót a Bethlen dalkörről, melynek ugye most ünnepeltétek a 140. évfordulóját, ha jól tudom, igaz? Mesélj arról, milyen érzés egy olyan közösség élén állni, amely immár 140 éve őrzi a hóstáti kultúra lángjait.
2: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Furu István vagyok, a Bethlen Gábor földészdalkör jelenlegi elnöke 4 éve. Megtiszteltetés, hogy része lehetek immár 22 éve ennek a dalkörnek. Fiatalon kezdtünk bele, a hóstáti hagyományokat ápolván, fiatalok úgymond időzőjelesen 96-ban álltunk be első versben, úgymond, amikor a Virágos Együttes is alakult, és azonnan toborozták a fiatalokat. Akkor jöttek a katonasági időszakok, akkor volt megszakítás, több-kevesebb év, és én folyamatosan most 22 éve, hogy ott vagyok. Érdekes a történet, mert az akkori elnök azt mondta, gyere vissza, lehet, hogy veled többre nem megyünk, de legalább többen leszünk. És akkor, hogy megfogjanak, úgymond, zászlót a kezembe adták, és illettem elsősorban a zászló vívő is, gondozó is a dalkörben. Jól érzem magamat, vannak generációs eltolódások, úgymond, tehát a 84 éves tagtól egészen a 23-4 éves a fiatal generáció, de mindenki jól érzi magát, megvan a kölcsönös tisztelet. És ez az egyik titka is, úgymond, ha így lehet nevezni, annak, hogy ennyi időn keresztül megmaradt a dalkör, kisebb, nagyobb problémákkal küszködve, de a kölcsönös tisztelet megvan, és a fegyelem, amit nem kell kiharcolni, de mindenki tudja, hogy azért jön, hogy jól érezze magát, és tanuljunk énekeket.
1: Mi a titka annak, hogy a dalkör a történelem viharaiban is meg tudott maradni, és hogyan maradtak hűek a gyökereikhez?
2: Hát a titka szerintem az odaadásban rejlik. Sokan apáról fiúra vették át ezt a hagyományt. Az én családomban, tehát a közvetlen családi körbe édesapám nem volt dalárdottag, nagytatám nem, de két nagybátyám is, Kilin Miklós, illetve Kis József a dalárdottagjai voltak, már néhai Kilin Miklós és Kilin József. És kisgyerekként egy olyan rejtelen volt, hogy jaj, hogy hétfőnként mennek a dalárda órára, és vajon ott mi történhet? Hát betekintést szerezhettem, mondom, anno 96-ban, és mint titok, az odaadás. Szerintem nagy titok, nem, tehát nem nagy titok az egész, de az odaadás és a kitartás. Az, hogy a hagyományt azt tovább vigyék.
1: Na most ez a hagyomány miből áll, mit jelent ez a hagyomány? Ugye, mert sok mindenről beszélhetünk itt a hagyomány kapcsán, nem csak az éneklésről, ugye?
2: Igen, nem csak az éneklés, de most, hogyha dalárdáról beszélünk, a Bethlen Gábor dalkör alapszabályában, tehát mikor megalakult, akkor lényegében arról volt szó, hogy istentiszteleteken, temetéseken, meg világi eseményeken is szolgáltak. Hogyha a hóstáti hagyományokra térnénk rá, akkor ott tudnánk beszélni a szüreti bálról, volt a virágos tánc az május környékén, akkor az Anna bál júliusban, mikor van a nap, utána következett a szüreti bál, értelemszerűen szeptember-októberben. Hóstáti közösség két jellemző vonatkozik rá a hóstáti közösségre, munkásak, de ugyanakkor tudnak mulatni is, szórakozni is. Helytáltak a mezőn, a piacon, főként az asszonyok, úgymond, akik árulták a termékeket, de ugyanúgy szerettek járni, mulatozni. a családokban megtartották a úgymond idézőjelesen hagyományos hostati név napokat, kezdve a József, Sándor József, akkor haladván a naptárba téli ünnepek alatt ugye Miklós, Ferenc Miklós, István János, ahogy következtek, és ezekre meg főleg azért volt idejük, mert tavasszal, vagy a tél elején és tél végén voltak a névnapok, amikor még nem volt annyi sok mezőmunka. Ezért van a Dalárdának is a próba időszaka, elkezdődik november első hétfőjén, és virágvasárnap utáni hétfőn van az utolsó próba, mert az utolsó fellépés a templomba, kétágúba az húsvét vasárnapján történik. Vagy az elmúlt 37 év alatt szerintem annyi van a Szent Lászlói korus találkozó történelmében is. Két alkalom kivételével minden évben jelen volt a Dalárda, és a júniusi hónapban be volt időzítve egy-két-három próba, ahogy a jelenlegi, vagy a mindenkori karvezér megítélte, hogy mennyi felkészülésre van igény a dalkörnek.
1: Na mostan a hostátják azok kötődnek a kétágú templomhoz. Mit jelent számotok a kétágú templom? A kolozsvári kétágú, vagy kolozsvári alsóvárosi református egyházközség. Mert ugye, hogy a legtöbb ilyen hostáti eseményre ott került inkább sor, nem?
2: Igen. Egy szóval az otthont jelenti, nem csak a Dalárdának, hanem a hostáti közösségnek. Jó, persze a Kolozsvár több más negyedében is ugye vannak a református egyház megyék, de mivel ez úgymond központi, és itt nagyobb a befogadó képessége is a templomnak, és ide kötődnek a hostáti szálak, úgymond az építés, segédkezés, a történelem hosszú éveink keresztül.
1: Milyen szerepet tölt be a dalkör a mai kolozsvári közösség életében túl azon, hogy énekelnek?
2: Hát mivel, hogy az éneklés az első sorban az a jellemzője a dalkörnek, temetéseken és kórus találkozókon látható a nagy közönség, de a dalkör tagjai ugyanúgy eljárnak más hostáti, vagy nem csak hostáti jellegű rendezvényekre, hanem ami a városi, úgymond kulturális programjaiba belefér. Tehát próbálunk megjelenni, hogy lássanak, hogy nem csak énekelni tudunk. Most itt röviden zárójelben megemlíteném a hostáti társcsoportot is, amelynek ugye, mint mondtam, tagja, és úgymond alapító tagja is voltam 96-ban. Azóta próbálunk még a úgymond már idősödő csontjaikkal táncolni, de van generációk, potló generációk, utánunk gyerekeink, ugyanebben lettek nevelve, úgymond, hogy megkóstoltattuk velük, ők is beöltöznek, mikor vannak báluk, meg bizonyos rendezvények. Lásd, március 15-e, mikor volt felvonulás, hogy magyar napok alatt voltak rendezvények, ahol a hostáti közösség úgymond képviseltette magát táncol, énekkel.
1: Sikerült-e az elmúlt 140 év során átadni a tudást a fiatalabb generációnak, hogy a dalok például, vagy a tánc ne vesszen el? Most már említettél is néhány dolgot, ugye? Például a táncot említetted.
2: Sikerült, több-kevesebb sikerrel, úgymond. A dalkörnél az a probléma, hogy sok fiatal azt hiszi, hogy nem tud énekelni. Most senki nem végezte el a zeneakadémiát, vagy nem járt kántórára. Sokan úgymond fülután tanultuk meg, kottát nem ismerve, nem tudtuk olvasni a kottát. De hogyha van egy kis hang és hallás, karmesterek mindig segítettek, hogy megtanítsanak, hogy hogyan kell énekelni, úgymond. Technikát alkalmazva elmagyarázták, elpróbáltuk, hol kell felvinni hangot, hogy hol kövessük a pontokat a kottán, mivel hogy nem ismertük annak idején, most sem nagyon, de kotta olvasáshoz nem értettünk olyan jól. Hat új, úgymond fiatal, nem új, mert már 10 éve közöttünk vannak, de fiatalabbak sokkal, akikre nagyon alapozunk, és szeretnénk, hogy megmaradjanak mellettünk minél többet.
1: Van-e olyan meghatározó emlék vagy fellépés az elmúlt évtizedekből, amelyre a dalkő minden tagja büszkeséggel gondol vissza, vagy amire visszaemlékeztek szívesen?
2: Igen, itt pontosan a Mátyás szoborcsoporttal kapcsolatos ez az emlék, mert őseink anno 1902-ben, október 12-én, mikor a Mátyás szoborcsoportot leleplezték, ott volt a dalkör, és a felújítás alkalmával 2011. április 4-én is jelen volt a dalkör, és ugyanazokat az énekeket énekeltük el, mint őseink annó 1902-ben. Ez egy olyan tényleg történelmi pillanat. Persze 140 év során sok helyen megfordult a dalkör, sok helyre meg volt hívva, de ez egy olyan esemény, jelentősége van, hogy ugye bármikor főtéren átmegyünk, ott van a szoborcsoport, és úgymond valamikor ott voltunk, és ott voltak dédapáink.
1: Hát több helyre is meghívtak, vagy meghívást kaptatok. Milyen élményekkel jöttetek vissza, vagy milyen volt, hogyan fogadtak?
2: Hát mindig pozitív élmény, mert minden korustalálkozó, vagy bármilyen alkalmával újabb ismerettségek, barátságok, kapcsolatok alakultak ki. Így megemlíteném, Csóka településen van a Móra Ferenc kulturális egyesület, és az ottani férfi dalkörrel, illetve a tambura zenekarral, vagy együttessel mai napig is tartsuk a kapcsolatot. Sajnos most ők nem tudtak jelen lenni a 140 éves jubileumunkon, mert pont ezen a hétvégén tartották ott is a falunapokat, és nekiek is programjuk volt.
0: Az elmúlt percekben Furu Istvánnal, a Bethlen Gábor Földész Dalkör elnökével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
3: Hírek. Híreink először címszavakban. Kelemen Hunor szerint a Nemzeti Liberális Párt, Mentsétek meg Romániát Szövetség és RMDSZ kisebbségi kormány az egyik megoldás. Diana Buzó János szerint a Mentsétek meg Romániát Szövetség nem fogja támogatni a Vestel kormány beiktatását. Nyugdíjasok szociális juttatása. Erdélyi megyékben adták a legnagyobb összegeket. Gigi Estirbu szerint könnyen előfordulhat, hogy végül csak a Szociáldemokrata Párt szavazza meg Adrián Vestel kormányát. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Kelemen Hunor tegnap kijelentette, hogy egyeztetett a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség vezetőivel kisebbségi kormány alakítási lehetőségekről, köztük egy Penele Usere RMDSZ kormányról. A szövetségi elnök a parlamentben elmondta, hogy az ügyvő kormány mögött álló koalíció vezetőiként Ilija Bolozsánnal és Dominik Fritzel szinte hetente egyeztetnek, és legutóbb arról tárgyaltak, mi történik, ha a parlament nem szavazza meg a Vestel kormány beiktatását. Kelemen szerint a jelenlegi parlamenti erőviszonyok mellett csak kisebbségi kormány alakítására van lehetőség. Megjegyezte, hogy valójában a Vestel kormány sem lenne többségi kormány, mert lehet ugyan, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetség megszavazza a beiktatását, de kétséges, hogy támogatni fogja a törvénytervezeteit. Elmondta, hogy az RMDSZ számára továbbra is a korábbi koalíció újjáalakítása az első számú opció. Szerinte ehhez mindegyik pártnak rugalmasabbnak kell lennie, mert csak így lehet érdemi dolgokról tárgyalni. Kérdésre válaszolva Kelemen elmondta, hogy Ilija Bolozsán nyitottnak mutatkozott egy Penele Usere RMDSZ kisebbségi kormány alakítására, és elfogadna más miniszterelnököt, de kormányfőjelöltekről egyáltalán nem tárgyaltak ezeken a megbeszéléseken. A Mentsétek meg Romániát Szövetség nem támogatja a Vestel kormányt, jelentette ki tegnapi sajtótájékoztatóján Diana Buzó János ügyvivő környezetvédelmi miniszter. A politikus emlékeztetett, az USZERE országos vezetősége úgy döntött, hogy nem támogatja a kijelölt miniszterelnök kormányának beiktatását. Elmondta, hogy személyesen a Vestel kabinet ellen fog szavazni, és meggyőződése, hogy a pártársai is ugyanezt teszik majd. Szerinte a Vestel kormány azért nem támogatható, mert akadályozná a reformokat. Arra a kérdésre, hogy miért jobb a Bolozsán kormány egy PSZE-DPNL kormánynál, Buzó János kijelentette. A jelenlegi kabinet a reformjai miatt is kényelmetlenné vált. Idén májusban 882.177 nyugdíjas részesült szociális juttatásban, 606-tal több, mint az előző hónapban, derült ki az Országos Nyugdíjpénztár tegnap közzétett adataiból. Közülük 844.184-en az állami nyugdíjrendszerhez tartoztak, 37.993 személy pedig a mezőgazdaságban dolgozott korábban. Az állami nyugdíjrendszerhez tartozó nyugdíjasok esetében a szociális juttatás átlagértéke 538 lej volt. A legmagasabb összegű juttatásokat Máramaros, Hunyad, Kolozs, Prahova és Besztercen a Szód megyében fizették ki. Az állami nyugdíjrendszer azon nyugdíjasainak jár a szociális juttatás, akiknek a nyugdíjból és más juttatásokból származó jövedelme összesítve nem éri el a havi 1281 lejt. A szociális juttatásban részesülő nyugdíjasok száma Bukarestben, valamint Szucsáva, Jász, Dolzs, Máramaros és Prahova megyében volt a legnagyobb. A korábban a mezőgazdaságban dolgozó nyugdíjasok esetében a szociális pótlék átlagértéke 362 lej volt, és Ilfov megyében volt a legmagasabb az összeg. A legtöbb kedvezményezett Jász, Botosány, Olt és Szucsáva megyében volt, írja az Acer Press. A Nemzeti Liberális Párt Olt megyei képviselője, Gyigyel Stirbu szerint a jelenlegi politikai helyzet egyre inkább az abszurd színházra emlékeztet, és könnyen előfordulhat, hogy végül csak a Szociáldemokrata Párt szavazza meg Adrián Vestel kormányát. Tegnapi Facebook bejegyzésében a politikus emlékeztetett. A Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség után az RMDS is bejelentette, hogy nem szavaz bizalmat Adrián Vestel kormányának, majd a Románok Egyesüléséért Szövetség nevében Petri Sorpeiu, illetve az SOS Románia egyik képviselője is hasonló döntésről számolt be. A politikus szerint a jelenlegi helyzet inkább politikai szatírára hasonlít, mint sem stabil kormányalakítási folyamatra. Stirbu hangsúlyozta, a parlamenti többség létrehozását háttéregyeztetésekkel, politikai alkukkal és a más pártok belügyeibe való beavatkozással próbálták elérni, de ezek a kísérletek rendre kudarcot vallottak. Mindennek az lett az eredménye, hogy a parlamenti többség helyett jelenleg van egy elutasítást elutasításra halmozó miniszterelnök jelölt, a stabilitás helyett bizonytalanság, a megoldás helyett pedig egy kísérlet. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 49 baniba kerül.
4: Időjárás jelentés.
3: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 12 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 12 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
4: Jó hír!
5: Amikor a fáraó látta, hogy megszűnt az eső, a jég és a mennydörgés, visszaesett vétkébe, és konok maradt a szíve. Mózes második könyvéből a 9. fejezet 34. verse.

Vigyázzatok, testvéreim, senki ne szakadjon el közületek az élő Istentől, hitetlen és gonosz szívvel. Pál apostolnak a zsidókhoz írott levéléből a 3. fejezet 12. verse.

0: ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
1: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
2: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
4: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben!
2: Reklám.
5: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
6: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
7: Zenélő köntös.
8: Nagyibolya komoly zenei

0: csapata.
1: Köszöntöm a Zenélőköntös kedves hallgatóit!
2: Június 7-én 1845-ben született Veszprémben Auer Lipót, világhírű magyar hegedűművész, zenepedagógus és zeneszerző, az orosz hegedűiskola alapítója, a világ zenei életének meghatározó alakja. Néhány saját szerzemény és számos átirat mellett az összes nagy hegedű versenyhez írt kadenciát. Auer Lipót apja szobafestő volt, aki szabad idejében hegedűn játszott, így a gyermek a szülői házban ismerkedett meg a hangszerrel. A tehetséges kisfiú tanítását a Székesegyház zenekarának koncertmestere vállalta el, majd 8 évesen már Budapesten folytatta a tanulást, egy évvel később pedig Mendelssohn hegedű versenyével debütált. Hamarosan Bécsbe került, még csak 13 éves volt, amikor diplomát szerzett. Ugyanebben az évben felkereste Henri Vieuxtemps híres virtuózt Grazban, de az igazi fordulópontot a Joachim Józseffel való találkozás jelentette, aki akkor Hannoverben volt koncertmester. 1861-től 2 évet töltött a mesterrel, akitől rengeteget tanult. Az igazán mély művészet olyan horizontjai felé nyitotta meg a szemem, amelyekről addig nem tudtam. Vele nem egyszerűen a kezemmel dolgoztam, hanem a fejemmel is. Partitúrákat, kottákat tanulmányoztam, hogy a nagy művek legmélyére jussak el, írta később. Megismerkedett a világhírű Anton Rubinsteinnel is, aki beajánlotta őt a Szentpétervári Cári Konzervatóriumba professzornak, ahol 3 éves szerződést írtak alá az ekkor még csak 23 éves hegedűművésszel. Az egyik kollégája így emlékszik vissza a bemutatkozására. A tanévet megnyitó vacsora után kérték, hogy játszon, és ő eleget tett a kívánságnak. Meg kell mondanom, hogy nagyon jól játszott. A taps után megköszönte mindenkinek, és azt mondta: az a megtiszteltetés ért, hogy itt taníthatok a Szentpétervári Konzervatóriumban. Nincs nagy tapasztalatom, de fiatal vagyok, energiával teli, és ígérem, hogy beteljesítem a hozzám fűzött reményeket, és jó tanára leszek a fiataloknak. Mély és belülről jövő érzéke volt a zenei szépséghez. Tiszta hanggal, tökéletesen intonált, minden egyes frázisa hibátlan volt, kikezdhetetlen formával és belső tartalommal. A játékát hallva az ember csupán egyet akart, úgy játszani, mint ő, írta egyik tanítványa. Auert lenyűgözte Oroszország pezsgő kulturális élete, és a következő évtizedekben koncertjeivel be is utazta az ország különböző szegleteit. 1874-ben megházasodott, orosz feleségétől 3 gyermeke született. Közben hírneve egyre növekedett. Egyik csodálója Csajkovszki volt, aki hamar felismerte különös tehetségét ahhoz, hogy mindig a legtalálóbb karakterrel és játékmóddal szólaltassa meg a műveket. A sorsintora, hogy Auer Lipót épp Csajkovszki hegedű versenyét utasította vissza, mert lejátszhatatlannak tartotta. Miután a darabot Adolf Brodsky a kezdeti negatív fogadtatás ellenére sikerre vitte, Auer is megbánta döntését és felvette repertoárjába a darabot.

Csajkovszki hegedű versenye első tételének részletét Dávid Oisztrák előadásában hallottuk, a Philadelphia zenekart Ormandi Jenő vezényelte. Ebben az időszakban Auer Lipót a cári színház első hegedűse volt, ami azt jelentette, hogy játszott a cári balett, az opera, a Bálsoly és a Marinszki zenekarában is. A kor zeneszerzői rágondoltak, amikor hegedű szólót írtak a művekbe, képzeletüket az ő játéka mozgatta meg. A Bálsolyban mutatták be Csajkovszki Anyegin című operáját is, amely Puskin verses regénye nyomán született. Bizonyára mély nyomot hagyott a művészben, mert Lenszky áriájából hegedű átiratot is készített. Talán azért pont ebből a részből, mert Lenszky és Puskin sorsa között megrázó, szinte prófétai párhuzam feszül. Mindketten becsületbeli, féltékenységi párbajban vesztették életüket. A regényhős Lenszky azért hívta ki Anyegint, mert látványosan udvarolt szerelmének, és Puskin szépséges, de kétes hírű felesége becsületét védve keveredett párbajba egy Franciaországból menekült holland diplomata léhűtő fiával, aki rágalmakat terjesztett az asszonyról. Puskin pisztolypárbajra hívta ki a kalandort, aki halálosan megsebesítette a költőt. Lenszky, akárcsak később maga Puskin is, a párbaj előtti éjszakán tudta, hogy a konfliktus valójában értelmetlen, de a korabeli arisztokratikus becsületkódex és a büszkeség miatt már nem léphettek vissza. Az érzelmeknek ezt a megrázó szövevényét, amely már letisztult egyszerűséggel szólal meg az áriában, Auer Lipót szavak nélkül bízta a hegedűre. Tanítványának Jáša Hajfecnek az előadásában hallgatjuk meg.

Lenszky áriájának hegedű átirata hangzott el Csajkovszki anyagényéből Jása Hájfec előadásában. A művészt legalább annyira érdekelte a kamarazene, mint a hegedű szóló irodalma. Több zongoraművésszel is végigjátszotta Beethoven hegedű zongora szonátáit, kedvenc partnere Anna Jesipova volt, avatott játékosa Brahmsnak. A következő archív felvételen Auerlipót Brahms G-moll magyar táncát játsza.

Auer Lipót előadásában archív felvételről hallottuk Brahms G-moll magyar táncát. 1906-ban a művész az Orosz Zenei Társaság vonós négyesének első hegedűse lett. Ez a formáció volt a kortárs zene egyik legfontosabb műhelye. Számos bemutató fűződik a nevükhöz, köztük Csajkovszki, Borodjin, Kyui és Rubinstein művei. Auer a legnagyobb nyomot tanárként hagyta Oroszország zenei életében. Az 1900-as években egyre tudatosabban alkalmazta a saját módszerét, amelynek lényegét így foglalta össze. Sosem a saját szűkös esztétikai észrevételeim alapján akarom irányítani a tanítványaimat, egyszerűen csak a jó ízlés széles, általános elveire tanítom őket, és ez az az alap, amely nyomán saját egyedi ízlésük kifejlődhet. Auer legismertebb pedagógiai könyvének címe magyarul Hegedűjáték, ahogy én tanítom. A műben részletesen kifejti gondolatait a zenei kifejezésről, a hangképzésről és a helyes technikáról. Idézem Kovács Péter hegedűművészt. Amikor először elolvastam Auer könyvét, nem félek kimondani, úgy éreztem, hogy nincs benne semmi. Hajlamosak vagyunk ugyanis titkokra vadászni, noha tudjuk, hogy nem léteznek. Egyedül az van, amire az ember küzdelmes gyakorlás útján rájön. Mégis, amikor kezünkbe veszük Auer híres hegedű metodikai könyvét, azt gondolnánk, hogy ide aranybetűkkel le van írva, hogyan lehet megtanulni hegedülni, mit kell tenni, begyakorolni, és utána nagyszerű hegedűs válik belőlünk. Amikor másodszorra elolvastam, természetesen azonnal világos lett számomra, hogy nemhogy semmi, hanem éppen ellenkezőleg, egyszerűen minden benne van. Pontosabban az, hogy nincsenek metódusok, titkos receptek, hanem mindenkinek más és más az útja. Azok az útjelzőtáblák, melyek végül elvezetnek a hangszerkezelés természetességéhez, bizony közismertek, csak a hegedülni tanulók nem veszik őket eléggé komolyan. Auer Lipót az egyéniségeket értékelte, de az egyénieskedést nem. Gyakran fejezte ki magát úgy, hogy a hegedűt beszédre kell bírni, és az igazi hegedűsről azt tartotta, hogy varázserővel képes egy nagy közönséget uralni. Glazunov is neki ajánlotta A-moll hegedű versenyét, amelyből most Baráti Kristóf előadásában hallgatunk meg egy részletet.

0: Glazunov ámul hegedű versenyének részletét Baráti Kristóf előadásában hallottuk. Közreműködött a Miskolci Szimfonikus Zenekar, vezényelt Kovács László. A cári Oroszországban Auer második otthonára talált, 1917-ben azonban minden megváltozott, és 1918. február 7-én a 73 éves művész áthajózott az Egyesült Államokba. A Carnegie Hallban akkor mutatkozott be, amikor a tanítványai már meghódították az új világot. Misha Elman, Jascha Heifetz és Max Rosen tárt karokkal üdvözölték. Manhattani lakásán is fogadott tanítványokat, majd New York egyik zenei intézményében kezdett tanítani. Ez volt az az iskola, amely később felvette a Juilliard School nevet. 1926-ban megkapta az amerikai állampolgárságot. 4 évvel később egy koncert turné közben halt meg Dresdában, de az új világon helyezték örök nyugalomra. Az emlékére összeállított műsor végére érve elbúcsúzik a szerkesztő Nanyi Bolya. A viszonthallásra.
1: Zenélő köntös.

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Kelemen Hunor szerint a Nemzeti Liberális Párt, Mentsétek meg Romániát szövetség és RMDS kisebbségi kormány az egyik megoldás. Diana Buzoianu szerint a Mentsétek meg Romániát szövetség nem fogja támogatni a Vestel kormány beiktatását. Nyugdíjasok szociális juttatása. Erdélyi megyékben adták a legnagyobb összegeket. Gigiás Tirbu szerint könnyen előfordulhat, hogy végül csak a Szociáldemokrata Párt szavazza meg Adrián Vestel kormányát. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Kelemen Hunor tegnap kijelentette, hogy egyeztetett a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség vezetőivel kisebbségi kormány alakítási lehetőségekről, köztük egy Penele Usere RMDS kormányról. A szövetségi elnök a parlamentben elmondta, hogy az ügyvő kormány mögött álló koalíció vezetőiként Ilija Bolozsánnal és Dominik Fritzsel szinte hetente egyeztetnek, és legutóbb arról tárgyaltak, mi történik, ha a parlament nem szavazza meg a Vestel kormány beiktatását. Kelemen szerint a jelenlegi parlamenti erőviszonyok mellett csak kisebbségi kormány alakítására van lehetőség. Megjegyezte, hogy valójában a Vestel kormány sem lenne többségi kormány, mert lehet ugyan, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetség megszavazza a beiktatását, de kétséges, hogy támogatni fogja a törvénytervezeteit. Elmondta, hogy az RMDS számára továbbra is a korábbi koalíció újjáalakítása az első számú opció. Szerinte ehhez mindegyik pártnak rugalmasabbnak kell lennie, mert csak így lehet érdemi dolgokról tárgyalni. Kérdésre válaszolva Kelemen elmondta, hogy Ilija Bolozsán nyitottnak mutatkozott egy Penele Usere RMDS kisebbségi kormány alakítására, és elfogadna más miniszterelnököt, de kormányfőjelöltekről egyáltalán nem tárgyaltak ezeken a megbeszéléseken. A Mentsétek meg Romániát szövetség nem támogatja a Vestel kormányt, jelentette ki tegnapi sajtótájékoztatóján Diana Buzoianu ügyvivő környezetvédelmi miniszter. A politikus emlékeztetett, az Usere országos vezetősége úgy döntött, hogy nem támogatja a kijelölt miniszterelnök kormányának beiktatását. Elmondta, hogy személyesen a Vestel kabinet ellen fog szavazni, és meggyőződése, hogy a pártársai is ugyanezt teszik majd. Szerinte a Vestel kormány azért nem támogatható, mert akadályozná a reformokat. Arra a kérdésre, hogy miért jobb a Bolozsán kormány egy PSD Penele kormánynál, Buzoianu kijelentette. A jelenlegi kabinet a reformjai miatt is kényelmetlenné vált. Idén májusban 882.177 nyugdíjas részesült szociális juttatásban, 606-tal több, mint az előző hónapban, derült ki az Országos Nyugdíjpénztár tegnap közzétett adataiból. Közülük 844.184-en az állami nyugdíjrendszerhez tartoztak, 37.993 személy pedig a mezőgazdaságban dolgozott korábban. Az állami nyugdíjrendszerhez tartozó nyugdíjasok esetében a szociális juttatás átlagértéke 538 lej volt. A legmagasabb összegű juttatásokat Máramaros, Hunyad, Kolozs, Prahova és Besztercenaszód megyében fizették ki. Az állami nyugdíjrendszer azon nyugdíjasainak jár a szociális juttatás, akiknek a nyugdíjból és más juttatásokból származó jövedelme összesítve nem éri el a havi 1281 lejt. A szociális juttatásban részesülő nyugdíjasok száma Bukarestben, valamint Szucsáva, Jász, Dolzs, Máramaros és Prahova megyében volt a legnagyobb. A korábban a mezőgazdaságban dolgozó nyugdíjasok esetében a szociális pótlék átlagértéke 362 lej volt, és Ilfov megyében volt a legmagasabb az összeg. A legtöbb kedvezményezett Jász, Botosány, Olt és Szucsáva megyében volt, írja az Ager Press. A Nemzeti Liberális Párt Olt megyei képviselője Gigiás Tirbu szerint a jelenlegi politikai helyzet egyre inkább az abszurd színházra emlékeztet, és könnyen előfordulhat, hogy végül csak a Szociáldemokrata Párt szavazza meg Adrián Vestel kormányát. Tegnapi Facebook bejegyzésében a politikus emlékeztetett, a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség után az RMDS is bejelentette, hogy nem szavaz bizalmat Adrián Vestel kormányának, majd a Románok Egyesüléséért Szövetség nevében Petri Sorpeiu, illetve az SOS Románia egyik képviselője is hasonló döntésről számolt be. A politikus szerint a jelenlegi helyzet inkább politikai szatírára hasonlít, mint sem stabil kormányalakítási folyamatra. Stirbu hangsúlyozta, a parlamenti többség létrehozását háttéregyeztetésekkel, politikai alkukkal és a más pártok belügyeibe való beavatkozással próbálták elérni, de ezek a kísérletek rendre kudarcot vallottak. Mindennek az lett az eredménye, hogy a parlamenti többség helyett jelenleg van egy elutasítást elutasításra halmozó miniszterelnök jelölt, a stabilitás helyett bizonytalanság, a megoldás helyett pedig egy kísérlet. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 49 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 12 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 12 fokot mérnek. Híreinkhez az AgerPress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
0: Jó hír!
2: Amikor a fáraó látta, hogy megszűnt az eső, a jég és a mennydörgés, visszaesett vétkébe, és konok maradt a szíve. Mózes második könyvéből a 9. fejezet 34. verse.

Vigyázzatok, testvéreim, senki ne szakadjon el közületek az élő Istentől, hitetlen és gonosz szívvel. Pál apostolnak a zsidókhoz írott levéléből a 3. fejezet 12. verse.

0: ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
1: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
2: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
4: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű Grúz Trio Mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élőnépi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben!
5: Reklám.
6: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus postacímre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
1: Békesség Istentől. Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Pál apostol Róma beliekhez írott levele 15. fejezetének a 14. és 30. verse alapján szól hozzánk Isten üzenete. Ottenberger Balázs a magyarországi Nekizsenyi Református Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Segítőtárs című részt felolvassa Fajsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm a rádió kedves hallgatóit. Istennek ígéjét olvasom a Róma beliekhez írott levél 15. részéből a 14. és 30. versekből eképpen. Én pedig testvéreim, magam is meg vagyok arról győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve minden ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Ami Urunk Jézus Krisztusra és a lélek szeretetére kérlek titeket, testvéreim, legyetek segítségemre Isten előtt, értem mondott imádságaitokban. Amen. Kedves hallgatók, testvéreim! Egy bölcs tanárom gyakran mondogatta a teológián, hogy azért van szükség lelkészekre, hogy ne legyen rájuk szükség. És persze humorosan mondhatnánk, hogy ha így viselkedünk, akkor nem is lesz, de az eredeti gondolat arról szól, hogy a lelki pásztorra, az egyházi vezetőkre különleges felelősség, teher és szerep hárul, de mégis azért, hogy kiteljesedhessünk, megerősödjünk és hitben érett keresztjénekké legyünk. Így olvassuk az igében más helyen, amíg el nem jutunk mindnyájan a hitnek és Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Az Efezus beliekhez írott levélben e szavak a pünkösdi csodára is emlékeztetnek bennünket, hiszen ott is az volt a valódi megújulásnak a varázsa, hogy a tanítványok egyszerű hétköznapi emberekből apostolok, ige hirdetők lettek. Ám mégsem egyik napról a másikra történt mindez, hiszen egyfelől ott volt Jézus szoros társaságában töltött idejük, a tanulás ideje. A különböző élethelyzetekben látták Jézus hitbeli hozzáállását, viselkedését, válaszait, lelkületét, olyan helyzetekben is, amikor ők gyakran elbuktak. Mi is így járhatunk vele életünk útján. Minden egyes nap, minden új kérdés, vagy éppen a régóta húzódók vele kell, hogy összekössenek bennünket, hiszen az ige nem egy kémcsőben, légüres térben történik, hanem akkor van jelentősége, amikor átjárja a mi életünket. Néha tényleg elgondolkodik az ember. Telve vagyok? Van tanítása az életemnek? Tud a másik meríteni a Jézustól kapott tudásból? Egyfelől hadd mondjam bátorítólag, mint ahogy Pál is, meg vagyok győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve minden ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Hiszen annyi igén, magyarázaton, Isten tiszteleten, annyi Istennel megélt eseményen vagyunk már túl. Hány éve fogadtad el az Úr vezetését? 5? 25? 50? Olyan bölcsességet ajándékozott, melyel egyre gazdagítja a jóságot, a hit ismeretét, hogy egymást is taníthassuk. Csodálatos egy-egy rövid bizonyságtétel arról, hogyan segített meg, hogyan tanácsolt, hogyan vezetett tovább egy-egy élethelyzetben valakit az Isten. Ez mindig felbátorít és megerősít mindannyiunkat. Én is szeretnék ilyen életet élni. Én legelőször a nagyberegi református líceum diákjai között éreztem ezt a belső, feszítő és mégis hívó érzést. Egyszerű, szeretetteli fiatalok voltak, akik már missziót folytattak, akik az Istentől kapott dolgaikból másoknak is adni akartak. Ekkor éreztem nagyon tisztán először, hogy engem is egy mélyebb kapcsolatra hív az Isten. Úgy hiszem, ez volt az, ami végül a római birodalom keménységét is képes volt megtörni.
Nem számít, ki voltál, milyen különbségek vannak közöttünk, mától Krisztusban testvérek leszünk. Adja nekünk is a lélek ezt a gazdagságot egymás megismerésében, meghallgatásában. Ha úgy érezzük, van még mit tanulni, vegyünk elő egy füzetet. Írjuk fel azt az igét, ami nagyon fontosnak hat számunkra, amit meg akarunk ragadni, vagy ami nem hagy nyugodni minket, és hagyjuk, hogy Isten tanítson. Vegyük szorosan magunkhoz azt az élethelyzetet, amelyből úgy érezzük, hogy Isten szeretne tanítást adni számunkra. Adjunk teret, hogy lelki növekedésünkben Isten vihessen előre, mert olyan dolgokat mutat, amelyekre nem csak nekünk lesz szükségünk. Halljuk meg Isten szavából azt, amit érezzünk, csak nekünk mond, hiszen a hit nem olvasásból és nem hallgatásból, hanem hallásból van, azaz lelkünkben Isten élő szavaként halljuk meg az igét. Végül pedig adjunk hálát, és imádkozzunk azokért, akik a mi lelki fejlődésünket és hitbeli érésünket is segítették. Legyetek segítségemre Isten előtt értem mondott imádságaitokban. Különös dolgokat lehet így megtapasztalni, hiszen Isten ma is munkálkodik, hiszen az evangélium öröme ma is terjed. Legyünk ennek így az imádság által is elősegítői, hogy a Krisztus teste épüljön és éledjen országszerte és az egész világon, hogy egyre több Krisztusban hívő testvérünk eljuthasson a hitbeli felnőttkorra, és mi is, ma is és holnap is így szolgálhassuk. Amen. Mindenható Urunk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy újra és újra azt vesszük észre a te igédet olvasva, hogy szinte felismerhetetlen, szinte felfoghatatlan módon veszett körbe és járod át a mi életünket. Hiszen valóban már azelőtt szerettél, hogy mi megszülettünk volna. Már azelőtt gondoskodtál a mi lelki növekedésünkről, hogy egyáltalán felmerült volna a te követésedre való vágy a mi szívünkbe. Hálát adunk ma mindazokért, akik a mi életünk számára is szolgálattal voltak. Köszönjük neked, hogy ma is oly sok lelkipásztor és hívő gyülekezeti tag, presbiterek igyekeznek sokakat a te közelségedbe vezetni. Így könyörgünk, hogy erősíts ma bennünket, erősítsd őket abban, hogy ez a munka továbbra is gyümölcsöt teremjen. És így kérünk, hogy hadd lehessen ez a nap is, akár kezdődik, akár elmúlt, a tőled való tanulás áldott pillanata. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen.

Isten üzenete, Ottenberger Balázs, a magyarországi Nekizsenyi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a pálapostól a romabeliekhez írott levele 15. fejezetének a 14. és 30. verse alapján.

Műsorunk folytatásában a Szentgellért Kiadó és Nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Segítőtárs című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

A segítőtárs. Mózes első könyve második részének 18-tól 25-ig terjedő verseiből a következőképpen szól hozzánk Isten ígéje. Azután ezt mondta az Úristen. Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzá illő segítőtársat. Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi. Mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember elnevezi. Így adott az ember nevet minden jószágnak, az égi madaraknak és minden vadállatnak, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát az Úristen asszonnyá formálta, és odavezette az emberhez. Akkor ezt mondta az ember. Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testé. Még mindketten meztelenek voltak, az ember és a felesége is, de nem szégyelték magukat. De sokan bosszankodtak, csúfolodtak, tréfálkoztak, vagy csóválták értetlenül a fejüket e történet felett az idők folyamán. A nagyon is ember formájú Isten, mintha reparálgatná saját művét, az embert. S amire egyszer azt mondta, igen jó, most azt mondaná, no, mégsem jó, legalábbis így egyedül nem jó neki. Nézzük csak, mit lehetne még vele csinálni. Újra és újra hangsúlyoznom kell, hogy az őstörténet szövege az elvont fogalmakat is képekben fejezi ki, tehát ismét úgy kell lefordítanunk ezeket a gyermekdednek ható képeket, mintha hieroglifeket olvasnánk egy ősi, egyiptomi templom falán. Csak még nagyobb tisztelettel, hiszen bölcsünk feliratát betűzgetjük, kíséreljük meg kibetűzni, mai szövegezésben megérteni az ősi képeket. Történetünk elején a megszólaló, az emberrel beszélő Isten képe nem kevesebbet jelent, mint azt, Isten nem elvont fogalom, filozófiai képlet, szellemi szubstancia, hanem élő személy, aki szól, cselekszik, belenyúl az ember életébe, mégpedig jó akarattal és szeretettel. Természetesen a szavak, ezek a szavak is, bizonyos fokig még mindig képek, de számunkra már érthetőbb képek, hiszen olyan teremtőnk van, aki tudja, hogy az ember még a paradicsomban is magányos, ha egyedül van. De az ősi kép nem csak az ember magányosságáról beszél, amely nem jó. Többről van itt szó. Többről, mint a magányos ember szomorkás életérzéséről. Arról van szó, hogy az ember közösségi lény kell, hogy legyen. Hiszen az ősi szöveg egészen pontos fordítása így hangzik, nem jó az ember magányosan. Magában nem egész, nem teljes, nem is igazán ember. Hiszen ha meggondoljuk, nincs is ember, csak férfi van, és nő van. S az ősi kép arról beszél, hogy a férfi a nővel együtt egész ember, és a nő a férfival együtt egész ember.
egyik a másikkal egészül ki emberré. A másik fele nélkül nem jó, mert nem egész. Egészségét a másikkal együtt élheti meg igazán. Erről az egyszerű és ősi tényről tudósít bennünket a képszöveg. Majd az elébe vitt állatokkal kapcsolatban arról, hogy az állat lehet bizonyos vonatkozásban társ, még segítő társ is, de valójában nem hozzá illő társ. Ennél a bibliai résznél lehetünk tanúi a nyelv születésének, amikor az ember megnevezi az állatokat. Ahogyan már említettük a harmadik fejezetben, a névadás az ősi időkben többet jelentett, mint ma. Amit megnevezett az ember, annak lényegét, lényét ragadta meg. A megismerését fejezte ki a megnevezéssel. Tehát arról olvasunk feljegyzést bölcsőnk falán, hogy az ember beszélni kezdett. Kezdte megismerni állattársait a földön, amelyek mégsem voltak egészen hozzáillő társak. Ekkor bocsát mély álmot Isten az emberre. Ebben a mély álomban születik meg az isből, ami héberül a férfi, az issá, az asszony, Éva. Megérezzük-e, hogy a gyermekdett képek tulajdonképpen a szerelem lényegéről beszélnek? Hiszen a szerelem olyan, mint egy mély álom, amelyben az ember ráébred szerelme tárgyára, az őre. Ő az, és senki más. Ő, és csak ő életem kiegészítője, a másik felem, akivel kiegészülhetek, akivel egészséges életet élhetek, és emberré, most már kiteljesült emberré válhatok. Szépségesen szép az ősi képnyelvben, hogy az Úr, mint első násznagy, maga viszi a férfihez az őt, az asszony embert, a hozzáillő társat. A férfi ember újjongása pedig, a vőlegény, a boldog társa talált vőlegény újjongása, ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. A sokszor megmosolygott oldalborda azt jelenti a képes beszéd nyelvén, hogy a szíve közeléből való. Ma így mondaná ezt egy mai ember, aki szereti a feleségét, élete másik felét, édes szívem. De azt is jelenti, hogy a férfinek hozzáillő társa az asszony, és nem eszköze. Nem a szerelem eszköze, nem munkaeszköz, nem cseléd, hanem társ, belőle való, őt kiegészítő segítő társ. Ahogy az egyik kéz, az egyik láb, vagy az egyik szem segíti a másikat, rendeltetésszerűen összetartoznak. Így tartozik a férfihez a nő, mint élettárs, mint segítőtárs. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testé. Ez már az ősi szöveg írójának megjegyzése, széljegyzete a szövegben. Ezért jegyzi meg, ezért hagyja el az ember atyát és anyját. Nem másért, nem egy jó partiért, nem a kényelmes szexuális életért, nem egy komfortos lakásért. Nem valamiért, hanem valakiért, aki belőle való, és akivel igazán egy és egész ember. Akire a szerelemben, mint egy mély álomban ráébredt, ő az, ő és senki más. Ezért lesznek
Egy testé a boldog szerelemben, és egy testé egy szinte misztikus és titokzatos, de organikusan élő valamivé, amit Theodore Bové, a nagy házasságpszichológus így nevez házasság testé, amely megfogan abban a pillanatban, írja, amikor egy férfi és egy nő mindent és mindenkit kizáróan azt érzi, és azt is mondja a másikra, ő az, ő és senki más. Ettől a pillanattól kezdve nő és növekszik, épül és szépül, erősödik ez a házasság test. A két egy test szent, harmadikká váló egysége. A házasság test, amelyben inkább a férfi a fej, és inkább az asszony a szív, de egyik sem lehet már a másik nélkül. Ahogy nem élhet a szív a fej nélkül, és nem élhet a fej sem a szív nélkül. Ha az egyik elveszíti a másikat, valóban úgy érzi, fejét vették, vagy szíve szakadt ki, és élete nem teljes többé, csak a féle fél élet. Végül még valamit a kép záró sorairól. Még mindketten mesztelenek voltak, az ember és a felesége is, de nem szégyelték magukat. A mesztelenség a képes beszéd nyelvén, itt két dolgot is jelent. Az egyik

férfi és a nő között, és ilyen tiszta. De a meztelenség jelenti azt is, nem volt köztük semmi. Semmi, ami elválaszthatná őket, amit takargatniuk kellett volna, titkolniuk, elrejteniük, ami miatt a másik előtt az egyiknek szégyenkezni kellett volna. Tehát teljes testi, lelki, szellemi zavartalanságban és tisztaságban éltek együtt Isten jelenlétében, egymásnak is. Így beszél képekben az ősi szöveg. Nehéz, szinte elvont fogalmakat értett meg évezredek távlatából. A modern ember számára is közel hozza a lényeget, az ige lényeges mondani valóját. Ha más haszna nem is volna ezeknek az elmélkedéseknek, egy talán van, az, hogy megtanulhatjuk a Biblia első 11 fejezetének képírását kibetűzgetni és meghallani az üzenetet, amely a kezdetek felől hangzik felénk, Isten mai gyermekeinek. És esetleg már deres fejjel, de felfedezzük, hogy amit mi gyermekeknek való dajkamesének véltünk, még akkor is, ha ezt nem mondtuk, az egy sajátos írásmód, amit meg lehet érteni, és mai nyelvre is le lehet fordítani. Tüstént kiderül, hogy örök és mély igazságokról beszél. A teremtő és a teremtett világ kapcsolatáról, valamint a mindenség tengelyébe és az ember lényébe beépített rendről, amelyből nem jó kiesnünk. Íme ez a 8 részleteiben és képeiben valamelyest megmagyarázott bibliai vers is ilyen örökrendről beszélt, arról, hogy az ember közösségi lény. Magában nem egész. Élete magában nem egészséges élet. A férfit a nőt a férfi egészíti ki. Ám mi van akkor, teheti fel bárki a kérdést, ha valaki egy életen át hiába keresi párját, vagy ha megtalálta, már más oldalán véli megtalálni. Erről az ősi szöveg nem beszél, de az élet igen. Mi van akkor, ha valaki elveszti, ahogy nem régen mondta valaki, élete jobbik felét, a társát? Vagy egyszerűen neki nem jutott társ. Az ő életének örökké fél életnek kell maradnia, vagy éppen félelmes életnek? Azt mondtuk az előbb, hogy erről beszél az ősi történet, miszerint az ember közösségi lény magában nem egész. Ezekre nézve is igaz ez a megállapítás. De ismerek embereket, és bizonyára mindnyájan ismerünk, akik tiszta derűvel élnek önként vállalt cölibátusban, vagy sose mennek férjhez, és mégis a szó legnemesebb értelmében közösségi lények és kiegészült emberek. Nem fél emberek, hanem egész emberek, egészséges emberek az Úrban. Az Úrban, Jézus Krisztus lényében találták meg életük másik felét, szebbik, tisztább, kiteljesítő felét. Gondoljunk csak Pál apostolra, akit az Úr Jézus egészített ki egész emberré. Leveleiben mindkét életformát egyenértékűnek mondja, feltéve, ha mindkét életformában élők az Úrban élnek. Ha jól értettük az ige képeinek beszédét, azért imádkozzunk, hogy akár társunkkal együtt élünk, akár egyedül, az Úrban egész, az Úrban egészséges életű emberek lehessünk.

A Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Segítőtárs című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk Keresztény Élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istent!

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Kelemen Hunor szerint a Nemzeti Liberális Párt, Mentsétek meg Romániát szövetség és RMDS kisebbségi kormány az egyik megoldás. Diana Buzoianu szerint a Mentsétek meg Romániát szövetség nem fogja támogatni a Vestel kormány beiktatását. Nyugdíjasok szociális juttatása. Erdélyi megyékben adták a legnagyobb összegeket. Gigiás Tirbu szerint könnyen előfordulhat, hogy végül csak a Szociáldemokrata Párt szavazza meg Adrián Vestel kormányát. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Kelemen Hunor tegnap kijelentette, hogy egyeztetett a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség vezetőivel,

0: kisebbségi kormányalakítási lehetőségekről, köztük egy Penele Usere RMDS kormányról. A szövetségi elnök a parlamentben elmondta, hogy az ügyvő kormány mögött álló koalíció vezetőiként Ilija Bolozsánnal és Dominik Fritzsel szinte hetente egyeztetnek, és legutóbb arról tárgyaltak, mi történik, ha a parlament nem szavazza meg a Vestel kormány beiktatását. Kelemen szerint a jelenlegi parlamenti erőviszonyok mellett csak kisebbségi kormány alakítására van lehetőség. Megjegyezte, hogy valójában a Vestel kormány sem lenne többségi kormány, mert lehet ugyan, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetség megszavazza a beiktatását, de kétséges, hogy támogatni fogja a törvénytervezeteit. Elmondta, hogy az RMDS számára továbbra is a korábbi koalíció újjáalakítása az első számú opció. Szerinte ehhez mindegyik pártnak rugalmasabbnak kell lennie, mert csak így lehet érdemi dolgokról tárgyalni. Kérdésre válaszolva Kelemen elmondta, hogy Ilija Bolozsán nyitottnak mutatkozott egy Penele Usere RMDS kisebbségi kormány alakítására, és elfogadna más miniszterelnököt, de kormányfőjelöltekről egyáltalán nem tárgyaltak ezeken a megbeszéléseken. A Mentsétek meg Romániát szövetség nem támogatja a Vestel kormányt, jelentette ki tegnapi sajtótájékoztatóján Diana Buzoianu ügyvivő környezetvédelmi miniszter. A politikus emlékeztetett, az Usere országos vezetősége úgy döntött, hogy nem támogatja a kijelölt miniszterelnök kormányának beiktatását. Elmondta, hogy személyesen a Vestel kabinet ellen fog szavazni, és meggyőződése, hogy a pártársai is ugyanezt teszik majd. Szerinte a Vestel kormány azért nem támogatható, mert akadályozná a reformokat. Arra a kérdésre, hogy miért jobb a Bolozsán kormány egy PSD Penele kormánynál, Buzoianu kijelentette. A jelenlegi kabinet a reformjai miatt is kényelmetlenné vált. Idén májusban 882.177 nyugdíjas részesült szociális juttatásban, 606-tal több, mint az előző hónapban, derült ki az Országos Nyugdíjpénztár tegnap közzétett adataiból. Közülük 844.184-en az állami nyugdíjrendszerhez tartoztak, 37.993 személy pedig a mezőgazdaságban dolgozott korábban. Az állami nyugdíjrendszerhez tartozó nyugdíjasok esetében a szociális juttatás átlagértéke 538 lej volt. A legmagasabb összegű juttatásokat Máramaros, Hunyad, Kolozs, Prahova és Besztercenaszód megyében fizették ki. Az állami nyugdíjrendszer azon nyugdíjasainak jár a szociális juttatás, akiknek a nyugdíjból és más juttatásokból származó jövedelme összesítve nem éri el a havi 1281 lejt. A szociális juttatásban részesülő nyugdíjasok száma Bukarestben, valamint Szucsáva, Jász, Dolzs, Máramaros és Prahova megyében volt a legnagyobb. A korábban a mezőgazdaságban dolgozó nyugdíjasok esetében a szociális pótlék átlagértéke 362 lej volt, és Ilfov megyében volt a legmagasabb az összeg. A legtöbb kedvezményezett Jász, Botosány, Olt és Szucsáva megyében volt, írja az Ager Press. A Nemzeti Liberális Párt Olt megyei képviselője, Gizsel Stirbu szerint a jelenlegi politikai helyzet egyre inkább az abszurd színházra emlékeztet, és könnyen előfordulhat, hogy végül csak a Szociáldemokrata Párt szavazza meg Adrián Vestel kormányát. Tegnapi Facebook bejegyzésében a politikus emlékeztetett, a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség után az RMDS is bejelentette, hogy nem szavaz bizalmat Adrián Vestel kormányának, majd a Románok Egyesüléséért Szövetség nevében Petri Sorpeiu, illetve az SOS Románia egyik képviselője is hasonló döntésről számolt be. A politikus szerint a jelenlegi helyzet inkább politikai szatírára hasonlít, mint sem stabil kormányalakítási folyamatra. Stirbu hangsúlyozta, a parlamenti többség létrehozását háttéregyeztetésekkel, politikai alkukkal és a más pártok belügyeibe való beavatkozással próbálták elérni, de ezek a kísérletek rendre kudarcot vallottak. Mindennek az lett az eredménye, hogy a parlamenti többség helyett jelenleg van egy elutasítást elutasításra halmozó miniszterelnök jelölt, a stabilitás helyett bizonytalanság, a megoldás helyett pedig egy kísérlet. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 49 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 12 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 12 fokot mérnek. Híreinkhez az AgilePress hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Amikor a fáraó látta, hogy megszűnt az eső, a jég és a mennydörgés, visszaesett vétkébe, és konok maradt a szíve. Mózes második könyvéből a 9. fejezet 34. verse.

Vigyázzatok, testvéreim, senki ne szakadjon el közületek az élő Istentől, hitetlen és gonosz szívvel. Pál apostolnak a zsidókhoz írott levéléből a 3. fejezet 12. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő.

0: A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravorldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben!
3: Reklám.
4: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 12.

0: Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Békesség Istentől szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit június 18-án csütörtök déli magazin műsorunkban Maxim Gorki orosz író gondolatával, aki 1936-ban ezen a napon hunyt el. A szeretet növeszti legerősebbre a szárnyakat, úgy száll a legmagasabbra az ember. Így szól a nap gondolata, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok.

Most pedig nézzük, hogy mivel várjuk hallgatóinkat a következő közel 3 órában. Hamarosan 12 óra 10 perckor irodalmi kincsek rovatunk kezdődik, amelyet Lukács Orsolya szerkesztett. A mai műsorban Sütő András, Herder és Kossuth Díjas erdélyi magyar íróról emlékezünk meg, aki 1927. június 17-én született Pusztakamaráson. 13 órakor hírekkel folytatjuk, 13 óra 15 perckor pedig mesekosár rovatunkban Bodri és a lusta cica történetét ismerhetjük meg. Ezt követően Szűcs Ildikó mesterszakos hallgatóval beszélgetünk, aki a református tanárképző és zeneművészeti kar év diákja díját kapta meg. Ezután pedig fellapozzuk a kalendáriumot, és az ünnepeltekről sem feledkezünk meg. 14 órakor ismét hírek következnek, ezután pedig versovatunkban Ady Endre Álmom az Isten című alkotását hallgatjuk meg, 14 óra 30 perctől pedig Ágnosz 35 rovatunkat sugározzuk, amelyben Mádli András, rádiónk önkéntes munkatársa számít figyelmükre. Ezzel várom a önöket, ha tehetik, tartsanak velünk egészen 15 óráig.

Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, illetve írhatnak is nekünk az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkre, vagy megtalálnak minket a közösségi médiában, ott is tudnak érni nekünk, illetve ha személyesen keresnének fel, akkor megtalálnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Most pedig irodalmi kincsek rovatunkkal folytatjuk, amelyben Sütő András Herder és Kossuth Díjas erdélyi magyar írót és munkásságát ismerhetjük meg jobban. A tavaly június 19-i rovatot ismételjük meg, amelyet Lukács Orsolya szerkesztett.
1: Irodalmi kincsek.

Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat irodalmi kincsek rovatunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Mai irodalmi kincsek rovatunkban Sütő Andrásról, Herder és Kossuth Díjas erdélyi magyar íróról lesz szó.

Sütő András a 20. századi erdélyi magyar próza és drámairodalom egyik legismertebb alkotója. 1927. június 17-én született Pusztakamaráson, és 2006. szeptember 30-án hunyt el Budapesten. Mezőségi szegény paraszti családból származott, szülei Sütő András és Székely Berta voltak. 1940 őszétől a Nagyenyedi Református Kollégium, majd szülőfaluja lelkészének közbenjárására félkedvezményes diákként 1944 őszétől Kolozsváron a Református Kollégiumban folytatta tanulmányait. Ekkor karolta fel Balog Edgár, s kínált neki riporteri állást a Világosság, a Magyar Népi Szövetség napilapja szerkesztőségében. Első írását 18 éves korában közölte a Kolozsvári Világosság című lap, Levélei Zsomán barátomhoz címmel. Tehetsége mellett karrierjét az is nagyban segítette, hogy számos kispolgári vagy paraszti sorból érkező fiatal kortársa mellett ő is elkötelezett híve lett a kor ideológiájának, a kommunizmusnak. Elsősorban az 50-es években keletkezett a szegény emberek mindennapjait, a régi és az új rend közötti konfliktusokat bemutató köteteiben nyilvánul meg ez az ideológiai töltet, miközben írói eszközeit tekintve a magyar népi írókat és Móricz Zsigmond műveit tekintette mintának. 1949-ig Kolozsváron a Szent Györgyi István Színművészeti Főiskola rendező szakos hallgatója volt, majd tanulmányait megszakítva a Falvak Népe című heti lap főszerkesztője lett. 1951-ben Bukarestbe költözött, mivel a szerkesztőséget oda helyezték át. Nem tudott azonosulni az 1950-es évek politikai viszonyaival, ezért 1954-ben lemondott állásáról és Marosvásárhelyre költözött, ahol az Igaz Szó című irodalmi folyóirat főszerkesztő helyetteseként dolgozott. 1958 és 1989 között a Művészet, illetve az Új Élet című marosvásárhelyi képeslapnak volt főszerkesztője. 1989-ig az Erdélyi Figyelő főszerkesztői pozícióját töltötte be. 1965 és 1977 között parlamenti képviselő, 1974 és 1982 közt a Romániai Írószövetség alelnöke volt. 1980-tól kezdve a Ceausescu rezsim betiltotta műveinek kiadását és színdarabjainak bemutatását, ezért 1980 és 1990 között csak Magyarországon tudott publikálni. Ebben az időszakban ő is családja a hatalom és a Securitate folyamatos zaklatásainak voltak kitéve.

A 70-es évek elejétől már jól látható eltávolodása az ifjúkorát meghatározó szellemi ideológiai áramvonaltól, többször tette szóvá a pártpolitikájában megnyilvánuló a nacionalista módszereket. Az 1960-as évek végétől született műveiben, kezdve az írói pályáján fordulatot jelentő Anyám könnyű álmot ígér című naplóregénnyel, Titus Popovics előszavával, majd folytatva a Rigó és Apostol, az Istenek és falovacskák, Engedjétek hozzám a szavakat című kötetekkel, s e kötetekben olyan nagyívű eszékkel, mint a Nagyenyedi fügevirág, vagy a Perzsák többek között a veszélyeztetett anyanyelv védelméért emel szót, a közösségi értékek megtartásának fontosságát hangsúlyozza. Drámái, például Egy lócsiszár világvasárnapja, vagy Csillag a mágián, Káin és Ábel, a Szúzai mennyegző, a történelmi múltba, vagy látszólag bibliai keretbe helyezett cselekményeikkel egyértelmű üzeneteket közvetítettek a jelenre a kisebbségi sorsra vonatkozólag. A 80-as évek derekán egyre erősödő ellenzéki magatartása miatt a bukaresti hatalom egyre inkább háttérbe szorítja. Újabb drámáinak bemutatására már csak magyarországi színházakban van lehetőség, ugyanott sorra jelennek meg a kötetei is, miközben a Kriterionnál hosszas húzavona után sem kap zöld utat, esszé kötete, a Lőtt lábú madár nyomában. Ez alatt Magyarországon és nyugaton egyre nagyobb nemzetközi figyelem irányul személyére és műveire. Tevékenységét 1979-ben Herder díjjal jutalmazzák, közben a román államvédelmi hatóságok fókuszába kerül, lakását megfigyelik, telefonját lehallgatják, többször megfenyegetik.

1990. március 19-én a marosvásárhelyi Fekete Március idején a magyarok és románok között kitört etnikai zavargások során, amelyet később Fekete Márciusnak, a marosvásárhelyi pogromnak neveztek el, az RMDSZ székház ostromakor veszítette el bal szeme világát. Saját kérésére Magyarországra szállították gyógykezelésre, 1990. március 20-án este érkezett meg katonai repülőgéppel Tökörre, ahonnan Budapestre vitték tovább. Több tucatnyi magas színvonalú prózai és drámai műve a jelenkori magyar írók élvonalába emelte. 1998-ban a Digitális Irodalmi Akadémia egyik alapító tagja volt. Darabjait 1971 óta Magyarországon is folyamatosan játsszák, Kaposváron mutatták be a Pompás Gedeon című darabját. A színház történeti jelentőségű ősbemutató rendezője Komor István volt. Életének 80. évében, 2006. szeptember 30-án hosszantartó betegség után melanómában hunyt el. A marosvásárhelyi vártemplomban volt felravatalozva, majd a református temetőben helyezték örök nyugalomra. Sírját kopjafa díszíti, melyre felvésve megtalálható pár fontosabb művének a címe. Anyám könnyű álmot ígér, engedjétek hozzám jönni a szavakat, illetve Advent a Hargitán.

0: Mestereiről, barátairól, sorstársairól úgy emlékezik meg, hogy személyes emlékeiben, önéletírásszerű visszapillantásain, viallomásain egy ország gondjabaja, jelene és múltja is tükröződik, sőt, jövőjére is nyílik ablak. Esszéi, úti tűnődései minden mondatukkal arról tanúskodnak, hogy Velencében épp úgy, mint Teheránban, Weimarban épp úgy, mint Rómában, mindig hazagondol, mindig megmarad annak a tájnak és emberi közösségnek elkötelezettségében, mely útjára bocsátotta. Ugyanazon gondnak a szorításában járt kelt, nézelődött, ahogyan ő maga írja, más szóval a mezőségi asszonyok ősi példája szerint az úti reménységgel együtt magával vitte otthoni fonnivalóját is. A következőkben az Anyám könnyű álmot ígér című életrajzból hargatunk meg egy részletet, amely 1970-ben jelent meg. Sütő András könyvének keretét a mezőség egyik falujában, Pusztakamaráson, a szüleinek otthonában készült feljegyzések adják, s ebben a keretben egy egész korszak, az 50-es és 60-as évek társadalmi és emberi változásai megnyilatkoznak, nem csak helyi érvénnyel, hanem országos, sőt európai távlatban. A könyv műfaji meghatározása nem könnyű, sőt alig, ha nem lehetetlen. Szociográfia, emlékirat és regény egyszerre, lírai főjegyzések, családi levelek és baráti beszélgetések, visszaemlékezések, anekdotaszerű történetek váltokoznak bennük. Ellenpontozott szerkezeti elrendezésben, mégis lazának látszó szerkezete ellenére is az egész romániai magyar társadalmat átfogóan ábrázoló, a valóságot meggyőző erővel, hitelesen tükröző, költői ilyen ihletett regény elsősorban. Nyelve tömör, gazdag, a népnyelv leleményeit, szókincsét értően hasznosítja. Sütő András regényét a legújabb kori magyar irodalom legjelentősebb alkotásai között tartják számon, könyvének magyarországi fogadtatása mind az olvasóközönség, mind a kritika részéről valóságos diadalmenet volt. A következőkben az Anyám könnyű álmot ígér című műből hallgatunk meg egy részletet, amelyet Formán Bálint ad elő.
1: Sütő András, Anyám könnyű álmot ígér kötetéből fogom elmondani a Szerencse nyomában című novellának egy részletét. Közhírré tették a nyáron, hogy Colorado veszély mutatkozik. Legyen tehát mindenki éber. Sőt, aki a pusztító bogarat valamelyik krumplitövön vagy más hasznos növény hátán megtalálja és a vezetőségnek bemutatja, 2000 lej jutalomban részesül. A kikiáltó ember, kit a sokszori ordibálás miatt szamárnak neveztek, nem hangsúlyozta eléggé, hogy jutalomról van szó. A 2000 lejt eleinte kilátásba helyezett büntetésnek vélték, ezért nem figyeltek oda, mint rendszerint. Később más formában adták hírül a rendkívüli kereseti lehetőséget. A gazdászmérnök előadást tartott a rovarellenség pusztító erejéről. A tanítók az iskolában, egyes csoportfelelősök a mezei munkások között végeztek felvilágosító munkát. A Colorado bogár az Észak-Amerikai Egyesült Államoktól származik. Az óceánon átkelve először Francia, majd Németországban okozott tetemes károkat. Most pedig kamarást fenyegeti. Magyarázta a tanító a térkép előtt a pálcájával hadonászva. A Colorado bogár 1 cm nagyságú, hátán 10 fekete vonal húzódik végig. Éppen ez az, amiről könnyen felismerhető. Lárvája cinóber vagy narancsvörös? A narancs színét sokan el tudták képzelni, a cinóbert azonban senki. Nézzétek, mint annak a lánynak a köténye. Ah, így már világos, bólintottak a hallgatók. Valakinek az az elgondolása támad, hogy a könnyebb eligazodás végett, a cinóber kötényes lányt vigyék magukkal a keresésbe. Ne marháskodjunk már, emberek! A Colorado bogár egyetlen nyáron 3 nemzedéket szaporít, amelyek hasonlóképpen utódokat hagynak hátra. Egyetlen nőstény 30 milliót szaporít évente, és közel 5 holdnyi burgonya termést képes elpusztítani. Hozzá képest a drótféreg, bagolypille, levéltetű, cserebogár valóságos isten áldása. A népnevelők nagy képzelőerővel ecsetelték a veszély méreteit, hogy fölébresszék általánosan a veszély tudatát is. A közelgő veszedelmet az emberek nagy lelkesedéssel fogadták. A fölvázolt rémképet még rémesebbé festették, mivel nem hittek benne. A kételyt a beharangozott nagy summa keltette. Vajon képes lesz-e a pénzügyi hivatal egy bogárért ennyit áldozni? A vezetőség azonban komolyan fölkészült a háborúra. A tanácsirodában sűrűn csengett a telefon. A felsőbb szervek helyzetjelentést kértek, utasításokat adtak arra nézve, hogy a küzdelmet, ha majd elkezdődik, miként kell megnyerni. A szérűn sorban álltak a permetleveles hordók, már csak a bogár hiányzott. Meg a jutalomdíj a parasztok zsebéből. Az első napokban leginkább gyermekek rajzottak a mezőre. A szülők zavarták ki őket, hogy a gondosan őrzött kertekben és őrizetlen közös földeken célt érjen és értelmet kapjon a tekergés. Később, miután ígéretüket az illetékesek becsület szóval is megerősítették, a felnőttek, öregek, aggok, hadirokkantak is megmozdultak. Elsőként a mindenkori vállalkozó szelleműek, boldizsárnapi kereszthalászok, szerencsejátékosok, többszörös házasok, volt elnökök, munkahelyváltogatók. Utánok a nehezebb természetűek, a gyanakvók és hitetlenek is. A vak szerencse reményében, s a könnyebbség kedvéért, a kutatást a háztáji kertekben kezdték, ki a maga portáján. Senki sem tűrte volna, hogy saját területén idegen kéz matasson a pityókaszárak között, és esetleg éppen az ő nyomorúsága változzék át másnak a szerencséjévé. Emiatt csetepaték is támadtak. A határsértőket és betolakodókat kiebrudalták a kertekből. A vitatkozás kocsmában és utcasarkokon gyűrűzött tovább. Vajon közügy-e vagy magánérdek a Colorado felfedezése? Tűrhető-e, hogy azokat, akik lusták, vakarózó természetűek és nem vetettek krumplit, bárki is megakadályozza a veszély elhárításában? Ők ugyanis, hangoztatta a pityókaföldek felelőse, nem a pusztulástól hajtják megakadályozni, hanem csupán a pénzre fáj a foguk. Menjenek tehát kapálni, kaszálni, általános pangás keletkezett a nyári munkálatokban, ne húzzanak hasznot olyan helyzetből, amit mások teremtettek. Akármifajta veszedelemből származó előnyhöz csak is annak van joga, aki magát a veszedelmet előidézte, vagyis kockázatot vállalt. Ha mégis elnyeri valaki az illetéktelenek közül, legalább felét adja le a pityóka brigádnak. A pityókások pedig tétessék be a kultúrotthon kitört ablakait. A falu apraja nagyja munkához látott. Egyetlen jogos panasz hangzott el, azok is mászkálnak, akik nem tudják, mit keresnek, nem ismerik a bogarat. Azt sem tudják, hány csík van a hátán. A termést ellenben összetapodják, tönkreteszik. Ennek volt alapja. A kincskeresők kisebb-nagyobb hadai akármifajta bogarat gyufaskatujába, zacskóba gyűjtöttek, rohantak a mezőgazdászhoz. Ezt kerestük-e? Ne maráskodjunk már, emberek! Mezei poloska, cincér, ganajtúró és egyéb ártatlanság került a gyűjteménybe. És mindenütt a tatárkodás szomorú következménye. Széjjel taposott hompok, indák, letarolt leveles szárak. Akik úgy gondolták, hogy a Colorado a földben bujkál, kiskapával, ásóval bolygatták meg a töveket. És ha már megbolygatták, egy-egy fészek, hogy a gülbaba, zsákba, tarisznyába került. Ordibáltak a brigádosok. Veszendőben a termés! Megszigorították az ellenőrzést, a montozást azonban nem tartották lehetségesnek. Ha valami mindenkié, kockázat nélkül kivállalja a tulajdonos és a motozás szerepét. A kockázat éppen az volt, hogy a testvéri egyetértésben élő komák, sógorok egy-két szem pityóka miatt ellenséges viszonyba kerülhetnek. Inkább a termésnek egy része vesszen oda, mintsem oly zaklatott kedélyállapotban netán verekedés, súlyos következményekkel járó konfliktus támadjon. A lefülelt atyafi jogosnak tetsző méltatlankodásba kezdett. Nem elég, hogy nyakunkon a veszedelem, és nem elég, hogy az osztályharc idején egymás torkának esünk, még most folytassuk a hajcihőt a bajban, amikor békének kéne lennie? Az emberek tele voltak jó akarattal és reménységgel. Azt is tudták azonban, ha valamely keresésnek épp az a célja, hogy ne találjunk semmit, legalább a mindennapi kudarcok hasznából csöppenjen valami. Annál is inkább, mert a termelőszövetkezet sem a szervezet, sem a magányos négykézláb járásért nem írt föl munkanapegységet. A kezdeti egység ilyen formán megbomlott. A kihágások is elszaporodtak. A szőlőcsőszök jelentették, hogy a szőlőtolvajok Colorado bogár keresése címén hatoltak be a kertekbe. Mivel a községhez még két falu tartozik, nagy későre az alárendeltek is jelentkeztek, számon kérték a tanácstól. Őket miért nem értesítették arról, hogy olyan bajra számítanak, amelynek az alján szerencse rejtőzik? A vezetőség végül letiltotta a kutatást. Nincs bogár. Még mielőtt hozzánk érkezett volna, megsemmisítették a nyárádmentiek. Akkor miért taszítottak bennünket pánikba? Tajtékzottak a vérmes reményűek. Fölsorolták, hogy mi mindenért ijedeznek ezen a világon, valóságos veszedelmektől. Kinek jutott hát eszébe nyakukba sózni a lehetségeseket is, mi több, az elképzelteket? Egy nyugdíjas rendőr néhány decirum hatása alatt el is indult megtorolni valamilyen formában a dolgot. De valaki mégis megtalálta a keresett bogarat. 10 fekete csík volt a hátán, mindenben megfelelt a személy leírásnak. Kiderült azonban, hogy nem ez az első bogár, nem az, amit kerestek. A vezetőség ugyanis hamarabb megtalálta. Aztán mondja valaki, mert nincs benne kacagás, háborog a határpásztor, aki a derékfájása miatt csak immelámmal vett részt a kutatásban. De kinek a bukszájába csúszott a 2000 lej? Az Isten tudná megmondani. Há jövőre esment ilyen a Colorado? Lesz, akinek ordibálni? Lesz, aki nyargaljon? Hely részemből vakuljak meg, ha lesz. Úgy éljek én. Mert minél nagyobb a kis, annál kisebb a nyargalás. Mit szólsz hozzá? Utóirat. Megkérdeztem egy hivatali embert, mi igaz a történetből. Akkor ő még frissen került a faluba, nem ismeri a részleteket. Volt-e Colorado veszély? Kérdeztem. Volt. A 2000 lejt megígérték-e? Természetesen. Ki vette föl? Erre nem tudott válaszolni.

0: Az Anyám könnyű álmot ígér című életrajzból hallgattunk meg egy részletet Formán Bálint előadásában. A következőkben Sütő András az Idő markában című művét hallgatjuk meg, amely 1984-ben jelent meg. A művet előadja Reisinger János.
1: Sütő András az Idő markában. A sorsunkból fölsajgó irodalom. Szemes arkában a tapasztalat ráncaival, mintha csöndesebben ülne, szorongvatán, a számbavételek rivalda fényében. Hajdani rikkantásai belevesztek az időbe, akár az ifjúság s a vélejáró, mert hisz törvényszerű már-már kemény zsigmondi rajongás eliramlott romantikája. Itt ül hát a szó is, amely, most már elmondhatjuk, de nem kiabálva, fölér a tettel. Csöndesebb mi volta, nem szunnyatagság, nem is közöny, hanem inkább mennyi szép jele mutatja az áthatóbb szemlélet, a mélyebb gondolkodás, igazabb átélés, új bizonyítéka. Kamaszos éretlenségében, amikor az értékelés, a hétköznapi különösen még vállon veregette, letegezte, sőt az ülepére sózott, a fésületlenül mert mutatkozni, önemésztő létének értelmét kereső álmaiban, épp a mai napig merészkedett, de még ezen is túl, távolabbi horizontokig. A készülődés éjszakái nevelték. Ma már elmondható róla, vagyis legjobbjairól, a felelősség viselős ólom nehezékeit aggatta magára. Röptéhez a madárral ellentétben súlyok kellenek. Húsba vágóak. Add meg neki a szabadságot, hogy roskadásig terhelje magát gondokkal, megtartó közösségének terheivel, szárnyalása annál könnyedébb lesz. Ez talán már nem is a jövő reménysége. Úgy tűnik ez a könnyedség, az aranybilincses, már is oda sorolható a személyi jegyeihez. Milyen nehézkes volt, s földhöz ragadt, amikor Pangloss mester tanításait követve lépdelt át súlyos közösségi dolgok fölött, meghirdetvén kivált verseivel, hogy minden világok legjobbikát énekli. Mennyivel költőibb ma legjobbjaiban, mikor nem a költőit spekulálja valóvá, hanem a valót emeli költői szintre. Költő vagyok, mit érdekelne engem a költészet maga? József Attila dobja felénk ma is a mentővet. A másfelé nyulánkozó természet, a sorsunk, létünk, múltunk s jövőnk előtt szemet húnyó játék csak addig jut maga is lélegzethez, míg pihen a föld, amely a közönyt is a hátán hordja. De ha mozdul a talaj, azt is viszi, aki elrugaszkodott tőle. Ha ugyan volna még szándék az ilyen elrugaszkodásra. A magam részéről úgy észlelem, az idő keze dolgozik rajtunk, hol szelidebben, hol szigorúbban, néha fájó fogással is, oda fordítja a fejünk, ahol a szívünket hagytuk volt, a közösség felé, amelyből vétettünk, amelynek létét irodalmon kívüli erők határozzák meg. Annál inkább ragaszkodik tehát ennek a közösségnek az irodalmához is, a hajdani meghívotthoz, aki ezen az ünnepen küzdőtárs. Kötésig merülten a kornak dolgaiba. Hogy mindez mások dolga lenne? A társadalmi nemzeti kötetlenség súlytalan állapotában színes szappan buborékokat eregetve valóban pihenés lenne bérbe adni a hétköznapjainkat. De mit szólunk majd, mikor ez a gond és felelősség ébredéskor szembe könyököl velünk a párnán? Szembe könyököl mindenkor. Nem fordulhatunk el tőle, amiképp az ember, Íj és Gyulával szólva, nem hagyhatja útszélen veszni az anyját.

0: Az Időmarkában című művet hallgattuk meg Reisinger János előadásában. A következőkben Sütő András Vadpálma mennyegző című művétből hallgatjuk meg az első részt, amely 1994-ben jelent meg, az előadó ismeretlen.
1: Történetemet azzal kezdem, hogy elmondom, hol éltek az említett székelyek. Pontosabban székely magyarok, mert így is nevezik őket. Aki pedig azt kérdezni, hogy ez meg mi a csuda, ha egyszer székely, akkor miért magyar, ha meg magyar, minek székelykedik, megmagyarázom. Ázsiában, Afrikában él egy sárga alapon fekete foltos, gyönyörű nagyvad. Hogy hívják? Leopárd. De másik neve is van a kacagányosnak, őseink bundás kedvencének, Párduc. Egyikünk így mondja, más meg amúgy. Jó magam tehát, hogy senkit meg ne bántsak, azt mondom, Leopárduc. Hát ilyen a székely magyar is. Leopárduc. Becsületes néven Medve Mihály és Mihályka itt jött a világra, ahol történetemet mesélem. Erdélyország keleti felén, a Hargita tövében, a Sikaszó pataka mentén, a Libány tető közelében. Havasi emberek ők tehát, végtelen erdő rengeteg lakói. Bár hozzá kell tennem, hogy Mihálykát csak emberizingnek nevezném, hiszen alig 10 éves volt, amikor árván maradva özvegyen élő nagyapjához, Medve Mihályhoz került, aki elrúgta már a 60-at. A gyermek elárvulásának története röviden így szól. Anyja halálát a korai betegséggel párosult szegénység, apjáét pedig egy sebesült vérmedve okozta. Békés lelkületű favágó ember volt a gyermek édesapja. Egy tavaszi napon, alkonyat idején, a napi munkából hazafelé tartva megszomjazott, letért az erdei útról be a sűrűbe vizet inni a kristályos patakból. Fejszét kalapot letéve, neki térdelt a csendes felszínű, göbeként is emlegetett víztükörnek. Ám kettőt se kortyolt, szemből már is rávetette magát egy hatalmas, sebesült medve. S mancsának néhány iszonyatos csapásával az embert leterítette. Ott halt meg szegény. Csak másnap hajnalban találtak rá udvarhelyi fajt kakasvadászok. A seblázban heverő medve őket is megkergette, de a végelgyengülés határán kárt nem okozott bennük. Mikor Medve Mihály a fiának gyilkosát üldözőbe vette, az olyan sűrűbe húzódott el, hogy csak 4 kézláb mászva lehetett megközelíteni. Meglőtte aztán az öreg. Sőt, azt is kikönyörögte az állami felügyelőségtől, hogy szerencsétlenül járt fiának emlékére a medve bőrét magának megtarthassa. Szépen kidolgozott állapotban a mackó bundája oda került Medve Mihály háza padlójára, örök mementónak. Az árva gyermeket nagyapa vette magához, miként az ősi erkölcsi törvény azt előírja. Árvának nem árvaházban a helye, hanem az övéi között, el egészen a vérrokonság legtávolabbi ágazatáig. Gyászban, istenverte sorsuk váratlan fordulatában került közös fedél alá, erős élni akarással unoka s nagyapa, Medve Mihály és Mihályka.

zsenge fényes idő és tetemes mohás életkor egymás mellett, gondban és reményben összefonódva. Mint udvarukon a komor zöld fenyő óriás, tövében az örökké repdeső, ezüstösen csillámló nyírfácskával. Egyben másban a ház lakói az említett fákkal mutattak rokonságot. A fenyő óriás a szagot. A fenyő óriás a szélben is meg.

Erekkel ellentétben mi csak addig élünk, amíg helyben maradunk. Az össze-vissza nyargalás nekik sem tesz jót, de hát ők emlékezéssel, sírással vigasztalják magukat. Mi nem elfelé, csak felfelé vehetjük az irányt. Mélység és magasság van ott, ahol szárba szökkentünk. Ez minden, ami megadatott nekünk, fiacskám. Nem tudom, mit értett meg ebből a kicsi nyírfa. Elég az hozzá, hogy a szellőben is meglóduló természetével Mihálykának lehetett volna testvére. Hozzá hasonlított abban is, hogy csemeteként eltörpült ugyanaz óriás fenyő mellett. Mégis sudár volt, karcsú, és lombozatában tökéletesen arányos. Meg aztán, amiként Mihályka képzelete lefekvéskor a denevérekkel, baglyokkal együtt röppent messzire, egy piros-fekete szoknyás szőke leányka felé a sötét éjszakában, ugyanúgy a nyírfa magonc is kivonta magát a sötétbe burkolódzó fák, a tölgyek, fenyők, mogyoró bokrok törvénye alól. Éber elevenségben, mint egy mesére váró gyermek, fehéren világlott az éjszakában. Így növögettek együtt Mihálykával, igaz, más-más parancs szerint. A fiúcskának dolgozni kellett. Járta ugyan az iskolát, s feltűnési vágyában, hogy elnyerje a piros-fekete szoknyás Mátyás Amália csodálatát, sokszor félholtra nyargalta, birkózta magát a szünetek idején. Ám ezen kívül dolgozni is kellett. Nagyapa mellett mindent megtanult kicsiben, amit az működött nagyban. Két rendbéli szerszámgyűjtemény volt a kamrában. A nagyapái mellett szép rendben a gyermeké is. Kicsi fejsze, favágás, kicsi kasza, kaszálás, kicsi villa, szénaforgatás, rakodás, hordás, mi minden. Egy dupla csövű, sörétes puska lógott a szegen a belső szobában, amelyet elsőháznak is hívtak. A fontosabb szerszámok közül csak ennek a fegyvernek nem volt gyermek kezébe adható kicsinyített mása. Nagyapa 60 éves koráig állami erdészként őrizte, s vágatta a fákat, vigyázta, s lövette főleg hatósági nagykutyákkal az erdei vadakat. A székelyudvarhelyi vadásztársaság tagjaként a maga konyhájára is lőhetett apró vadat, egy-egy nagy vadat, mindent, amit a törvény megengedett, csak hogy saját örömére ritkán jutott szabad vasárnaphoz. Tartományi, aztán megyei, meg fővárosi protekciós vadászt annyit küldtek a nyakára, hogy nem győzte kiszolgálni őket. Egy napon nagyot káromkodva kijelentette, elég volt. Nyugdíjaztatását kérte. Megkapta. Így aztán nem parancsokat kapott, ezzel, azzal, ide meg amoda menjen, hanem kérelmeket. Mihály bácsi, legyen a vadászmesterünk, irányítónk, fuvarosunk, szállásmesterünk. A maga zsebére dolgozott, csak olyasmit vállalt, amihez kedve volt. Mihálykának azt mondta, vadász inasom, azután segédem és utódom leszel a vadőri és erdész munkában. Csodálkoztak az emberek, hogy a 12 éves gyermek a nekivaló kicsi kaszával úgy vágja a rendet a nagyapja mellett, mint egy aratási banda vezér. Azon is elámultak, amikor azt látták, hogy Medve Mihály puskájával, a 12-es sörétessel csak úgy szedegeti le a tojáshordó, csirkére leselkedő szarkákat a fahegyéről.

Mihály a szófogadó és munkaszerető gyermek volt. Nagyapa nem kellett, hogy rekcumozza, vesszővel tökéletesítse. Amit egyszer megmondott neki, azt ismételni nem kellett. Ám az is igaz, hogy jól meggondolta, mit követelhet tőle. Meg aztán sose recsent rá, hogy fuss ide, fuss oda, sose ígért pofonokat, megnyúzatást, szájba verést, miként a kérges lelkű és iszákos atyák szokták tenni a gyermekeikkel. Szigorú szavakkal néha meglegyintette persze, de csak ha már muszáj volt. Csupán az aggasztotta néha nagyapát, hogy többször szótalan a gyermek, mint ahányszor beszédeskedvű. Lefekvés után sokszor láthatta, hogy nehezen alszik el, sóhajtozik, forgolódik, hosszan bámul a sötétbe. Apját, anyját hiányolja szegény, gondolta az öreg. Valóban így volt ez. Mihályka titokban némelykor elsiratta a szüleit, és főleg az apját, akinek halála óta alig 2 esztendő múlt el. De más oka is volt az álmatlanságának. Rontás volt az nem egyéb. Az emberek rontása benne, mit az örökös dicséretükkel s ámulatokkal okoztak. Úgy kaszál, mint egy igazi férfiú. Ma holnap jobban lő, mint a nagyapja. Ettől s ilyenektől kezdett magában olyan büszke lenni, hogy növésben is nyurgább lévén felülről kezdte fumigálni az osztálytársait. Igaz, hogy a büszkeségét belül viselte, társainak böcsmölésével nem idétlenkedett, a dicsekvéstől tartózkodott. Elvárta viszont, hogy dicsérjék. Tornaórán a legügyesebb volt, a nyillal úgy bánt akár eleink az ős magyarok, de ebben is csak akkor telt öröme, ha minél többen ámuldoztak a tettein. Attól pedig, hogy Mátyás Amália úgy tett, mintha észre sem venné az ő rendkívüli ügyességét, sugaras pillájú kékes-szürke szemét, fekete haját, nyírfácska termetét. Mindezektől úgy szenvedett, mintha az a szoknyás ellenfél folytonosan megszégyenítette volna. Ezért mindig azon törte a fejét, hogy miként s mivel tudná megszerezni Mátyás Amália csodálatát. Úgy gondolta, és tán nem tévedett, hogy a csodálat első lépcsője után a második, a szerelem következik. Mármint az ő szerelmének viszonzása. Esténként, mikor nagyapa a sóhajtozásai miatt aggodalmaskodott, olyan fura gondolatai támadtak, hogy azoktól az öreg bizony megrettent volna. Vérmedve híre jött Zetelak a tájékáról. Mihályka pedig a sátán kísértő szavait hallotta. Lopd el nagyapád puskáját, erígy oda, lőd meg azt a medvét, aztán meglásd, miként omlik a karodba Amália. Ez mindenképpen életveszélyes, mord képzelgés volt. Ennél kedvesebbnek mutatkozott a levélírás, mely alkalommal csak ennyit közölt határozottan. Erősen szeretlek téged, Amálka. Elvárom, hogy te is erősen szeressél engemet. Közlése visszhangtalan maradt.

A Vadpáva mennyegző című regényből hallgattuk meg az első részt, amely 1994-ben jelent meg.

Ezzel irodalmi kincsek rovatunk a végéhez ér, ma Sütő Andrásról, Herder és Kossuth Díjas erdélyi magyar íróról volt szó. A 20. századi erdélyi magyar próza és dráma irodalom egyik legismertebb alkotója. A műsor szerkesztőjét, Lukács Orsolyát hallották, viszont hallásra szép napot kívánok!

0: Irodalmi kincsek.
1: A tavaly június 19-ei irodalmi kincsek rovatunkat sugároztuk az elmúlt percekben, amelyben Sütő András, Herder és Kossuth Díjas erdélyi magyar íróról emlékeztünk meg, aki 1927. június 17-én született Pusztakamaráson. A rovatot Lukács Orsolya szerkesztette.

0: Nagy szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is csütörtök déli magazin műsorunkban Maxim Gorki orosz író gondolatával. A szeretet növeszti legerősebbre a szárnyakat, úgy száll a legmagasabbra az ember. Így szól a nap gondolata, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel jelentkezünk, utána pedig mesekosár rovatunkkal folytatjuk, amelyben ma Bodri és a lusta cica történetét ismerhetjük meg. Ezt követően majd Szőcs Ildikó mesterszakos hallgatóval beszélgetünk, aki a református tanárképző és zeneművészeti kar év diákja díját kapta meg. És természetesen fellapozzuk a nap kalendáriumát, és az ünnepelteket is köszöntjük. 14 órakor is hírekkel jelentkezünk, majd ezt követően versovatunkban Ady Endre Álmom az Isten című alkotását hallgatjuk meg. 14 óra 30 perctől pedig Agnus 35 rovatunkat sugározzuk, amelynek házigazdája Mádi András, rádiónk önkéntes munkatársa. Erre számíthatnak tehát a továbbiakban, itt a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon. Ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 13 óra, híreink következnek. Hírek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Vestjel hétfőre halasztotta a kormány névsor beterjesztését. Felhívta Magyar Péter Kelemen Hunort, Dominik Fritz is megszólalt ennek kapcsán. Még mindig keresik a tavaly a Bucsecs-hegységben eltűnt brit fiatalt. Ha tehetné, Erdélybe költözne Románia lakosságának jó része. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható, most pedig következzenek a részletek. Tovább húzódik az Adrián Vestjel megbízott miniszterelnök, a Nemzeti Liberális Párt első alelnöke által összeállítandó kormány körüli húzavona. Bár eredetileg nagyon szerette volna szerdán beterjeszteni a kormány névsorát és programját, amelyet aztán mára halasztott, végül úgy döntött, hogy csak hétfőn nyújtja be a dokumentumokat. Erről ő maga tájékoztatta azon parlamenti frakciókat, amelyekkel a támogatásáról tárgyalt. Az ok? Nincs meg a kormány hivatalba lépéséhez szükséges 233 fős támogatás a parlamentben. Vestjel mellett ugyanis még saját pártja sem áll ki teljes melszélességgel, csupán az Ilja Bolozsán pártelnökkel, ügyvivő kormányfővel szemben álló törvényhozók. Emellett a Mentsétek meg Romániát szövetség, az RMDS, a Románok Egyesüléséért Szövetség és az SOS Románia sem támogatja. Szorin Green Dánu PSZD elnök a pártelnökségének ma délelőtti ülését követően elmondta, előbb át akarják nézni a kormányprogramot, ezért arról tájékoztatták a kijelölt miniszterelnököt, hogy vasárnap döntenek arról, belépnek-e egy általa vezetett kormányba. Nem tolerálható média lincselésről beszél Dominik Fritz, a Mentsétek meg Romániát szövetség elnöke annak kapcsán, hogy az elmúlt napokban számos spekuláció látott napvilágot arról, hogy az RMDS miért nem szavazza meg a Vestjel kormányt. Dominik Fritz szerint a történelem legsötétebb pillanataiban használt propagandakönyveket idézik az elmúlt napokban napvilágot látott spekulációk. Felhívta magyar miniszterelnök Kelement. Az RMDS nem hajlandó megszavazni egy olyan miniszterelnököt, aki nyíltan tárgyal az AUR-ral, azzal a párttal, amely szó szerint a lábával taposott őseik sírjain. A válasz egy nem tolerálható média lincselés, amely egy egész közösség lojalitását vonja kétségbe mindenféle abszurd elméletekkel arról, hogy Budapest hogyan avatkozott be a kormányalakításban állunk, fogalmaz a Facebook oldalán ma közzétett posztban Dominik Fritz. Tudom, mit jelent a népek közötti béke, de azt is tudom, milyen törékeny, amikor valaki úgy dönt, hogy politikai célokra használja fel. Az a klientúra rendszer, amely Adrián Vestját szeretné miniszterelnöknek látni, képes népek közötti gyűlöletet szítani csak azért, hogy kormányt alakíthasson, fogalmazott Temesvár polgármestere. A Brassó megyei hegyi mentőszolgálat közölte, hogy nem hagyták abba a tavaly ősszel a Bucsecs-hegységben eltűnt brit fiatal felkutatását. Az elmúlt hetekben a helyi mentőcsapatok ismételten bejárták a terepet, keresési akciókat hajtottak végre a térségben. Az állampolgároktól érkezett számos kérdésre, valamint a nyilvánosságban megjelent információkra reagálva, a Brassó megyei hegyi mentőszolgálat szeretné hangsúlyozni, hogy a keresési műveleteket nem függesztettük fel, közölte a szolgálat vezetősége. A tájékoztatás szerint az elmúlt hetekben a mentőcsapatok többször is átvizsgálták a Cigányvölgy térségét, ám egyelőre nem találtak olyan nyomokat, amelyek leszűkíthetnék a keresési területet. A hegyi mentők ugyanakkor rámutattak arra is, hogy a terepviszonyok jelentősen megnehezítik a munkát. Megértjük a közvélemény aggodalmát és a család szenvedését, ezért továbbra is elkötelezetten dolgozunk az ügy felderítésén. Minden tőlünk tehető lépést megteszünk a helyzet tisztázása és az eltűnt fiatal felkutatása érdekében. Olvasható a hegyi mentők Facebook bejegyzésében. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy mely romániai városban élnének a legszívesebben az ország lakói. Immár második éve Brassó a listavezető, de a jelenleg körvonalazódó trend szerint a nagyobb városok népszerűsége visszaszorulóban van. A dobogó első két helyét erdélyi városok foglalják el. Továbbra is Brassó az a város, ahol a romániai lakosság legnagyobb része legszívesebben élne, derül ki a jövőbe látó városok intézet által közzétett a Városi Vonzerőt Mérő Index idei kiadásából. A második helyen Kolozsvár találjuk, és érdekes fejlemény, hogy az erdélyi városok által leuralt top 10-ben a dobogó harmadik fokán Konstanca áll. A tengerparti megyeszékely három helyet előrelépve kaparintotta meg a bronzérmet. Az első ötben még Temesvár és Nagyszeben fért bele. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 49 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma többnyire napos időre lehet számítani, esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 23 fokot mérnek. Híreink, ez az Agerpress hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Amikor a fáraó látta, hogy megszűnt az eső, a jég és a mennydörgés, visszaesett vétkébe, és konok maradt a szíve. Mózes második könyvéből a 9. fejezet 34. verse.

Vigyázzatok, testvéreim, senki ne szakadjon el közületek az élő Istentől, hitetlen és gonosz szívvel. Pál apostolnak a zsidókhoz írott levéléből a 3. fejezet 12. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben.
3: A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
4: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
5: Reklám.
6: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
7: www.agnusradio.ru
6: Közösségünk honlapja.
8: Vendégek állnak az ajtóban és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
9: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
8: Házalófazék.
9: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
10: Friss hírekkel várom majd hallgatóinkat 14 órakor, most pedig a gyerekek figyelmére is számítunk. Kedves kicsik, remélem, hogy már itt vagytok a közelben, és hallgattok minket. Ugyanis kezdődik a mesekosár, ma is egy érdekes történetet hallgathatok meg a Bodriról és a Lusta cicáról, de előtte Halász Judit énekel, utána pedig Grillus Vilmos dalát hallgathatjátok. Úgyhogy jó szórakozást kívánok, és természetesen a mesét kedvelő felnőttek számára is.
11: Mesekosár!
12: Az én cicám, jó kis cica, egerészett az éjszaka. Szomjas lett a pecsenyére, belebújt a kis

Bodri és a lusta círmos, Gálhalász Anna meséje. Bodri nagyon szeretett a gazdával menni, ha dolga akadt a faluban. Látszott, most is útra készülődik, mert éppen a lovakat vezette ki az istálóból. Bodri ideges lefelszaladgálással igyekezett a gazda figyelmét magára vonni, eredménnyel. Mi az, te is jönni akarsz? Szapor a farkcsóválással jelezte, igen. Na jó van, gyere. Az engedelem elhangzása után Bodri azonnal kirohant a kapu elé, nehogy a gazda meggondolja magát, és ülve várta a szekeret. Elindultak. Nem tartott sokáig az út, mert a gazda csak a lisztet hozta haza a malomból. A malom udvarán, az ajtóban, egy kosárban elnyújtózva feküdt a ház círmos cicája. Bodri rámordult, amint meglátta. Ilyen dolog időben, hogy lehet lustálkodni? A círmos méltatlankodó nyávogással jelezte, hogy ugyan már, ez az öreg puli hogy meri az ő délutáni szunyókálását megzavarni? Egyre hangosabban, olyan idegesítő hangnemben nyávogott, hogy vendégség ide, vendégség oda, Bodri, az egyébként békés természetű kutya, nagy haragra gerjedt, és dühös csaholással addig kergette a cicát, amíg az a kertben az első diófára felmenekült. Ettől kezdve farkas szemet nézett vele. A riadt círmos jobbnak látta, ha az ága közé bújik, mert mit lehessen tudni? Talán még nem is olyan öreg ez a Bodri, és nagy indulatában még felugrik hozzá. Most már esze ágában sem volt nyávogni, inkább jól összeszorította a száját, nehogy akár egy nyikkanás is kijöjjön rajta. Bodri talán estig a fán marasztalta volna a megriadt cicát, de meghallotta, hogy a gazda őt szólongatja. Bodri, hol vagy? Gyere, indulunk haza! Hangzott a türelmetlen kiabálás. Ekkor vette észre, hogy a kutya a fa alatt ül, és kitartóan néz fel a fára. Gyere, megyünk! Hagyd azt a macskát, úgy látom, jól megijesztetted. Nem jön az le onnan még holnap se, nevetett a gazda. Bodri engedelmesen odaszaladt a gazdához. Néha hátranézve vakkantott egyet-egyet a kert irányába, a cicát figyelmeztetve. Elindultak hazafelé. Círmos csak akkor merészkedett le a fáról, amikor már becsukták utánuk a kaput, hogy elfoglalja helyét a kosárban, és most már zavartalanul szunyókáljon tovább. De azt elhatározta, máskor óvatosabb lesz a vendégségbe érkező kutyákkal, mert mit lehessen tudni, még rosszabbul is járhatott volna.

0: Kedves gyerekek, remélem, hogy tetszett a mai mese, amit meséltünk nektek, illetve a zene is, Halász Judit énekelt, és Grillus Vilmosnak a dalát hallgattuk meg, és ne felejtjétek, hogy holnap az egy örői híreket követően egy újabb mesével várunk titeket, most pedig elsősorban a felnőttek figyelmére számítunk, de egy fiatallal fogunk beszélgetni. A református tanárképző és zeneművészeti kar a hallgatói szavazatai alapján átadta a Szűcs Ildikó mesterszakos hallgatónak az év diákja díjat. Diákképviselőként is jelen volt társai között, és figyelt a szakmai tudás elsajátítására is tanulmányai során. A továbbiakban Szűcs Ildikó mesterszakos diákképviselő hallgatót kérdezzük az egyetemi éveinek a lezárásáról, a riporter Bálint Enikő.
1: Sok szeretettel köszöntöm Szőcs Ildikó mesterszakos hallgatót, online világon keresztül is.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Miért iratkoztál be a mesteri szakra református tanárképző zeneművészeti karon?
2: Elsősorban azért iratkoztam vissza, mert az alapképzést is ott végeztem, az egyiket, illetve végeztem még párhuzamosan a szociális munkaszakot, és szerettem volna ott folytatni a tanulmányaimat a református tanárképzői zeneművészeti karon.
1: Milyen volt ez az elmúlt fél éved, azaz az elmúlt éved, milyen tantárgyaid voltak? Tudnál róla mesélni?
2: Én nagyon pozitívan éltem meg ezt az utóbbi, igazából az egész időszakot, amit ott töltöttem az egyetemen. Nagyon sokat segített nekem fejlődni szakmai, illetve személyes szempontból is, több szempontból. Az elmúlt fél év az kicsit pörgősebb volt, ugyanis végzős vagyok, és disszertációt is írok, illetve a tanulmányaimra is figyelek, valamint délutáni programjaim is vannak. Nagyon sok hasznos tantárgyunk van, például az önismeret, etika, pasztorál etika, illetve sok más. Nekem ez a kettő, ami így megragadta most az utóbbi időben a figyelmem.
1: Hogyha már végzős vagy, akkor most már megvan a témád is, és lassan be is fejezed. Mi az?
2: Elég érdekes, én a szégyenérzettel kapcsolatban írok, illetve a disszertációm fő kérdése igazából az, hogy mint segítő szakember, mint vallástanár, mint pedagógus, a fiatal felnőttekben ezt az esetlegesen jelenlévő szégyenérzetet, ezt hogyan lehetne feloldani, hogyan lehetne ezt kezelni bizonyos szinten, vagy hogy mit tud tenni egy tanár ezzel kapcsolatban.
1: Mi az, ami kihívás volt ebben az évben, vagy esetleg, hogyha voltál ösztöndíjjal valahova, arról is meghallgatjuk az élménybeszámolódat, azaz a tapasztalataidat.
2: Ami kihívás volt, az az időbeosztás, az időmenedzsment igazából, az nekem szerintem egész életem során egy nagy kihívás volt, illetve még most is az, nem csak múlt időben. És ösztöndíj lehetőség van a karon, van nálunk szociális ösztöndíj, illetve a teljesítmény ösztöndíj, abból van két kategória. Nagyon sok ösztöndíjas diákunk van, nagyon sokan megkapják nálunk a szociális ösztöndíjat például, és persze a teljesítmény ösztöndíjat is megkapja mindenki, akinek a jegyei ezt megengedik. Ezen kívül van nálunk Erasmus program. Úgy érzem, hogy nálunk használjuk ki leginkább, a mi egyetemünk használja ki ezeket a rövid távú Erasmus programokat, illetve van hosszabb távú is, van féléves Erasmusunk, és nyári gyakorlatra is van lehetőség nálunk, és ezekre mind lehet jelentkezni. Személy szerint én is voltam nyárin is, voltam rövid programon is, mindegyikről rendkívül pozitív tapasztalatom van, illetve mindenkit bátorítok arra, akinek van lehetősége, hogy éljen vele és jelentkezzen ezekre a programokra.
1: Miért ajánlod a mesterin való tovább tanulást annak, aki még habozna, hogy nálatok tanuljon vagy sem?
2: Elsősorban azért ajánlom, hogy nálunk folytassa a tanulmányait az, aki szeretné, mert mi egy kicsit mások vagyunk a karon, a mi egyetemünk kissé különbözik a többitől, abból a szempontból, hogy sokkal emberközelibbnek érzem a többi karhoz képest. Nagyon jó oktatóink vannak külföldi oktatóink is, nagyon-nagyon hasznosak azok a dolgok, amiket el tudunk tőlük sajátítani, és úgy érzem, hogy ez az egyetem többek között az életre is nevelt, és nevel még mindig, mert még mindig ott vagyok. Igazából emiatt. Tehát, hogy nagyon hálás közösség az, ami nálunk van.
1: És kaptál egy díjat is. Hogyan érintett?
2: Rendkívül meglepődtem, viszont nagyon hálás is vagyok érte, és akkor most innen is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik jelöltek és rám szavaztak erre a díjra. És volt bennem egy olyan érzés is, hogy értéke van annak, amit csináltam az elmúlt években, ugyanis 2022-től én vagyok a diákképviselő a vallásszakirányon, és nagyon-nagyon jól esett, tényleg szívből hálás vagyok érte, hogy a diákok azok ilyen formában is szerették volna kifejezni a hálájukat esetleg, miért érdemes hozzánk iratkozni. Ugye alapképzésen nálunk van egy olyan lehetőség, hogyha valaki még nem tudná, hogy a mi egyetemünk az finanszíroz egy másik egyetemet, tehát egyszerre lehet dupla szakot végezni, illetve erre van lehetőség bármilyen egyetemen a Bábesbolyain belül, és szerintem ez egy olyan dolog, amiről az embereknek tudni kell. Én is ilyen formában végeztem el a két alapképzést, és úgy gondolom, hogy érdemes élni ezzel a lehetőséggel mindenkinek, aki teheti.
1: Legyen így. Sok sikert kívánok a védéshez majd, ha megvan a dolgozatod. Gondolom most már hamarosan le is adtad, vagy leadod.
2: Köszönöm szépen, viszont kívánok minden jót.
0: Szőcs Ildikó mesterszakos, diákképviselő hallgatóval beszélgettünk az egyetemi éveiről, tanulmányairól és ösztöndíjas lehetőségekről. Annak kapcsán, hogy a református tanárképző és zeneművészeti kar a hallgatói szavazatai alapján az év diákja díjat adta át Szőcs Ildikó mesterszakos hallgatónak. A riporter Bálint Enikő volt, a következő percekben pedig a Hanna projekt zenél.

A Hanna projekt dala után nézzük, hogy milyen érdekességek évfordulók kapcsolódnak a mai naphoz, június 18-ához. A kalendáriumot Deák Anita szerkesztette.

Deák Anita vagyok, és sok szeretettel köszöntöm a kalendárium hallgatóit. Június 18-a az év 169. szökőévben 170. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 196 nap van hátra. Lássuk, milyen fontosabb történelmi események kapcsolódnak a mai naphoz. 1815. június 18-án zajlott a Waterloo-i csata, ami Bonaparte Napóleon utolsó összecsapása és döntő veresége volt. Az elbai számüzetéséből nemrégen hazatért Napóleon ismét elfoglalta Franciaország császári trónját. Száznapos uralma idején az európai hatalmak egyesített erővel támadtak rá, először a brit Wellington herceg és a porosz Blücher tábornagy seregeivel került szembe. A Waterloo-nál elszenvedett francia vereség és a napóleoni háborúkat záró Wavre csata után Napóleon visszatért Párizsba, és bár a nép támogatta, de a kamarák nem, ezért lemondott. Szóba került Amerikába emigrálása, de azt a britek nem engedélyezték. Néhány nappal később letartóztatták, majd Szent Ilona szigetére száműzték, ahol 1821-ben meghalt. 1900-ban ezen a napon volt a kínai boxerlázadás kirobbanása. A boxerlázadás vagy boxerfelkelés a külföldiek egyre erősödő hatalma és a terjedő kereszténység ellen zajlott. A lázadást megelőző évtizedekben a külföldiek jelentős hatalomhoz jutottak Kínában, a gazdasági hasznot kivitték, ópiumot hoztak az országba, a helyi vallást és tradíciókat nem tisztelték, és egy sor egyenlőtlen szerződést kényszerítettek az egyre gyengülő Csing dinasztiára. 1932. június 18-án Kolozsváron megjelent a Jó estét független politikai napilap első száma. A minden este megjelenő újság olcsó pénzért tömör formában megbízható gyors tájékoztatást biztosított a kisembereknek a nyomasztó gazdasági válság közepette. Cikkei, riportjai és hírmagyarázatai központjában a városi közügyek, valamint a helyi események álltak. Több mint 8 évig adták ki. 1940. június 18-án de Gaulle francia tábornok rádióbeszédet mondott a BBC rádióban, ami június 18-ai felhívásként vonult be a történelembe. Arra buzdította a franciákat, hogy ne csüggedjenek és folytassák Franciaország megszállóival, illetve a náci barát Vichy kormánnyal szemben ellenállásukat. És 1966. június 18-án megkezdte működését az első budapesti házgyár, ami az első számú Szentendrei úton működő üzem volt. Ennek termékeiből kezdődött meg a kelenföldi lakótelep építése 1966-ban, Kis Albert és Kovács Balázs lakóterv település terve alapján. A paneltechnológia elterjesztésétől a lakáshiány megoldását várták.

Most tekintsük át a június 18-ához kötődő, fontosabb születési évfordulókat. 1482-ben ezen a napon született Fráter György vagy György barát, anyja családi nevéről Martinuszi Györgyként is ismert. Pálos szerzetes, katona, országos és erdélyi politikus, helytartó, váradi püspök, majd esztergomi érsek és bíboros volt. Erdély és a vele határos területek külön állammá szervezését szorgalmazta. Nevéhez fűződik a szamosújvári vár építtetése, benne a Martinuszi palotával. Maga a vár az úgynevezett olaszbástyás erődítési rendszer legkorábbi erdélyi megjelenése. 1859-ben Szekszárdon megszületett Hollós László természettudós gombakutató. Hollós László már fiatal korától a természet bűvöletében élt, kémiából doktori címet szerzett, állat- és növénytamból, ásványtamból és földrajzból pedig tanári oklevelet. Mintegy 5000 darabból álló természetrajzi gyűjteményt hozott létre, és elsőként készített több mint 1000 növény leírásából álló összefoglaló munkát Kecskemét környékének növényvilágáról. Érdeklődése középpontjában azonban leginkább a gombák álltak, néhány év alatt a világ egyik legrangosabb mikológusává vált. Magyarországon elsőként ő hívta fel a figyelmet a szarvasgombák kutatására és megismerésére. 1868. június 18-án született vitéz nagybányai Horthy Miklós. Az osztrák-magyar haditengerészet tengerésztisztje 1909-1914 között Ferenc József szárny segédje, ellentengernagyként a flotta utolsó főparancsnoka volt. Az uralkodó a világháború végén altengernaggyá léptette elő. Az első világháborút követő proletár diktatúra összeomlása után megszilárdította az államhatalmat. 1920. március 1-től 1944. október 16-áig ő volt a Magyar Királyság kormányzója. 1890-ben született Ferenczy Béni, kétszeres Kossuth-díjas magyar szobrász, éremművész, grafikus, és ikertestvére Ferenczy Noémi, festőművész, a legkiemelkedőbb magyar gobelin művészek egyike. Béninek egészen korai kubista kísérletei és későbbi expresszionizmusa után szellemükben kiegyensúlyozott erőteljes idomú szobrain és kisplasztikáiban bontakozott ki művészete, fekete-fehér és színes grafikái a hazai rajzművészet élvonalába emelik, számos könyvet is illusztrált. Noémi a Kárpit művészet megújítója volt. Az általános gyakorlattal ellentétben Ferenczy Noémi nem csak tervezte alkotásait, hanem saját maga készítette. Kartonra tervezett festményeit maga szőtte növényi festékkel saját maga által színezett gyapjú fonalakból. A Ferenczy Noémi díj kiemelkedő iparművészeti, ipari tervezőművészeti tevékenység elismerésére adományozható állami kitüntetés. 1896-ban látta meg a napvilágot Barta Ignác, magyar jogász, jogi szakíró. Önálló kiadásban jelentette meg 1924-től kezdve magyar fordításban az összes román lakbérleti törvényt és a mezőgazdasági adóságokról szóló törvényt, valamennyit magyarázatokkal kísérve. Mindezek nagy hasznára váltak az erdélyi magyaroknak. 1928-ban Kolozsváron született Puskás Sándor, erdélyi magyar szobrászművész. Népi, irodalmi és történelmi ihletettségű térszobrai közül kiemelkednek a Leány Kannával a kolozsvári botanikus kertben, a Fiatalok Mamája fürdőn, a Tavasz Marosvásárhelyen, a Gyermekét védő anya Csíkszeredában és a Petőfi és Arany találkozását megörökítő alkotása, amely a nagyszalontai Arany János Múzeumban látható. És 1942. június 18-án született Sir Paul McCartney, a Beatles alapító tagja, az

Most tekintsük át azoknak a személyeknek a listáját, akik június 18-án hunytak el. 1928-ban feltehetően ezen a napon hunyt el Roald Amundsen sarkutató, norvég felfedező, a sarkvidékek legeredményesebb felfedező utazója. Ő hajózott először át az északnyugati átjárón 1903 és 1906 között, majd 1910-12-es expedíciójával elsőként érte el a déli sarkot 1911. december 14-én. 1928. június 4-én repülővel indult el, hogy megmentse Umberto Nobile sarkutatót, akinek Itália nevű léghajója lezuhant. Néhány héttel később Tromsø közelében találták meg a gép darabjait, úgy tűnik Amundsen lezuhant, és vagy a katasztrófában, vagy kevéssel utána meghalt. Holttestét sosem találták meg. 1929. június 18-án hunyt el Nagy Pál, erdélyi magyar festőművész, művészeti szakíró, kritikus. A Marosvásárhelyi Képzőművészeti Középiskolában tanított 1952 és 1976 között. 1947-től rendszeresen kiállított megyei, tartományi és országos tárlatokon, egyéni kiállításai voltak Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Brassóban. Képei eljutottak a Velencei Biennáléra is. 1934-ben hunyt el Derkovics Gyula, posztumusz Kossuth-díjas magyar festő és grafikus. Sajátosan egyéni művészetet alakított ki a modern, főleg az expresszionizmus, a kubizmus és a konstruktivizmus mentén. Témáit a hétköznapi életből vette, a szegény embert és környezetét festette meg, de a természet is megjelenik képein, s főleg karakterisztikus alakjai mély benyomást keltenek. Ismertebb képei az utolsó vacsora, a nagy fa alatt, három nemzedék, halas csendélet 1 és 2. Jancsó Miklós 1958-ban filmet készített életéről, Derkovics Gyula 1894-1934 címmel. 1936. június 18-án hunyt el Maxim Gorki, eredeti nevén Alexej Maximovics Peskov, orosz író, drámaíró, publicista, a századforduló világirodalmának egyik legnagyobb hatású alakja. Nyugat-Európában már a századforduló előtt ismerté vált regényeivel és elbeszéléseivel, amelyekben főként a kispolgári társadalmi körülményekkel foglalkozott. Szegény családban nőtt fel, az októberi forradalom után a bolsevizmus híve lett, az új irodalom a szocialista realizmus példaképévé vált. És 2014-ben, 90 éves korában meghalt Stephanie Kowalek, amerikai feltalálónő, a kevlár anyag és a golyóálló mellények megalkotója. 40 éven keresztül volt a DuPont cég alkalmazottja. 1995-ben ő lett a negyedik nő, aki bekerült az amerikai National Inventors Hall of Fame-be, a legnagyobb feltalálók számára létrehozott szervezetbe. Technológiájának már függőhíd kábeleknél, sisakoknál, fékbetéteknél, síléceknél és kemping felszereléseknél is jó hasznát vesszük. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb események, évfordulók. Kalendáriumunkat hallották.

0: A mai naphoz kapcsolódó érdekességekről, évfordulókról Deák Anitától hallottunk, pont pedig nézzük, hogy kiket köszönthetünk a mai napon. Ebben lesz segítségünkre Lőrinc Anna.
1: A mai napon, június 18-án a következő névnapokat ünnepeljük. Arnold, Levente és Márk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Arnold férfi név a germán Arnwald névből származik, amelynek elemei sas és uralkodó jelentésűek, női párja Arnolda. A Levente régi magyar személynév. Általában a lesz iga származékának tartják, eszerint jelentése levőcske, kislény. Más újabb vélemény szerint eredeti formája a Luventa lehetett, ami jelentése vadászat. Annyi bizonyos, hogy a Levente közszónak nincs köze a névhez, mert az jóval később keletkezett. A Márk férfi keresztnév,

amely a Markus név rövidült formája, de lehet a német Mark átvétele is, ez pedig a Markuad és a Markus német utónevek közös rövidülése. A Markuad jelentése a határerdőnek, a határvidéknek és a természetnek a védője. Köszöntjük tehát június 18-án minden Arnold, Levente és Mark nevű hallgatónkat. A következő dal nekük szól.

sorra, és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta a harc edzett vén katonák. Hogyha férfi vagy, rejtsd el a könnyed,

A mai nap ünnepelt hét Zorán volt egy tánc című dalával köszöntöttük, Isten éltesse őket. A következő percekben pedig a Bőröndös Együttes versfeldolgozását hallgatjuk meg.

0: Az elmúlt percekben a Bőröndös Együttes megzenésítésében Tóth Árpád Levél című versét hallgattuk. Nagy szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is csütörtök déli magazin műsorunkban Maxim Gorki orosz író gondolatával. A szeretet növeszti legerősebbre a szárnyakat, úgy száll a legmagasabbra az ember. Ez a nap gondolata, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. A pontos idő 14 óra, híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A párizsi ítélőtábla elrendelte Pál Fülöp herceg kiadatását a román hatóságoknak. Új fegyvert vetne be az állam adósaival szemben az ENAV. Ha tehetné, Erdélybe költözne Románia lakosságának jó része. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható. Most pedig következzenek a részletek. A párizsi ítélőtábla ma elrendelte Pál Fülöp herceg kiadatását a román hatóságoknak, jelentette be az igazságügyi minisztérium. A román királyi család hivatalosan el nem ismert tagját jogerősen 3 év és 4 hónap letöltendő börtönre ítélték korábban Romániában, a Banáciai királyi birtok törvénytelen visszaszolgáltatásának ügyében. Az igazságügyi minisztérium közleménye szerint a párizsi ítélőtábla döntése fontos fejlemény az ügyben, és lezár egy 3 éve tartó eljárást. A tárca úgy értékelte, hogy a francia bíróság határozata a román-francia igazságügyi együttműködés sikere. A közlemény szerint a párizsi ítélőtábla döntése egyelőre nem jogerős, Pál Fülöp herceg pedig jelenleg hatósági felügyelet alatt áll. A román királyi család hivatalosan el nem ismert tagját 2020. decemberében a legfelsőbb bíróság befolyásvásárlása és hivatali visszaélésben való bűnrészesség miatt 3 év és 4 hónap szabadságvesztésre ítélte. A királyi birtok illegális visszaszolgáltatásával kapcsolatos ügyben, de az ítélet kihirdetése után elmenekült az országból. Saját online vásárterén keresztül értékesíteni az ENAV azon fizetésképtelen cégek javait, amelyeknek az állam a legnagyobb hitelezőjük, adta hírul a profit.ro. Ebből a célból az adóhatóság egyeztetni fog a fizetésképtelenségi szakértők országos egyesületével, jelentette be Mironel Páncorolyú, a pénzügyminisztériumnak alárendelt intézmény főtitkára. Az országos adóhatóság illetékesei szerint az e-licitáci platformon keresztül történő értékesítés és növelni az átláthatóságot és a tartozások behajtásának hatékonyságát. Az adóhatóság ugyanilyen módon tervezi értékesíteni a fizetésképtelen cégeknek az állammal szembeni adósság állományát. Ez jelenleg klasszikus árverések révén történik, amelyek nagyon átláthatatlanok. Az árveréseket akkor is megtartják, ha csak egyetlen licitáló jelentkezik, és volt rá példa, hogy 100 millió lejnél nagyobb adósság állományt a névértékkel megegyező kikiáltási ár kevesebb, mint felért adtak el. Az adóhatóság ezért szeretné ezeket felvinni az online vásártérre, mivel az március 30-ai indulása óta fölöttébb sikeresen működik. Az első 2 hónapban 78 sikeres árverést bonyolítottak le rajta keresztül, az eladási árak átlagban 17%-kal voltak nagyobbak a kikiáltási árnál, s mintegy 15 millió lej bevételt termelt. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy mely romániai városban élnének a legszívesebben az ország lakói. Immár második éve Brassó a listavezető, de a jelenleg körvonalozódó trend szerint a nagyobb városok népszerűsége visszaszorulóban van. A dobogó első 2 helyét erdélyi városok foglalják el. A Jövőbelátó Városok Intézete által közzétett a Városi Vonzerőt Mérő Index idei kiadása alapján Brassót, Kolozsvár követi, és érdekes fejlemény, hogy az erdélyi városok által leuralt top 10-ben a dobogó 3. fokán Konstanca áll, a tengerparti megyeszékhely 3 helyet előrelépve kaparintotta meg a bronzérmet. Az első 5-be még Temesvár és Nagyszeben fért bele. A lista további része a következőképpen alakul. A 6. Nagyvárad, majd Jászváros, Bukarest, Gyulafehérvár és Arad következik. A 2024-es kiadáshoz képest a legnagyobb pontszám növekedés Szörényvár, Szlátiná, Törgúzsiú és Nagybánya érte el. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,55 bani, 100 magyar forint pedig 1,48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma többnyire napos időre lehet számítani, esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 24 fokot mérnek. Híreinkhez az Ágyár Pressz hírügynökség a maszol.ról és a krónika.ról hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Amikor a fáraó látta, hogy megszűnt az eső, a jég és a mennydörgés, visszaesett vétkébe, és konok maradt a szíve. Mózes második könyvéből a 9. fejezet 34. verse.

Vigyázzatok, testvéreim, senki ne szakadjon el közületek az élő Istentől, hitetlen és gonosz szívvel. Pál apostolnak a zsidókhoz írott levéléből a 3. fejezet 12. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
3: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csür Fesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a Csürben.
4: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum.
5: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
6: Reklám. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Hírekkel legközelebb online műsorunkban 17 órától várjuk hallgatóinkat, illetve majd 19 órától is friss hírekkel, pedig itt az Agnus Rádió frekvenciáin. Holnap reggel 6 órakor jelentkezünk. Most pedig elássuk versrovatunkat. Ma Ady Endre Álmom az Isten című művét hallgatjuk meg, utána pedig Robert Devizé gitárszvittje csendül fel.

Ady Endre, álmom az Isten. Batyum a legsúlyosabb nincsen. Utam a nagy nihil, a semmi. A sorsom menni, menni, menni. És az álmom az Isten. Vele szeretnék találkozni, az álmom. Nagy bolond hitben s csak ennyit szólni, Isten, Isten, s újból imádkozni. Nem bírom már harcon vitézül, megtelek Isten szerelemmel. Szeret kibékülni az ember, mikor halni készül.

Ady Endre Álmom az Isten című verse után Robert Devizi hatodik és második díjmozdítja csendült fel. A következő percekben pedig hallgassuk meg a nap áhítatát, amelyet Szabó Anita tolmácsol.

Mai állítatunk címe A keskeny út. Menjetek be a szoros kapun, mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Máté evangéliuma 7. fejezetének 13-tól 14-ig terjedő verse. Mai áhítatunk szerzője, Viktória Kubaszák, Egyesült Államokbeli testvérünk. Az egyik nap időre volt szükségem, hogy átgondoljam mindazt, ami az életemben történt. Úgy döntöttem, sétálni megyek az erdőbe egy olyan ösvényen, amelyen korábban már sokszor jártam. A borús idő jól tükrözte a hangulatomat. Amikor az ösvényhez értem, a látvány még jobban elszomorított. A gaz teljesen elborította és járhatatlanná tette az egykor szép utat. Már éppen visszafordultam volna, amikor észrevettem egy keskeny ösvényt, amelyet középen a bujanövényzet még szabadon hagyott. Még jó, hogy nem fordultam vissza, mert elszalasztottam volna a lehetőséget a gyógyító békességre, amit a séta adott. Rájöttem, hogy gyakran így teszek, amikor valami nehéznek tűnik. Ha látom az akadályokat, vagy nem látom tisztán az utat magam előtt, inkább visszafordulok, és engedem, hogy az élet gyomjai beborítsanak, ahelyett, hogy hinném, Isten ösvényt készít előttem. Az ösvényen haladva eszembe jutott a mai ige. Azon a reggelen valóban megtapasztaltam Isten jelenlétét. Imádkozzunk! Teremtő Istenünk, segíts, hogy megtaláljuk a keskeny utat hozzád, és elinduljunk rajta. Emlékeztess minden egyes napon, hogy Te utat készítesz számunkra az élet kuszaságai között is. Amen. Isten a keskeny úton találkozik velem. Vallja ezt Viktória Kubaszák Egyesült Államokbeli testvérünk, akinek imént az áhítatban a szavait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk és bízzunk Istenben az akadályok között is.

0: Az elmúlt percekben a 2018. június 21-i Agnus 35 román nyelvű műsorunkat sugároztuk, amelynek házigazdája Mádli András rádiónk önkéntes munkatársa volt. És ezzel gyors léptekkel déli műsorunk végéhez közeledünk, de tovább hallgathatnak minket az agnusradio.ro weboldalon. 17 órakor hírekkel és a határtalan rovattal jelentkezünk, 18 órától istentiszteletet sugárzunk, 19 óra 15 perctől pedig mai krédó, majd versrovatunk ismételjük meg, 20 órától pedig mesével és gyerekzenével várjuk a legkisebbeket. Adással legközelebb éjjel 3 órakor várjuk hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Éli műsorunk első órájában múlt hétfői látogatórovatunkat hallgatjuk meg, a második óránkban a Fülbejót ismételjük meg, amelyben Peggy Lee amerikai énekesnő történetét ismerhetjük meg, a harmadik órában pedig a szombati határtalan rovatot hallgatjuk újra. Reggel 6 órától pedig ébresztő információs magazin műsorunkkal várja hallgatóinkat Ungvári Szende. Én a nap gondolatával búcsúzom, amelyet ma Maxim Gorki orosz írótól választottunk. A szeretet növeszti legerősebbre a szárnyakat, úgy száll a legmagasabbra az ember, így szól a nap gondolata. Elérhetnek minket a 0264441968-as telefonszámon, és megtalálnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A déli műsor mai házigazdáját, Janicsko Mihály Noémit hallották, áldott, derűs délután kívánok mindannyiuknak. Békesség Istentől, viszont hallásra.
1: Agnus Rádió. A hang, ami neked szól.
2: Önök az Agnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig.

A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot, és akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog föl fölöttük.

ára, és nincsen benne semmi, csak az, hogy nekem menni kellene. Így hát megyek én is, bajban, rosszban én is, a szereposztásnál csak első lehetek. Telnek, hullnak az évek, a barátokból testvérek lesznek. Minden este, de már dolgos a kéz és a munka emészt.

Néha ennyi elég, de néha azt is érzem, hogy más vagy. Van úgy is, hogy csak úgy everésznék. A sátrakból az emberek mind kibújnak.

az időt, ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz. Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz. Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz, tombol az agyban a sejt a kezem.

Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Vestjel hétfőre halasztotta a kormánynévsor beterjesztését. Felhívta Magyar Péter Kelemen Hunort, Dominik Fritz is megszólalt ennek kapcsán. Még mindig keresik a tavaly a Bucsecs-hegységben eltűnt brit fiatalt. Ha tehetné, Erdélybe költözne Románia lakosságának jó része. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható, most pedig következzenek a részletek. Tovább húzódik az Adrián Vestjel megbízott miniszterelnök, a Nemzeti Liberális Párt első alelnöke által összeállítandó kormány körüli húzavona. Bár eredetileg nagyon szerette volna szerdán beterjeszteni a kormány névsorát és programját, amelyet aztán mára halasztott, végül úgy döntött, hogy csak hétfőn nyújtja be a dokumentumokat. Erről ő maga tájékoztatta azon parlamenti frakciókat, amelyekkel a támogatásáról tárgyalt. Az ok? Nincs meg a kormány hivatalba lépéséhez szükséges 233 fős támogatás a parlamentben. Vestjel mellett ugyanis még saját pártja sem áll ki teljes mellszélességgel, csupán az Ilie Bolozsán pártelnökkel, ügyvivő kormányfővel szemben álló törvényhozók. Emellett a Mentsétek meg Romániát szövetség, az RMDS, a Románok Egyesüléséért Szövetség és az SOS Románia sem támogatja. Szorin Green Dánu PSD elnök a pártelnökségének ma délelőtti ülését követően elmondta, előbb át akarják nézni a kormányprogramot, ezért arról tájékoztatták a kijelölt miniszterelnököt, hogy vasárnap döntenek arról, belépnek-e egy általa vezetett kormányba. Nem tolerálható.

0: A média lincselésről beszél Dominik Fritz, a Mentsétek meg Romániát szövetség elnöke annak kapcsán, hogy az elmúlt napokban számos spekuláció látott napvilágot arról, hogy az RMDS miért nem szavazza meg a Vestiák kormányt. Dominik Fritz szerint a történelem legsötétebb pillanataiban használt propagandakönyveket idézik az elmúlt napokban napvilágot látott spekulációk. Felhívta magyar miniszterelnök Kelement. Az RMDS nem hajlandó megszavazni egy olyan miniszterelnököt, aki nyíltan tárgyal az AUR-ral, azzal a párttal, amely szó szerint a lábával taposott őseik sírjain. A válasz egy nem tolerálható média lincselés, amely egy egész közösség lojalitását vonja kétségbe mindenféle abszurd elméletekkel arról, hogy Budapest hogyan avatkozott be a kormányalakításban nálunk, fogalmaz a Facebook oldalán ma közzétett posztban Dominik Fritz. Tudom, mit jelent a népek közötti béke, de azt is tudom, milyen törékeny, amikor valaki úgy dönt, hogy politikai célokra használja fel. Az a klientúra rendszer, amely Adrián Vestiát szeretné miniszterelnöknek látni, képes népek közötti gyűlöletet szítani csak azért, hogy kormányt alakíthasson, fogalmazott Temesvár polgármestere. A Brassó megyei hegyi mentőszolgálat közölte, hogy nem hagyták abba a tavaly ősszel a Bucsás-hegységben eltűnt brit fiatal felkutatását. Az elmúlt hetekben a helyi mentőcsapatok ismételten bejárták a terepet, keresési akciókat hajtottak végre a térségben. Az állampolgároktól érkezett számos kérdésre, valamint a nyilvánosságban megjelent információkra reagálva, a Brassó megyei hegyi mentőszolgálat szeretné hangsúlyozni, hogy a keresési műveleteket nem függesztettük fel, közölte a szolgálat vezetősége. A tájékoztatás szerint az elmúlt hetekben a mentőcsapatok többször is átvizsgálták a Cigányvölgy térségét, ám egyelőre nem találtak olyan nyomokat, amelyek leszűkíthetnék a keresési területet. A hegyi mentők ugyanakkor rámutattak arra is, hogy a terepviszonyok jelentősen megnehezítik a munkát. Megértjük a közvélemény aggodalmát és a család szenvedését, ezért továbbra is elkötelezetten dolgozunk az ügy felderítésén. Minden tőlünk telhető lépést megteszünk a helyzet tisztázása és az eltűnt fiatal felkutatása érdekében. Olvasható a hegyi mentők Facebook bejegyzésében. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy mely romániai városban élnének a legszívesebben az ország lakói. Immár második éve Brassó a listavezető, de a jelenleg körvonalazódó trend szerint a nagyobb városok népszerűsége visszaszorulóban van. A dobogó első két helyét erdélyi városok foglalják el. Továbbra is Brassó az a város, ahol a romániai lakosság legnagyobb része legszívesebben élne, derül ki a jövőben látó városok intézet által közzétett a Városi Vonzerőt Mérő Index idei kiadásából. A második helyen Kolozsvár találjuk, és érdekes fejlemény, hogy az erdélyi városok által leuralt top 10-ben a dobogó harmadik fokán Konstanca áll. A tengerparti megyeszékely három helyet előrelépve kaparintotta meg a bronzérmet. Az első ötben még Temesvár és Nagyszeben fért bele. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,55 bani, 100 magyar forint pedig 1,48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma többnyire napos időre lehet számítani, esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink, ez az Ager Press hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Amikor a fáraó látta, hogy megszűnt az eső, a jég és a mennydörgés, visszaesett vétkébe, és konok maradt a szíve. Mózes második könyvéből a 9. fejezet 34. verse.

Vigyázzatok, testvéreim, senki ne szakadjon el közületek az élő Istentől, hitetlen és gonosz szívvel. Pál apostolnak a zsidókhoz írott levéléből a 3. fejezet 12. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csírfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben.
3: A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
4: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
5: Reklám.
6: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
7: www.agnusradio.ru
6: Közösségünk honlapja.
8: Vendégek állnak az ajtóban és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
9: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
8: Házalófazék.
9: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
10: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ismerős arcok koncert Kárpátalja megsegítésére.
11: Évek óta a június 4-i dátumot, ugye, ami a Nemzeti Összetartozás napja, megcélozzuk, hogy valamilyen módon ugye nem csak a dalaink által próbáljunk segíteni a határon túli magyaroknak, hanem valamilyen tevőleges, esetleg egy felhívás kapcsán. Így volt ez most is, és hát az, hogy most Kárpátaljára esett a választás, az talán nem véletlen.
10: Gyermekek és csecsemők szája által. Ezzel a Zsoltár idézettel zajlott a tiszántúli református egyházkerület katekéták számára rendezett találkozója a közelmúltban.
12: A lelki életre nevelés az igazából a szülők feladata lenne, de hogy történt egy ilyen váltás, hogy már nem a szülők nevelik lelki életre és imádságra sem a gyerekeket, vagy legalábbis ez egy nagy átlagban elmondható, úgyhogy ezért feladata a hittanoktatóknak, vallástanároknak, lelkipásztoroknak és gyülekezeti munkatársaknak is az, hogy ebben segítsenek a gyerekeknek.
10: 140 éves a kolozsvári Betlen Gábor földészda a kör.
13: Hát a legnagyobb kihívás szerintem a fennmaradás. Azt, hogy meg tudjuk őrizni a tagukat, jelenlegi tagokat, és jó lenne gyarapodjon is az énekkor, de mint már említettem, itt a fiatalságra lenne legnagyobb igény, szükség.
10: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

kárpátalja. A zene nem csak szórakoztat, hanem hidakat is épít emberek, közösségek és nemzetek között. Ez bizonyította az Ismerős Arcok zenekar jótékonysági koncertje is, amelynek bevételét Kárpátalja támogatására ajánlották fel. Honnan indult

0: kezdeményezés? Mi motiválta a zenekart a segítségnyújtásra, és milyen üzenetet szeretnének eljuttatni a nehéz helyzetben élő kárpátaljai magyarokhoz? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk most Galambos Nándorral, az Ismerős Arcok zenekar vezetőjével és basszusgitárosával. A riporterek Birta Zoltán és Rajkó Balázs.
1: Hát, ha kárpátaljai koncertről nem is tudunk beszámolni ebben az időszakban, bár nagyon hiányoztok Kárpátaljáról, de mindenképpen a kárpátaljakor érdemes megemlítenünk a hétvégét, mert ránk gondolva koncerteztetek egy jótékonysági koncert keretében. Egy kárpátalji alapítványnak, a Verecki alapítványnak gyűjtöttetek, akik kimondottan kárpátaljai betegekre, hirtelen rászorulók számára próbálnak orvosi segítségi nyújtást szervezni, és ennek az alapítványnak a munkáját támogattátok az elmúlt hétvégén tartott koncertnek a bevételével. Kinek mesélnek a kapcsolatáról, hogyan jött el hozzátok, és ez már nem az első jótékonysági koncert, amely Kárpátalján vagy Kárpátaljáért szól a ti esetetekben.
2: Igen, évek óta a június 4-i dátumot, ugye, ami a Nemzeti Összetartozás napja, megcélozzuk, hogy valamilyen módon, ugye, nem csak a dalaink által próbáljunk segíteni a határon túli magyaroknak, hanem valamilyen tevőleges, esetleg egy felhívás kapcsán. Így volt ez most is, és hát az, hogy most Kárpátaljára esett a választás, az talán nem véletlen. Ugye tudjuk, hogy sokkal nehezebb a sorsa most a magyarságnak Kárpátalján, és a dátumot pedig így szoktuk kiválasztani. Egy évben azért néhány alkalommal mi jótékonysági koncerteket szoktunk adni, ezt az alkalmat ezt szeretnénk minden évben kihasználni. Jó pár éve így van. Szóval az idei koncert, most már túl vagyunk rajta, úgyhogy azt tudom mondani, hogy nagyon jól sikerült. A cél az volt, ugye, hogy egyrészt legyünk minél többen, másrészt minél több adomány is gyűjjön össze, harmadrészt pedig, hogy legalább ebben az időszakban és ezen a koncerten, akik ott vannak, azok érezzék át azt, amit mi talán mindannyian érzünk, vagyis azt, hogy nagyon szívesen segítenénk, és bár vége lenne már ennek az őrületnek, és újra tudnánk találkozni is esetleg, és összejárni, és újra olyan koncerteket adni, mint amit itt felevelítettetek. Szóval ez volt a cél. Bízunk benne, hogy ez csak egy kezdet. Az alapítvány elérhetőségeit ott meghagytuk az embereink által, úgyhogy most egyébként éppen folyik az összeszámlálása, hogy milyen adománnyal tudunk a Verecki alapítvány felé előjönnünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sikeres volt. Ja, még egy mondatot talán, mert éppen most olvasom, hogy akik ott voltak a koncerten, nagyon örültek annak is, hogy rég nem hallott dalokat, hogy olyan dalokat válogattunk, amelyek segítettek abban, hogy ne felejtsük el, hogy miért is gyűltünk össze. És ami így tulajdonképpen nem is volt előre hirdetve, de kevéssel a koncert előtt csatlakozott hozzánk Popovics Emese, népdalénekes, kárpátaljai születésű, aki szintén emelte ennek az estnek a fényét és hangulatát. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy ez így sikerült.
3: Van egy olyan kérdésem, ami talán így kedd délelőtre egy kicsit talán túl mély, de vállalom. Olvasom a Wikipédián rólatok a leírást, hogy egy erdélyi út következményeként változott meg a szövegvilág és a témaválasztás. Többit nem olvasom hozzá. Felidézhető az, hogy mondjuk az első kárpátaljai utatok, vagy amikor Kárpátaljára jöttök, az hagyott-e ilyen mély nyomokat az együttes életében? Most nem is azt gondolom, hogy akkor témát váltani meg, újraírni a szövegeket, de Kárpátaljával kapcsolatban milyen élményekkel?
2: Igen, igen. Szóval, hogy azt is már nehéz visszaidézni, hogy ez mikor volt, de biztos, hogy jó pár évvel azután, hogy Erdélybe jutottunk. Tehát az első sok, ami ért minket akkor Erdélyben, hogy a határon túl élnek magyarok, tőlünk kicsit elszakítva, kicsit keveset tudva rólunk. Ez talán már, ugye, amikor Kárpátaljára jutottunk, ez már nem ért ennyire mélyen. Viszont nagy volt a különbség, mondjuk ha a két utat összehasonlítom, és így visszagondolok, abban a tekintetben, hogy itt is élnek magyarok Kárpátalján, ők egy picit nem csak a kilométer miatt állnak közelebb hozzánk, hanem valahogy a kultúra, a nyelvezet, tehát például a ti beszédetekben is szerintem sokkal jobban szakembernek kell lenni, hogy az ember megállapítsa, hogy kárpátaljai nyelvjárást hallunk esetleg. Szóval valahogy, ha nem is volt sok hatásuk, de amikor ott találkoztunk emberekkel, akkor megint csak úgy éreztük, hogy mintha egy picivel többek lennénk, nem csak az emberek számát tekintve, ugye, hanem hogy belülről is mélyen, mintha még hozzárakódott volna a magyarságunkhoz még valami. És fantasztikus fogadtatás volt minden alkalommal, mikor ott jártunk, és ez különlegesség tette minden egyes találkozást. Úgyhogy nagyon jó visszagondolni ezekre, még hogyha nem is tudom pontosan visszaidézni, hogy mikor volt ez.
1: Fontos kiemelnünk a Pulzus Rádiónak a születésnapját, amikor létrejöttünk ki már 14 évvel. Egy fesztivál keretében fogadtátok el a felkérésünket, és itt is jótékonysági koncertet adtatok, és hatalmas nagy élmény volt Beregszász főterén a Pulzus Rádió létrejöttének a pillanatában ismerős arcok koncerten ott lenni és együtt énekelni. Úgyhogy külön köszönjük ezt a akkori felajánlás lehetőséget, amit szántatok.
2: Igen. És, hát bárcsak mehetnénk, és hogyha itt most megemlíthetem, akkor amint a felkérés megérkezik hozzánk, biztosak lehettek benne, hogy nem fogunk rajta gondolkodni.
3: Így legyen. Idéztünk egy kis múltat, beszéljünk a jelenről, hanem is a jövőről. 2026-ban is nagyon aktív a zenekar, ugyanis búcsúdal, illetve búcsú címmel megjelent új dalotok is. Mi jellemző a 2025-2026-os a napjaink ismerős arcok zenekarára?
2: Nem is csak egy dal jelent meg, hanem évelején, illetve valamikor tavasszal egy teljes album jelent meg. A Búcsú című dal ezen az új albumon hallható, és ennek videóklipje is van, talán ezért jutott-e sokkal több helyre. Közben egyébként már készül a második videóklip is. Szóval ennek az albumnak Ecce Homo a címe, íme az ember. A Biblia idézet, ami egy picit arra utal, majd ha mindenki kezébe tudja venni a CD-t, vagy a borítót látja, hogy egy kicsit párhuzamot próbáltunk állítani azzal a bibliai történettel és napjainkkal. Mennyire nehéz, ezt talán Kárpátalján talán még inkább megértik majd az emberek, hogy amikor Jézus ugye Pilátus előtt mennyi gyötrelmet elszenvedett, hát most a mai embernek valószínűleg sok hasonló érzése lehet, de a dalok nagyon vegyesek, mint minden lemezünkön. A Búcsú című dal az egy emléket szeretne állítani azoknak a már nem köztünk lévő színészeknek, művészeknek, akik ideje korán, tehát még az életük derekán hagytak itt minket, és ennek egy ilyen lírai megfogalmazása talán ez a dal. De egyébként még a lemezről csak annyit hadd mondjak, hogy ez az első olyan lemez, ugye, amin közben nekünk az egyik zenész poszton volt egy tagcserénk, Lettó Szilvesztert a billentyűk mögött váltotta Pap Gyula, aki hozta azt az évtizedes tapasztalatot, ugye nagyon sok magyar rock zenekarban megfordult, és az ő játéka, meg az ő felfogása, a zenei felfogása, talán egy picit változtatott is az egész zenekar megszólalásán, ezt majd ha halljátok, akkor talán lehet érzékelni. Nem mondanám jobb vagy rosszabb, hanem egy picit más, és talán egy zenekar életében nagyon jót tesznek az ilyen néhány évente bekövetkező kicsit más felfogások. Belülünk is sokkal többet hoz ki, talán azok, akik hallgatják, ők is kapnak egy picit mást is, még akkor is, hogyha nyilván a szövegvilág is, meg a gondolatok azok hasonlóak, mint a korábbi lemezünkön. Úgyhogy nagyon, nagyon ajánlom mindenkinek. Én szerintem a top 5-ben benne van, biztos vagyok benne a mi lemezeinket tekintve.
3: Az ismerős arcok zenekar számos díjjal rendelkezik, Mátér Péter díjjal, Teleki Pál érdeméremmel, illetve 2023-ban Petőfi zenei díjjal is kitüntették az együttest. Azon 2024. szeptember 5-én átadták Magyarország harmadik zenélő útját, amely 21-es főút 60-ból Lőrinci felé vezető oldalon szólal meg. Ez az elismerés, mert én megmondom őszintén, ha én zenész lennék, és zenélő útszakasz szólna az én dalomról, én elismerésnek venném. Ti ezt hogy fogadtátok?
1: Igen,
3: mi volt a reakció? Szágban.
2: Természetesen persze, hogy elismerés, és hatalmas megtiszteltetés. Igen, én is, amikor a zenélő úton járok, és még nem volt a nélkülednek zenélő útja, akkor azt gondoltam, hogy ha vannak dalok, vagy van dal olyan, ami az embereknek egészen közel áll hozzájuk, vagy beléjük hatol, akkor azt talán érdemes felidézni imittam ott, járva kelve, tehát például egy zenélő út formájába, és hogy azt hiszem, ez lett a harmadik Magyarországon zenélő út, az pont a nélküled kapcsán jutott az út tervezők eszébe. Hát igen, ez annak az elismerése talán, hogy ez a dal, ez tényleg velünk él. Ugye a napjaink a magyarságának ez a dal nagyon sokat mond, nagyon sokat jelent. Elég csak a nemzeti válogatott futballmérkőzésekre gondolni, vagy erre rengeteg rendezvényre, ahol ez a dal megszólal. És ez nem csak a mi koncertünk, szóval ennek a dalnak mi is nagyon sokat köszönhetünk, és hát abban bízunk, hogy ezt így az egész Kárpát-medencébe, sőt a tengeren túli magyarság is ismeri, és ők is sokat köszönhetnek neki, vagy köszönnek neki. Ezt mi nem saját sikernek éljük meg, hanem a dal sikerének, úgyhogy mi ezt önzetlenül átadtuk, úgymond, napjaink emberének, vagy a kornak, és legyen vele, amit az emberek szeretnének, és látjuk és nézzük kicsit még háttérből is, hogy milyen önálló életet él a dal, hol szólal meg leginkább, legjobban hol szeretik, nyilván akkor, amikor a nemzeti összetartozás témája fölmerül. Hát Attilát tudnám idézni, az énekesünket, aki a dalszövegírója is, ennek a dalnak is az írója, aki azt szokta mondani, hogy amikor egy rockzenész, vagy egy zenész, ugye elkezdi ezt a feladatot és karriert, vagy munkát, nem tudom, vagy elkötelezetten ugye beleáll valamibe, akkor talán erről álmodik, hogy legalább egy dal legyen az életében, amit kicsit a halhatatlanság felé viszi. Nem őt magát, hanem a dalt, és hát ezzel a dallal ezt talán sikerült nekünk elérnünk, tehát, hogy ezt a gyerekkori vágyat, vagy nem tudom milyen vágyat, ugye ezt akkor beteljesítette nekünk, számunkra ez a dal.
0: Az elmúlt percekben Galambos Nándorral, az Ismerős Arcok zenekar vezetőjével és basszusgitárosával beszélgettünk.

0: az anyaország. Gyermekek és csecsemők szája által. Ezzel a Zsoltár idézettel zajlott a tiszántúli református egyházkerület katekéták számára rendezett találkozója a közelmúltban. A rendezvénnyel, melyre a hitoktatással foglalkozó munkatársak kaptak meghívót, az imádság évéhez is kapcsolódtak. A szervezők szerették volna, ha ezen a területen szolgáló lelkipásztorok olyan a gyakorlatban hasznosítható eszköztárat ismernek meg, amely segíti tevékenységüket. Ezért a témával évtizedek óta foglalkozó két előadót hívtak meg, Zimányi Noémit, a Református Pedagógiai Intézet katekhetikai szakértőjét, valamint Szabóné dr. László Lilla lelkipásztort, a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi kara egyetemi docensét. A következő percekben velük beszélget Tóth Temese.
1: Zimányi Noémi református lelkipásztor és vallástanár, beosztott, illetve helyettes lelkészként Császáron, Balatonöszödön és Budapest Rákosligeten szolgált. 20 éven át végzett gyülekezeti hitoktatást óvodáskorúak és általános iskolások számára, valamint konfirmációi előkészítőket, ifjúsági bibliaórákat tartott. Speciális napközis hittanos táborokat szervezett, homiletikai tanulmányokat folytatott Wuppertalban és Münsterben, majd homiletikai trénerként a pápai református teológiát.

0: ingyen adott órákat. 2013 óta dolgozik a Református Pedagógiai Intézetben katechetikai szakértőként. Szakterülete az általános iskolai katechézés, részt vesz a taneszköz fejlesztésben és katechetikai képzéseken. Kedvenc témája a kreatív katechézés. Gyermekek imádságra nevelése címmel tartott előadást a kateheták találkozóján. Miért fontos a gyerekek vallásra nevelése, és kinek a feladata ez?
1: A lelki életre nevelés az igazából a szülők feladata lenne, de hogy történt egy ilyen váltás, hogy már nem a szülők nevelik lelki életre és imádságra sem a gyerekeket, vagy legalábbis ez egy nagy átlagban elmondható, úgyhogy ezért feladata a hittanoktatóknak, vallástanároknak, lelkipásztoroknak és gyülekezeti munkatársaknak is az, hogy ebben segítsenek a gyerekeknek, mert hogy az imádságra, a lelki életre való nevelés, én azt gondolom az életre nevelés. Tehát ez akkor működik jól, hogyha ez az életre nevel.
0: Kedvez-e ez a mai világunk annak, hogy mondjuk a gyerek imádkozzon? Vagy hogyha mondjuk az osztálytársak megtudják, hogy ő imádkozik, akkor hogyan fognak ránézni? Tehát egy ilyen közegben milyen harc a gyerekek imádságra nevelése?
1: Azt gondolom, hogy soha nem volt egyszerű a gyerekek imádságra nevelése, abban az időben sem, amikor én voltam gyerek, de most sem egyszerű. Mindig, minden kornak megvan a különböző nehézsége, más nehézsége. Most kifejezetten ez a multitasking élet, ez nagyon megnehezíti az elcsendesedést, a belső gondolatok kibontakoztatását, a befelé figyelést. Nyilván, hogy nem egyszerű ezzel a barátok előtt mondjuk elbeszélgetni, vagy gyerekeknek nem egyszerű ez, de hogyha egy támogató közegben kerülnek, akár gyülekezeti közegbe, akkor ez megkönnyítheti.
0: De hogyha nem egy olyan közegben van a gyerek, akkor lehet, hogy nem ismeri mondani az osztálytársainak, ugye?
1: Ez elképzelhető, hogy a gyerek csak titokban mer imádkozni, vagy otthon, vagy hát ha jár hittanórára, természetesen akkor ott.
0: A gyermeki száj imádsága mennyiben más, mennyiben különbözik a felnőttek imádságától?
1: Annyiban különbözik, hogy a gyerekek talán, hát nem tudom, hogy ez megfelelő kifejezése, de őszintébbek, vagy spontánabban tudnak megszólalni, és éppen ezért kell őket tanítgatni is egy kicsit, mert hát, hogy mondjam, néha az őszinteségük ilyen furcsa gondolatokat ölt, úgyhogy kell egy kicsit őket tanítani. Tehát azért vagyunk most itt egyébként ezen a konferencián, vagy én azért vagyok itt, hogy én most erről egy kicsit beszéljek, hogy hogyan tudjuk segíteni a gyermekek imádságra nevelését.
0: Az a konferencia címe valahogy így hangzik, hogy csecsemők szája által, tehát már az egész nagyon-nagyon pici gyereket is lehet imádságra nevelni, tanítani? Hogyan?
1: Ha vele együtt imádkozunk, lehet, már születése előtt, ahogy zenére is lehet tanítani. Születése előtt én azt gondolom a lelki életre is lehet, vagy az imádságra nevelése is lehet tanítani, el lehet kezdeni a lelki életre nevelést már születés előtt, hogy természetes része legyen az életnek.
0: Ha ez így elkezdődik, ilyen nagyon-nagyon picike korban, akkor mi a hozadéka ennek a későbbi évekre nézve?
1: Későbbi évekre nézve talán az lehet a hozadéka, hogy mindig visszatalál a gyermek, a fiatal, a felnőtt ehhez ez a belső erőforráshoz, vagy inkább akihez vissza tud találni. És ez az életben egy segítség lehet a boldog élethez, hogyha így visszanyúlik a tapasztalataihoz és az emlékeihez egy gyermek vagy egy felnőtt.
0: Mit tesz az életükhöz ezeknek a gyerekeknek az, hogyha tudnak imádkozni, és ha jól imádkoznak?
1: Bátorítás, erőforrás, biztonságérzetet jelent. Tehát a hit az mindenképpen egy nagyon-nagyon-nagyon nagy erőforrás jelent az életben. Az Istennel való kapcsolat egy kimeríthetetlen forrás.
0: Milyen felelőssége van ebben a hitoktatónak, és egyébként, hogyha már a hitoktatókra térünk, akkor milyen az ő helyzetük? Van-e elég hitoktató, eljutnak-e a megfelelő intézményekbe, és ott hogyan fogadják őket?
1: Ez változó, attól függ, hogy milyen intézményről beszélünk, de azért azt elmondhatom, hogy azért nem mindig egyszerű a helyzet. Tehát ahogyan itt is most jönnek, mennek az emberek, van olyan hely, ahol a hittanóra is így zajlik, hogy jönnek, mennek ott gyerekek az iskola életébe így belefolynak, és nehéz koncentrálni, vagy nehéz odafigyelni, de vannak olyan helyek, ahol viszont a hittanoktató tud egy olyan közeget teremteni, ami a gyerekek számára egy nagyon nagy támogatást jelent.
0: De hogyan teremthető meg ez a közeg? Mert egyébként én is tudom, hogy vannak hitoktatók, akik rendkívül népszerűek, valami miatt nagyon népszerűek, és sok gyerek akar oda járni, még azok is, akik egyébként nem hitben nevelkednek, és mégis valahogy oda vonza őket a hitoktató személye. Milyenek az oka?
1: A hitoktató személye az abszolút ennek az egyik komponense, a másik az, hogy egyszerűen, ami az én nagy kedvencem, hogy különböző tevékenységeket, tehát hogy nem csak passzívan hallgatnak a gyerekek, hanem cselekedtetjük őket, vagy beviszünk különböző tárgyakat, valami történéseket. Alapvetően, amikor én képzést tartok, ilyen tárgyakat szoktam bemutatni, hogyan lehet ezeket a tárgyakat elkészíteni, illetve hogyan lehet ezeket alkalmazni, amik segítenek a gyerekeknek a lelki életben való nevelődésre, segítenek megérteni, hogy egy bibliai történetnek mi az üzenete a számukra. Történik valami, például ilyen módszer a élménypedagógia, drámapedagógia, de végtelenség lehetne sorolni, hogy mit, de cselekedtetés és tevékenytetés, hogy ha lenne ilyen magyar szó, akkor ezt mondanám.
0: Ugye az a végső cél, hogy azok a gyerekek, akik hitoktatásban részesülnek, később beintegrálódjanak egy-egy gyülekezetbe, egy-egy közösségbe. Ez mennyire sikeres?
1: Szívesen mondanám ezt, hogy ez nagyon sikeres, és vannak is olyan helyek, ahol nem csak a gyermekek integrálódtak, hanem a gyerek hozta a szülőt, a családtagot, és akkor a szülők váltak, aztán gyülekezeti munkatársa, nagyon sok ilyen példa is van. És van olyan példa is, hogy csak a hittanórára jár a gyermek.
0: Szabóné dr. László Lilla, lelkipásztor, a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi kara egyetemi docense, a gyermekek lelki kísérése címmel tartott előadást a kateféták találkozóján. Ebben a témában egyébként az ő nevéhez fűződik az első hazánkban megjelent kiadvány.
2: Hogy látja, hogy mikor van nehezebb dolga egy hitoktatónak, hogyha mondjuk egy hitben élő családból érkezik a kisgyermek a hitoktatásra, vagy pedig, hogyha saját érdeklődésből és semmilyen ilyen háttérrel nem rendelkezik?
3: Azt gondolom, hogy mindkét út másra hívja meg a gyermeket is, meg a hittanoktatót is. Az, aki egy keresztény családból érkezik, neki megvan az a szókészlete, az a tapasztalati horizontja, amin keresztül fogadja mindazt, amit hittanórán kap. Az, aki teljesen úgymond vallásos hontalanságban nő föl, neki viszont az életnek olyan belső kérdései, ami sehol nem kap teret, és akkor a hitoktatónak van lehetősége ezekkel a kérdésekkel kapcsolatba kerülni.
2: Ez csak a saját véleményem. Talán értékesebb számomra az, amikor a saját érdeklődésből érkezik egy kisgyerek, mert valamiért érdekli őt a téma, a hitvilága, mint amikor amúgy családi indítatásból sokszor valamilyen presszúra hatására. Egyetért velem?
3: Én nem gondolom, hogy amúgy a mai családokban annyira presszúra lenne. Talán egy előző generációban még sokat jelentett az, hogy mi a megszokás, és akkor édes gyerekem, menjél már. Én azt gondolom, hogy azért a mai családok nagyon komolyan veszik a gyermekek visszajelzéseit, hogy milyen pedagógusok veszik őket körül, jó-e ott hittanórán, szeret-e ott lenni. Persze, hogyha egy református iskolában van, ott mindenképp hittanra kell járni, tehát ott maga az intézmény adja a presszúrát, mert ott kötelezően ott van a két hittanórán. A többi iskolában, állami iskolában azért választhat, hogy most az etika tanárnéni a kedvesebb, vagy pedig a hittan tanárnéni a kedvesebb, de én mégiscsak azt mondanám, hogy iskolai közegben mindenképp ott van az, hogy ez egy tanóra, tehát mindenképp ott van a kihívás a hitoktató számára, hogy izgalmassá tegye, hogy a gyermekeknek fölkeltse az érdeklődését, motiváltá tegye őket. Vasárnaponként, tehát a vasárnapi istentiszteti munkában talán ott jobban előjön az, hogy családok esetlegesen küzdenek azzal, hogy a gyereküket is vigyék istentiszteletre, aki szívesebben aludna vagy játszana, de azt is gondolom, hogy oda meg nem nagyon járnak olyan gyerekek, akik csak így maguktól elindulnak. Hát valahol a családnak a támogatása mindenképp szükséges, és a pedagógusé is, hogy a gyermekeket meghívja erre az útra, mert azt azért látnunk kell, hogy a gyermekek nagyon sok ingerrel vannak körülvéve, tehát az, hogy saját kíváncsiságból induljanak el, akár csak hittalra, vagy bármilyen más irányba. Szerintem egyre ritkább, mert annyira túlterheltek az ingerekkel, meg azzal, hogy a telefon, a számítógépes játékok mindig ott vannak körülöttük, hogy valójában szerintem a hittantanár mindig bizonyos szempontból versenyhelyzetben van, és kérdés, hogy tud-e valami igazit megtapasztaltatni.
2: Most akkor ehhez kapcsolódóan az utóbbi években mennyit változott a hittanoktatás eszköztára?
3: Igen, amúgy a képzésben is, de a katetikai pedagógiai szakszolgálat is nagyon komolyan veszi, de az alapképzésben is, hogy elkezdjünk foglalkozni az IKT, vagyis az informatikai eszközöknek a bevonásával a hitoktatásba. Azt gondolom, hogy ennek van haszna olyan szempontból, hogy a gyermekek otthonosan mozognak ezen a területen, nagyon sok izgalmas megközelítést, motivációt serkentő eszközt tudunk behozni, de másrészt azért a hitnek a dolgai az lélektől lélekig történnek, és azt azért digitális eszközökkel bizonyos szempontból időnként talán meg is terheljük azt a közösséget, amiben lélektől lélekig vagyunk.
2: Ez a fajta lelki kísérés mennyire feladata vagy missziója a hitoktatóknak, és mennyire tudja megtenni ezt a folyamatos, intenzív lelki kísérést?
3: Ugye a lelki kísérésnek megkülönböztetjük a személyes, meg a csoportos megközelítését, és azért hittanórán, meg a közösségi együttlétekben inkább a csoportos kísérés van, hiszen nehéz egyszerre 15-20 gyermek mögé, de akár még csak 5 gyermek mellett is úgy állni, hogy az ő személyes lelki útját kísérjük. Mégis azt gondolom, hogy nyitottak lehetünk arra, hogy milyen reflexiók, milyen megosztások történnek a gyermek oldaláról egy-egy témához kapcsolódva, és hogy úgy megérezzük, hogy ő miben van, akár a hit útján, vagy bármilyen kérdéskör kapcsán, és hogy ebben társult szegődjünk, kísérővé szegődjünk. Sokat segít, hogyha ezen a területen jártasak vagyunk, tudjuk, hogy egy-egy életkornak mik az alapkérdései, mik azok, amik eleve foglalkoztatják a gyermekeket, és ilyenkor közösségi szinten próbálhatunk meg ezekhez a kérdésekhez kísérő módon kapcsolódni, hogy magát ezt a kis hittanos közösséget kísérjük ezekben a témákban.
2: Jellemző-e, hogy a különböző korosztályokat mi foglalkoztat ebben a témakörben? Mik a legalapvetőbb, a leggyakoribb kérdéseik, mondjuk az egész kisgyerektől a gimnazistákig?
3: Hát ugye a kisgyerekeknek a hit területén alapvetően a biztonságkeresés a kérdésük, miközben próbálnak összerakni egy olyan világképet és világnézetet, amiben Istennek is helye van náluk nagyon természetes módon. Tehát egy óvodás gyerek ilyen legókockaként építkezik mindabból, amit hall Istenről, vagy akár a világról, és ebből épít föl magának egy kis belső lelki birodalmat, és neki nagyon sok kérdése van erre nézve, hogy kik az angyalok, mi az, hogy mennyország, hova megy valaki, ha meghal, de honnan jön, amikor ő megszületik, miért nincs rajta azon a fotón, amikor nem voltam, hol voltam, tehát egy nagyon-nagyon komoly filozófiai kérdéseket tesznek föl a kis maguk gyermeki módján, és ezek az egzisztenciális kérdések azt gondolom, hogy egy alapot adhatnak abban, ahogyan ők Istent megismerik, és a saját létüket belehelyezik, hogy Istentől van az ő életük, Isten biztonságban tartja az életüket, és hogyha bárkit elveszítünk, tudhatjuk, hogy Istennél van. Már a kisiskolás gyermek sokkal tudatosabban figyel a bibliai történetekre, össze is tudja őket már fűzni, egy-egy kis sorozatban megtanulni, akár a József történetének a ciklusán keresztül, nagyon sok mindent megismer Istenről. Így a történetek kapcsán vonja le azt a következtetés, hogy milyen az Isten, ő nem tud még elvont fogalmakban gondolkodni, és hát természetesen szó szeretné megtudni, hogy kicsoda az Isten, hiszen az ő ima életük már a kérések irányába is kinyílik, tehát egyre több kérésük is van, kérdésük is van, és ők ilyen gyűjtögető életmódot folytatnak, tehát ők azért szeretnek bibliai történeteket gyűjteni, bibliai szereplőket, aranymondásokat, tehát hogy nekik még eleve ilyen szivacsagyuk van, és a kis lelkük is ilyen szivacs, hogy minél több mindent megtudni a világból, hogy abban úgy jól eligazodjanak, és hogy valahol bennük van ez a szabálykövetés, szeretnek olyan jó hittanosok lenni, szépen imádkozni, szépen énekelni, és azt gondolom, hogy ezekhez kapcsolódhatunk, hogy van vágyuk arra, hogy egy közösségben ezt megéljék. És ugye a kamaszkor az viszont egy bonyolultabb és ambivalensebb időszak, hiszen akkor már megjelenik a kételj, de pont azért, mert megjelenik ez személyesség is a hitben. Tehát neki nagyon sokat jelent, hogy számomra kicsoda az Isten ebbe a négy szem közti kapcsolatban, nem a mi közösségünknek, hanem én és az Isten. Van-e köztünk kapcsolat? Lehet-e ez annyira bensőséges, hogy személyes hitnek mondhatom? És persze közben előjön az, hogy

0: Erdély. Hogyan lehet 14 évtizeden át a történelem viharaiban is hűen őrizni a hóstáti közösség gyökereit? Aktuális interjúnkban a jubileumát ünneplő kolozsvári Bethlen Gábor földészdalkör múltjába és mindennapjaiba pillantunk be. Vendégünk Furu István elnök, aki mesél az apáról fiúra szálló odaadásról, a próbaidőszakot diktáló mezőgazdasági naptáról, a hóstáti bálok és névnapok hangulatáról, valamint a generációk közötti kölcsönös tiszteletről. A riporter Szecsődi Árpád.
1: Szeretettel köszöntelek, azért hívtalak, hogy egy kicsit ismerkedjünk, és halljunk néhány szót a Bethlen dalkörről, melynek ugye most ünnepeltétek a 145. évfordulóját, ha jól tudom, igaz? Mesélj arról, milyen érzés egy olyan közösség élén állni, amely már 140 éve őrzi a hóstáti kultúra lángjait.
2: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Furu István vagyok, a Bethlen Gábor földészdalkör jelenlegi elnöke 4 éve. Megtiszteltetés, hogy része lehetek immár 22 éve ennek a dalkörnek. Fiatalon kezdtünk bele, a hóstáti hagyományokat ápolván, fiatalok úgymond idézőjelesen 96-ba álltunk be első versben, úgymond, amikor a Virágos Együttes is alakult, és azonnan toborozták a fiatalokat. Akkor jöttek a katonasági időszakok, akkor volt megszakítás, több-kevesebb év, és én folyamatosan most 22 éve, hogy ott vagyok. Érdekes a történet, mert az akkori elnök azt mondta, gyere vissza, lehet, hogy veled többre nem megyünk, de legalább többen leszünk. És akkor, hogy megfogjanak, úgymond, zászlót a kezembe adták, és illettem elsősorban a zászló vívő is, gondozó is a dalkörben. Jól érzem magamat, vannak generációs eltolódások, úgymond, tehát a 84 éves tagtól egészen a 23-4 éves a fiatal generáció, de mindenki jól érzi magát, megvan a kölcsönös tisztelet. És ez az egyik titka is, úgymond, ha így lehet nevezni, annak, hogy ennyi időn keresztül megmaradt a dalkör, kisebb, nagyobb problémákkal küszködve, de a kölcsönös tisztelet megvan, és a fegyelem, amit nem kell kiharcolni, de mindenki tudja, hogy azért jön, hogy jól érezze magát, és tanuljunk énekeket.
1: Mi a titka annak, hogy a dalkör a történelem viharaiban is meg tudott maradni, és hogyan maradtak hűek a gyökereikhez?
2: Hát a titka szerintem az odaadásban rejlik. Sokan apáról fiúra vették át ezt a hagyományt. Az én családomban, tehát a közvetlen családi körben édesapám nem volt dalárdottag, nagytatám nem, de két nagybátyám és Kilin Miklós, illetve Kis József a dalárdott tagjai voltak, már néhai Kilin Miklós és Kilin József. És kisgyerekként egy olyan rejtelen volt, hogy jaj, hogy hétfőnként mennek a dalárda óráról, és vajon ott mi történhet? Hát betekintést szerezhettem, mondom, anno 96-ban, és mint titok, az odaadás. Szerintem nagy titok, nem, tehát nem nagy titok az egész, de az odaadás és a kitartás. Az, hogy a hagyományt azt tovább vigyék.
1: Na most ez a hagyomány miből áll, mit jelent ez a hagyomány? Ugye, mert sok mindenről beszélhetünk itt a hagyomány kapcsán, nem csak az éneklésről, ugye?
2: Igen, nem csak az éneklés, de most, hogyha dalárdáról beszélünk, a Bethlen Gábor dalkör alapszabályában, tehát mikor megalakult, akkor lényegében arról volt szó, hogy istentiszteleteken, temetéseken, meg világi eseményeken is szolgáltak. Hogyha a hóstáti hagyományokra térnénk rá, akkor ott tudnánk beszélni a szüreti bálról, volt a virágos tánc az május környékén, akkor az Anna bál júliusban, mikor van a nap, utána következett a szüreti bál, értelemszerűen szeptember-októberben. A hóstáti közösség két jellemző vonatkozik rá a hóstáti közösségre, munkásak, de ugyanakkor tudnak mulatni is, szórakozni is. Helytáltak a mezőn, a piacon, főként az asszonyok, úgymond, akik árulták a termékeket, de ugyanúgy

0: szerettek járni, mulatozni. A családokban megtartották a, úgymond idézőjelesen hagyományos hostati név napokat, kezdve a József, Sándor József, akkor haladván a naptárba téli ünnepek alatt ugye a Miklós, Ferenc Miklós, István János, ahogy következtek, és ezekre meg főleg azért volt idejük, mert tavasszal, vagy a tél elején és tél végén voltak a névnapok, amikor még nem volt annyi sok mezei munka. Ezért van a Dalárdának is a próba időszaka, elkezdődik november első hétfőjén, és virágvasárnap utáni hétfőn van az utolsó próba, mert az utolsó fellépés a templomba, kétágúba az húsvét vasárnapján történik. Vagy az elmúlt 37 év alatt szerintem annyi van a Szent Lászlói korus találkozó történelmében is. Két alkalom kivételével minden évben jelen volt a Dalárda, és a júniusi hónapban be volt időzítve egy-két-három próba, ahogy a jelenlegi, vagy a mindenkori karvezér megítélte, hogy mennyi felkészülésre van igény a dalkörnek.
1: Na mostan a hostátyák azok kötődnek a kétágú templomhoz. Mit jelent számotokra a kétágú templom? A kolozsvári kétágú, vagy kolozsvári alsóvárosi református egyházközség? Mert ugye, hogy a legtöbb ilyen hostáti eseményre ott került inkább sor, nem?
0: Igen. Egy szóval az otthont jelenti, nem csak a Dalárdának, hanem a hostáti közösségnek. Jó, persze a Kolozsvár több más negyedében is ugye vannak a református egyház megyék, de mivel ez úgymond központi, és itt nagyobb a befogadó képessége is a templomnak, és ide kötődnek a hostáti szálak, úgymond az építés, segítkezés, a történelem hosszú éveink keresztül.
1: Milyen szerepet tölt be a dalkör a mai kolozsvári közösség életében túl azon, hogy énekelnek?
0: Hát mivel hogy az éneklés az elsősorban az a jellemzője a dalkörnek, temetéseken és kórus találkozókon láthat a nagy közönség, de a dalkör tagjai ugyanúgy eljárnak más hostáti, vagy nem csak hostáti jellegű rendezvényekre, hanem ami a városi, úgymond kulturális programjaiba belefér. Tehát próbálunk megjelenni, hogy lássanak, hogy nem csak énekelni tudunk. Most itt röviden zárójelben megemlíteni a hostáti társcsoportot is, amelynek ugye, mint mondtam, tagja, és úgymond alapító tagja is voltam 96-ban. Azóta próbálunk még a úgymond már idősödő csontjaikkal táncolni, de van generációk, potló generációk, utánunk gyerekeink, ugyanebben lettek nevelve, úgymond, hogy megkóstoltattuk velük, ők is beöltöznek, mikor vannak báluk, meg bizonyos rendezvények. Lásd, március 15-e, mikor volt felvonulás, hogy magyar napok alatt voltak rendezvények, ahol a hostáti közösség úgymond képviseltette magát táncol, énekkel.
1: Sikerült-e az elmúlt 140 év során átadni a tudást a fiatalabb generációnak, hogy a dalok például, vagy a tánc ne vesszen el? Most már említettél is néhány dolgot, ugye? Például a táncot említetted.
0: Sikerült, több-kevesebb sikerrel, úgymond. A dalkörnél az a probléma, hogy sok fiatal azt hiszi, hogy nem tud énekelni. Most senki nem végezte el a zeneakadémiát, vagy nem járt kántórára. Sokan úgymond fülután tanultuk meg, kottát nem ismerve, nem tudtuk olvasni a kottát, de hogyha van egy kis hang és hallás, a karmesterek mindig segítettek, hogy megtanítsanak, hogy hogyan kell énekelni, úgymond. Technikát alkalmazva elmagyarázták, elpróbáltuk, hol kell felvinni hangot, hogy hol kövessük a pontokat a kottán, mivel hogy nem ismertük annak idején, most sem nagyon, de kottaolvasáshoz nem értettünk olyan jól. Hat új, úgymond fiatal, nem új, mert már 10 éve közöttünk vannak, de fiatalabbak sokkal, akikre nagyon alapozunk, és szeretnénk, hogy megmaradjanak mellettünk minél többet.
1: Van-e olyan meghatározó emlék vagy fellépés az elmúlt évtizedekből, amelyre a dalkő minden tagja büszkeséggel gondol vissza, vagy amire visszaemlékeztek szívesen?
0: Igen, itt pontosan a Mátyás Szobor csoporttal kapcsolatos ez az emlék, mert őseink anno 1902-ben, október 12-én, mikor a Mátyás Szobor csoportot leleplezték, ott volt a dalkör, és a felújítás alkalmával 2011. április 4-én is jelen volt a dalkör, és ugyanazokat az énekeket énekeltük el, mint őseink anno 1902-ben. Ez egy olyan tényleg történelmi pillanat. Persze 140 év során sok helyen megfordult a dalkör, sok helyre meg volt hívva, de ez egy olyan esemény, jelentősége van, hogy ugye bármikor főtéren átmegyünk, ott van a szoborcsoport, és úgymond valamikor ott voltunk, és ott voltak dédapáink.
1: Hát több helyre is meghívtak, vagy meghívást kaptatok. Milyen élményekkel jöttetek vissza, vagy milyen volt, hogyan fogadtak?
0: Hát mindig pozitív élmény, mert minden korustalálkozó, bármilyen alkalmával újabb ismerettségek, barátságok, kapcsolatok alakultak ki. Így megemlíteném, Csóka településen van a Móra Ferenc Kulturális Egyesület, és az ottani férfi dalkörrel, illetve a tambura zenekarral, vagy együttessel mai napig is tartsuk kapcsolatot. Sajnos most ők nem tudtak jelen lenni a 140 éves jubileumunkon, mert pont ezen a hétvégén tartották ott is a falunapokat, és nekiek is programjuk volt.
2: Az elmúlt percekben Furu Istvánnal, a Bethlen Gábor Földész Dalkör elnökével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

Szentháromság vasárnapja utáni harmadik vasárnapon nagy-nagy szeretettel köszöntöm az Úr Jézus Krisztus nevében a gyülekezetet. Assisi Szent Ferenc Isten magasztalásával nyitjuk napunkat, Isten tiszteletünket. Szent vagy, Urunk és Istenünk. Te vagy az egyetlen egy Isten, az egyetlen, aki csodákra képes. Te vagy az erős, és te vagy a nagy, te vagy a magasságos. Mindenható és szent atya vagy, királya az égnek és a földnek. Háromságos vagy és egy, Istenünk és Urunk. Te jóságos vagy, s maga a legfőbb jó élő és igaz Isten. Te vagy a jóság és a szeretet. Te vagy a bölcsesség, az alázat és a türelem. Te vagy az elrejtettség és a csönd. Te vagy a derű és az öröm, te vagy az igazságosság és a mérték, te vagy a teljes gazdagság, te vagy a szépség és szelídség, te vagy menedékünk és erőnk, te vagy a mi hitünk és reményünk. Szeretetünk és kimondhatatlan nagy boldogságunk, te vagy a végtelen jóság, hatalmas és csodálatra méltó Urunk Istenünk, mindenható és könyörülettel teljes. Ezekkel a gondolatokkal kezdjük meg mai Isten tiszteletünket, és kérjük, hogy a mindenható Isten, aki Atya, Fiú, Szentlélek, áldja meg a mi mai együttlétünket. Amen.

Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Szent Háromság vasárnapja utáni harmadik vasárnap bevezető Zsoltár igéjét a 103. Zsoltárból olvassuk. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő nevét. Áldjad lelkem az Urat, s ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.

Jöjjetek, testvéreim, valljuk meg bűneinket az Úr előtt. Az Úr az ő szent templomában van. Csendesedjék el előtte az egész föld. Járuljunk bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy kegyelmet találjunk alkalmas és alkalmatlan időben. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztítsál meg engem. Mert tudom, hűtlen voltam, vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak tartasz. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsad meg bennem. Ne dobj el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Urunk, kérünk, hallgass meg, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk.

Bűneinknek megvallása után ime Isten kegyelmes válasza így hangzik felénk. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, íme új jött létre, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek.

szent lelkedet, hogy ezt mindenkor megérthessük, s mint elhívott gyermekeid és szentjeid, téged dicsőítsünk, aki az atyával a

Hallgassa meg a keresztény gyülekezet a mai vasárnapra rendelt epistolai igét, úgy, amint azt írva találjuk Timoteushoz írott első levél első részének 12-től 17-ig terjedő verseiből. Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jól lehet előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiárat rám a mi Urunk kegyelme, a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Az örökkévalóság királyának pedig a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztelet és dicsőség, örökkön örökké. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek igéjét. Halleluja!

mai napra rendelt evangéliumi igét írva találjuk a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 15. fejezetében, annak az első 7 versében, a következőképpen. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zugolódtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Ő erre ezt a példázatot mondta nekik. Ha valakinek közülletek 100 juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a pusztában, és megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk. Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk.

Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet ennek a mai vasárnapnak alapigéjét, amely megírva található Pál apostolnak Timóteushoz írott első levele, első fejezetében, a 12. verstől a 17. versig a következőképpen. Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jó lehet előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam. Mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiáradt rám a mi Urunk kegyelme a Jézus Krisztusban való hittel és szeretettel. És igaz az a beszéd és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Az örökkévalóság királyának pedig a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Amen. Ez Istennek igéje, hála és dicsőség legyen neki érte. Amen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, kedves gyülekezet, mai romániai, illetve erdélyi közéletünkben és nyilvánosságunkban nagyon nagy divat lett a közelmúlt történetének, történéseinek a feltárása, ennek az igénye. Szinte egyfajta ilyen paradigmatikus jelszóvá, még rosszabb klisévé vált az a mondat, hogy őszintén szembe kell nézni a múlttal, le kell számolni a múlttal. Mert a közfelfogás szerintem jogosan azt tartja, hogy amíg a múlt bűneivel és sötét árny oldalaival nem tudunk elszámolni, leszámolni, amíg nem nézünk őszintén szembe azzal, amik voltunk és vagyunk, addig ez úgy egyéni, mint társadalmi, közösségi életünkre nézve azt jelenti, hogy nem lehet jövőt építeni, legalábbis a jövő építésben nem lehet tiszta lappal indulni. Tényleg, mind erkölcsileg, mind gyakorlatilag szükség volna, különösen szükség lett volna erre. S hogy van mivel szembenézni, van mivel elszámolni, szakítani, az teljesen biztos. Itt van velünk, itt van nekünk a 20. század minden hordaléka. A 20. századnak a rengeteg terhe, nyavajája az első világháborútól kezdve át Trianonon, elegészen a második világégésig, az 50 éves kommunista rémuralomig, a 90-es évek átmeneti időszakán keresztül mind a mai napig. Hosszú, nyugtalan, leterhelt történelmünk van. Hát van mivel őszintén szembenézni, és azt tartom, van mit őszintén megbánni, és lenne bőven, amivel szakítanunk is kéne. Mennyire igaz az, hogy megtisztulás nélkül nincs jövő, hogy tisztességes újat kezdeni csak tiszta lelkiismerettel és tiszta lappal lehet. Hát emlékezzünk egy kicsit a 90-es évek történeteire, amikor azt mondták, hogy átmeneti időszakban vagyunk, ez igaz, még ma is mi mondják, hogy mi megyünk át valamin. De akkor különösen azt mondták, az évtized, az átmenet. Ezt én másképp fogalmaznám meg, de hogy átmenet, átmentés. Ez nem átmenet, hanem átmentés időszak volt, nevezetesen minden szinten, szinte mindenki a régi nomenklatúrából át akarta menteni a hatalmát, a befolyását, és akkor mi történt? Tulajdonképpen szépen átfestették a cégtáblákat. Eddig egy nagy sarló kalapács, meg piros színű volt, most lett barna, zöld, amit akartok, egy kicsit más szimbólum, és hát a gyereket másképp kezdték nevezni. Így aztán a régi pártkáderek
megmaradtak, ahol voltak, köszönik szépen, jól, vagy beültek az önkormányzatok pultjai mögé, és tovább folytatták áldásos tevékenységüket, vagy ott vannak ma is a parlamentben. És akkor nem érthetetlen az, hogy miért nem indul el az ország a tisztességes fejlődésnek az útján, és miért topogunk helybe, és miért beszélünk annyi rosszról és korrupcióról, és ilyen, mint a szamár körbe úgy járunk. Mostanában azért úgy tűnik, hogy pont a politikusok részéről átestünk a ló túlsó oldalára. Most mindent és mindenkit át akarunk világítani, és meg akarunk tisztítani, és fel akarjuk tárni, ha kell, hanem mindenkinek a múltját, és nyilvánosság elé akarjuk vinni, és a nyilvánosság majd mondjon ítéletet, meg úgy szívesen mondunk ítéletet. Nap mint nap hallunk újabb és újabb nevekről, akik együttműködtek a volt titkos rendőrséggel, a hírhet és félelmetes Securitateval, aztán hallunk a régi nagy pártvezetők szennyes tetteiről és furcsa életéről, és ezek a dolgok most úgy azért napvilágra kerülnek. Nekem inkább az az érzésem, hogy a megtisztulás helyett inkább a revans, a bosszúállásnak az ideje következett el. Sajnos nem az őszinte, tiszta és bátor szembenézés a cél, és akkor még nem beszéltem bűnbánatról, és nem beszéltem megtérésről, és nem beszéltem a tiszta lelkiismeretről. Az egész sokkal inkább egy hatalmi kinyiródisról szól, akit rajta kapnak, hogy rossz volt, áruló volt, spicli volt, besugó volt, vétkes volt, annak vége kell legyen, annak eltörik a gerincét, az mehet. Szemet szemért, fogad fogért. Erről szól az emberi történet. Ez a világ irgalmatlan és kegyetlen törvényű világ. És figyeltem olykor a szerencsétlen, mert sajnáltam őket, leleplezett embereket. Figyeltem, hogy hogyan reagálnak. Nagyon szép és beszédes a bűnbeesés története. Ugye mindjárt jól ismerjük, Ádám és Éva elkövetik a bűnt, és mit csinálnak utána? Figyeljétek meg a reakcióikat. Rejtőzködnek, mesélnek. Nekem az asszony adott, nekem a kígyó mondta. Mindig valaki más. És amikor ezek az emberek, ezek a szerencsétlen úgymond rajta kapott csirkefogók meg kell nyilatkozzanak, akkor szintén az történik, hogy bújnak. Eltűnnek, nincsenek otthon, elutaznak, takaróznak, tagadnak. Nem én, a másik. Egy-két kivételtől eltekintve még egyetlen józan, bátor és elismerő kiállás sem láttam sehol. De azt láttam, hogy jön a mese, jön a magyarázkodás, jön a tagadás, talán a hatóságok tévedtek, talán azok a papírok nem is rólam szólnak. Szóval rengeteg a pótcselekvés, és szinte groteszké válik ez az állandó kimosakodás próbálkozása. De nézzük meg, hibás és bűnös nincs. És ez jellemző. Vannak bűnök, de nincsenek bűnösök. Bűnök vannak bűnösök nélkül, mert hibás volt a rendszer, és hibás volt a szomszéd, meg a szomszédasszony, meg az életfeltétel, meg a véletlen, meg a jóisten, mindenki hibás volt. Én nem. Én beleestem a kelepcébe. És akkor hol találni ma őszinte megbánást? Lehet-e így egyáltalán megbánás és megtisztulás nélkül tovább lépni? Történelem azt tanítja, hogy sajnos lehet. Akkor ennek ez az eredménye. Pál apostol, nézzük meg, bátran szembenéz a saját múltjával. És ebben nagyon különbözik a hitetlen embertől. Szembenéz, őszintén szembenéz, bátran, nyíltan, nem tagad és nem mentegetőzik. Pál apostol nem rejtőzködik el a bokorba, mint az első emberpár, hogy hát ha Isten elmegy és nem látja, hanem Pál apostol, aki megtapasztalja a lélekben az újat, az felvállalja a régi önmagát. Az mer önmagáról beszélni, nem fél és nem görcsöl, és nem szépíti és nem idealizálja a múltat, hanem kibeszéli, kimondja, bevallja. Ki volt ő? Sokan tudjuk. Saul. Saul az igaz, de Saul a veszélyes, a fanatikus. Isten őrizzen meg minket a fanatikus, bigott emberektől. De hát ilyen volt Pál. Modell farizeus. Nagy vallásos rajongó. Imádta népét, népe tradícióját, vallását, törvényét, és ezért volt vak. De nem fizikailag, csupán lelkileg.
Mit olvasunk? Ő vallja. Jól lehet előbb őt káromló, Istent káromló, övéit üldöző, erőszakos ember voltam. Igen, azt is mondhatjuk, ilyen volt a régi rendszer, ilyen volt az intoleráns rendszer, és ennek az erőszakos embere volt Pál apostol. Lehet, hogy ő volt a pribék, nem is lehet biztos, aki vert, aki ütött, aki odacsapott, aki elfogott, aki bilincsbe vert. Ő volt a véreskezű üldöző, ő volt a kínzó, ő volt a legveszélyesebb, az ideológus. Mit olvasunk róla, hogy István vértanút, amikor megkövezik az apostolok cselekedeteinek a 7. fejezetében, akkor ő ott áll, nézi a kivégzést, és egyetért, és elégtétele van. Olvassuk róla, idézem, Saul pedig egyetértett István kivégzésével. Azon a napon, tehát amikor Szent Istvánt kivégzik, nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak Judeában és Samáriában. És itt figyeljétek meg, és ezt a munkatárs írja le, tehát ez akár egy önvallomás is lehet. Saul pedig pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. És mit vall magáról? Nem véletlenül mondja, arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem. Hát nézzétek, ez volt az előzmény, ez volt az én életem, mert üldöztem Isten egyházát. És mit vall még magáról? Ki is volt ő? Izrael népéből, a Benyámin törzséből származom, tiszta, héber a héberek közül, mondja ő magáról. A törvény szempontjából farizeus, tehát abszolút törvénytisztelő, abszolút törvénybetartó és ismerő ember, de a buzgóság szempontjából az egyház üldözője. Ez volt Saul, ez volt a régi Pál. És ki lett? Hát tudjuk, azt is ki lett. Egy egészen új ember, egy egészen más ember, aki bátran felvállalta a múltját, aki szembe mert nézni önmagával, tetteivel, vétkével, bűnével, a régi énnel, és át tudott lépni az új életbe, mert ide hívta meg Isten. Ott van a mégis kötőszó. Figyeljük, azt mondja, mégis irgalmat nyertem. Arra nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, lehet arra sem vagyok méltó, hogy embernek neveztessem, mégis irgalmat nyertem. Ez az, ami radikálisan más Istennél, mint az emberi társadalomba. Akármilyen vagy, Istennél mégis irgalmat nyersz. Nem érdemeltem meg, mondja Pál apostol, mert nem a nagyszerű tudásom és nem a nagyszerű kvalitásom miatt ragad meg engem Isten. Mert Isten akaratával ellentétes dolgokat cselekedtem, és csak ítéletre lettem volna méltó. Sokkal inkább a halálos ítéletnek kellett volna jönnie, de nem ez jött, mert bőségesen kiáradt rám a mi Urunk kegyelme. Miért? Egyszerűen azért, mert Isten szeret. Isten szerette ezt a Sault, de Isten szeret téged is, és Isten kegyelme bőségesen kiárad rád is, ha akarod, ha hagyod, ha befogadod. Isten megragadja a te életedet, és a te Saulodból Pált csinál, Pált farag. Mert Isten szeretetének a mélységét és magasságát nem lehet megérteni, nem lehet magyarázni, ezt meg kell élni. Krisztus leveszi, átveszi Saul bűnének a terhét és a keresztjét magára, Krisztus eltörli a múltat, kiradírozza a múltnak a terheit, de egyben teremti az újat, újat ad helyette neked is. Természetesen sodródva evel a társadalommal és a társadalom divatjával, az egyház, ami erdélyi evangélikusú egyházunkat is foglalkoztatja az ő múltja, és foglalkoztatja az ő jelene, foglalkoznunk és szembe kell nézzünk a bűneinkkel, mulasztásainkkal, hitetlenségünkkel, kényelmünkkel, gyengeségeinkkel, hogy mindig tiszta lappal induljunk tovább, jövőt építeni egyházunkban. És ki kell mondani bátran, hogy számunkra a politika útja járhatatlan. Mi nem akarunk emberekkel leszámolni, mi nem akarunk embereken bosszút állni, hanem mi azt akarjuk, hogy felemeljünk embereket, hogy a bűnbánat és a bűnbocsánatnak
a katartikus folyamatában segítsünk embereken. Pál apostollal együtt vallom, hogy nincsen olyan mélység, ahonnan Isten nem emel ki. Bármilyen mélyen vagy, Isten kegyelme bőségesen árad. Pál vallja, hogy ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem. Hogyha urrá lett a bűn által a halál, annál inkább legyen urrá a kegyelem. És ki kell mondani, hogy sok bűn, sok mulasztás, gyengeség terheli a mi lelkiismeretünket. Mert az életben kötöttünk valamennyien bűnös kompromisszumokat a kényelmünk miatt, és akkor nézzük meg nagyon sokszor ezt a pangó és langyos gyülekezeti életünket. Hát mit tükröz ez, hanem a hitetlenségünket, a bűneinket, a gyakran, nagyon gyakran üres templomi padok, a mi passzivitásunk, a mi csak magunk fele fordulásunk, önzésünk, ez mind-mind íródik a mi számlánkra, amivel szembe kell tudni, bátran nézni, és múltunkon sok-sok folt van, és akár csak Ádámnak, Évának van mit takargatnunk foltokat, és van szégyelni és rejtegetni valunk, de olyan jó volna őszintén kibeszélni. Kibeszélni, kimondani az igazat és az igazságot, és lehet nem egymásnak emberek, mert félünk egymástól, jogosan, de beszéljük ki Istennek, mondjuk el neki, tegyük le eléje, és akkor csodálatos dolgok fognak történni. Hát itt van, testvérek, ez a mégis kötőszó. Mégis irgalmat nyertem, Pállal együtt valhatja a mi egyházunk is, mégis irgalmat nyerünk. Nap mint nap irgalmat nyerünk, hiszen bőségesen kiárad ránk a mi Urunk Jézus Krisztusunknak kegyelme, sok a bevallott és sok a be nem vallott bűn, de bőségesebb ennél a kegyelem. Pállal együtt kérlek, érezzétek meg és tapasztaljátok meg ezt a kegyelmet, mert ahol a lélek ereje áradni kezd, ott áradni kezd bőségesen a kegyelem és az irgalom, amely felülről jön, és akkor van élő egyház. Akkor van élő egyház. És ahol ez a bőséges kegyelem, irgalom és a lélek ereje hiányzik, ott bizony lelki fogyókúra kezdődik, de ez a lelki fogyókúra, ez kegyetlen. Ez gyengélkedő vegetálást eredményez, amilyen a mai történelmi kereszténységünk arculata. Gyenge és vegetáló. És nagyon könnyen a halállal végződik, a lelki halállal. És ettől őrizzen meg minket az Úristen, hogy kihaljunk, hogy kiürüljünk, hogy ne legyen bennünk semmi. És milyen a mai kolozsvári gyülekezetünk? Tegyük fel őszintén azt a kérdést. Élő gyülekezet vagyunk-e? Pezseg? Mozog? Él? Növekedik? Sugároz és öröntele alkalom itt lenni? Olyan hely, ahova tartozni, ahova jönni nagyon jó, ahol öröm együtt lenni? Örülünk egymásnak, örülünk az alkalmaknak, vagy azt mondjuk terhes, mert vagy meleg van, vagy elfoglalt vagyok, vagy egyéb dolgom van, vagy nem érek rá, vagy hű, de mennyi mindent kitalálunk. Vagy örömtelen itt lenni, és zsugorodó a kép, és fogyogató, és pislákoló. Milyenek vagyunk? Ti mondjátok meg magatok erre, és adjátok meg a választ, mert tudjátok. Őszintén. Milyen? És hogy is működik, hogy lesz élő az egyház? Mit jelent az, hogy a kegyelem ereje bőségesen kiárad, az irgalom ereje árad, hogy a Szentlélek dolgozik az egyházban? Ha visszaemlékeztek, ebben az évben is pünköskor megrendezték azt a csodálatos csíksomlyói búcsút, és több százezer ember vett részt, több tízezren érkeznek Magyarországról, és most már a magyar államvasutak, meg a vasúttársaságok két speciális vonatot is beállítottak. Egyik volt a Csíksomlyó Express, és a másik volt a klasszikus Székelygyors, a régi mozdonnyal, és a Csíksomlyó Express pedig egy ilyen modern Siemens által gyártott Taurus mozdony húzta. És éppen a Duna TV riportere azt mondta, hogy ez a Taurus, hatalmas Siemens csoda, ez valóban a 21. század csodája, hát ilyen is volt a forma tervezése, meg mindent komputer irányított, meg az ereje 66-szor annyi, mint mondjuk egy klasszikus
villanymozdonynak, vagy dízelt mozdonynak. Én mindig nagyon szerettem a vonatokat gyerekkoromban, és bámultam az állomáson a töfögő gőzösöket. Most is úgy elnéztem ezt a mozdonyt, hogy valóban csodálatos. Meg is bámultam ezt az inkább űrhajóhoz hasonlító alkalmatosságot. Csodálatos formatervezés, de amint néztem, az jutott eszembe, hogy ahhoz, hogy ez a hatalmas gépezet és az ő komputerizált rendszere betöltse a hivatását, azt, amiért meggyártotta méregdrága áron a Siemens, ahhoz áram kell, energia kell. Ahhoz, hogy 200-250 km/órás sebességgel 20 vagont elhúzzon, oda óriási energiára van szüksége. Ha átfut rajta vezetékein, generátorain, a villanymotorokon ez az áram, ez a láthatatlan erő, akkor lendít, akkor óriási energiája van, akkor kivisz oda a csíksomjói hegyek fele, ugye? Ha azonban áram nélkül marad, akkor nem lesz más, mint egy gyönyörű formatervezéssel megtervezett vasdarab. Egy nagy, mit tudom én, 100 tonnás acéltömeg. De ami áll, ami haszna vehetetlen. Hasonló a helyzet az Anyaszent Egyházban. Nagyon egyszerű, hogy éljen az egyház, hogy éljen a gyülekezet, hogy mi betöltsük hivatásunkat, azaz, hogy bennünk és körülöttünk Isten országa épüljön, hát erőre, dinamikára szükségünk van. Szükségünk van Isten szent lelkének az áramára. Kell a bőségesen kiáradó irgalom és kegyelem, kell a Szentlélek ereje, kell ez a lehellet, kell ez a fuvalat, kell ez a töltet, mert ezek nélkül az egyház egy nagy, merev, szép, mozdulatlan, élettelen, személytelen intézmény. Márpedig nem ez a cél. Én nem intézményt akarok, hanem organizmust, testet, élő testet. Ezt várja el tőlünk a mi Urunk. Jézus maga mondja, a lélek az, ami megelevenít. Hát rendelkezünk-e Isten lelkének megelevenítő erejével, vagy fáradtak vagyunk? Testvéreim, hogy élő gyülekezet legyünk itt Kolozsváron, szükségünk van a lélek erejére. Szükségünk van erre az energiára. Szükségünk van a lélek világosságára, de még inkább a lélek vezetésére. Mert más nem vezetett minket, csak Isten szent lelke. Tehát szükségünk van, hogy akár a mozdony a csápjával leveszi az áramot úgy, ami lelki csápunkkal vegyük le az égi tüzet, a fentről érkező tüzet, áramot, a kegyelem energiáját. És akkor a fáradt motorok meg lesznek mozdítva, és nem számít, hogy hány éves vagy. Nem. Hanem az számít, hogy beindul a te motorod, és újra fiatal vagy a te lelkedben. Mi is leszünk mi, irgalom, kegyelem és lélek nélkül. Mi leszünk mi áram nélkül, lelki áramra gondolok. Mozdulatlan holt anyag. Egy mozdulatlan holt intézmény. De intézmény az lehetünk, az biztos. Pontos és tökéletesen működő intézmény, amelynek pontos és okos kis törvényei vannak. Kell hozzá egy jó szervezőkészség, egy kis pénz, egy kis fantázia. És jól szervezett vallási intézmény lehetünk. Mondjuk azt már vagyunk kis szinte, igaz? Betölthetünk különösen a sajátos erdély kisebbségi helyzetben egy pozitív közéleti, kulturális, oktatás is, ha szükséges, akár politikai szerepet is. Intézményként. Sőt, a zenének, a művészetnek, a kultúrának, a nemzeti közösség építésnek hiteles fellegvárai lettünk és leszünk, ami egy kicsit engem jobban zavar, az, hogy néha múzeum leszünk. Megnéznek a turisták, milyen szép volt. Attól jobban félek. De ettől még nem leszünk Anyaszent Egyház. Nem leszünk élő Anyaszent Egyház. Nem leszünk Krisztus élő Anyaszent Egyháza. Pál akkor lesz Saulból Pál, a farizeusból Krisztus apostola katonája, amikor engedi, hogy átjárja ez a kegyelem. Engedi, hogy átjárja életét az irgalom. Élő egyház, mozgó, növekedő, kisugárzó, boldog és erős közösség akkor leszünk, ha mi is megtapasztaljuk a kegyelmet, Isten irgalmát, a lélek erejét, a felülről jövő lángot. Én, mint lelkipásztor, ezért imádkozom. Erre kérem Istent, hogy adja az ő erejét, adja az ő lelkét, adja az ő irgalmát, és itt.

És mi szegény balsorsú magyarok Európának abban a részében élünk, amely egyenesen démonizált régiónak mondható. Ha naptár szerint véget is ért a 20. század, azért lelkében itt maradt velünk. Nemrég azt mondta nekem valaki, Imre bácsi, verik a magyarokat Temerintől Dunaszeredahelyig. Azt mondtam neki, bizony ez nagyon szomorú dolog, de nem a legnagyobb baj. Sokkal nagyobb baj az, ha mi magunk magyarok verjük egymást. Ha bennünk magyarokban meglazul és szinte kipusztul a természetes egymáshoz való szolidaritás, az egység, amely egy népben természetes. Az a legnagyobb baj, ha mi magyarok nem szeretjük egymást, és itt jön egy nagyon érdekes dolog, pedig már régen azokat is szeretnünk kellene, akik nem magyarok. El kell ismernünk, hogy bizony megöregedett néppé lettünk, és ezt nem biológiai értelemben mondja, megöregedett néppé lettünk. Elfáradtunk, és kihalt bennünk nagyon sok minden. Ami ott kellene legyen bennünk, mint elevenítő erő. De azért a legnagyobb baj mégis az, hogy kereszténységünkben és hitünkben lehanyatlottunk. És ez minden bajunknak gyökere. Tehát elsősorban kereszténységünkben, hitünkben van szükség arra, hogy megújuljunk. Úgy tűnik, hogy valami megújulás azért van közöttünk, mert sokszínű a mi kereszténységünk. Először is van egy liturgikus kereszténységünk, aztán van egy kultúrkereszténységünk, vagy hogy is mondjam, egy humán kereszténységünk, és hát van egy hazafias kereszténységünk. És ne tessenek most engem a világért félreérteni. Mintha én ezeket megvetném, vagy leszólnám, csak azt kell mondjam, hogy hiába vannak ezek jelen közöttünk, ha az, amire szükségünk volna, egy áttörő, igazán áttörő lelki megújulás nincs. Az még nem érkezett el. És várnunk kell, és ezt a reménységet fenn kell tartanunk, és ebben hinnünk kell. És itt az igazság, hogy Jézus, aki meghalt bűneinkért, nem csak bűneinkért halt meg, hanem azért is, hogy elnyerjük a Szentlélek megújító erejét. Eddig az idézett. Ezért a mindent megújító, újjászülő erőért imádkozzuk mi is, kérjük a mennyei atyát, akarjuk ezt, nyissuk meg szíveinket. Amen. Kegyelem Istene, tegye áldottá az ő igéjét, hogy sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Amen.

Testvéreim, hirdetem a keresztény gyülekezetnek, hogy ma délután 5 órai kezdettel angol nyelvű istentiszteletet tartunk, tehát 5 órai kezdettel angol nyelvű istentiszteletet, amire mindenkit szeretettel várunk. Jövő heti alkalmaink minden szerdán, most már ez a nyári program alapján, csak szerdán 10 órától bibliaórát tartunk, amire mindenkit szeretettel várunk. És jövő vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet, 12-től német nyelvű istentiszteletet, 5 órától angol nyelvű istentiszteletet tartunk itt a templomban, szombaton pedig Dénes Emesse és Devrim Ilmaz Frigyét áldjuk meg egyházi szertartás keretében. Más alkalmakat is hirdetek, elég gazdag a jövő hét, hiszen kedden, június 22-én 6 órától a Reményi Galériában Katona Lajos vak szobrászművész és Katona György festőművész kiállítására kerül sor, tehát ez kedden 6 órakor, és a kiállítást követően, mintegy egybekötve ezzel, 7 órától kamara hangversenyt hallgathatunk meg itt a templomunkban. Németországi művészek lépnek fel, ki is van plakátolva, a Duo Pegasus előadásában orgonánál Oliver Deutsch és Gordon Kahn, Theo Bross, Bach, Ligeti, Fauré Dubois és Bruch műveiből fognak előadni. Tehát ez kedden 6-tól 8-ig fog körülbelül tartani. Szerdán 23-án este 6 órai kezdettel Járos Jandor keresztény kulturális műhely alkalmára kerül sor, szintén a Reményi Galériában a következő témában, akit ez érdekel, gazdasági hatékonyság vagy méltányosság, hát a méltányosság fogalmaz most már egyre inkább kezd bennünket érdekelni, Kádár Magor és dr. Juhász Jácint közgazdászok a meghívottaink, dr. László Attila alpolgármester lesz a házigazda, és Tibori Szabó Zoltán a moderátor. Mindezekre az alkalmakra mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk, aki esetleg kíváncsi, de nem jegyezte meg, ki is vannak plakátolva, úgyhogy meg lehet a pontos időket nézni. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, a Szent Léleknek közössége legyen, és maradjon mindnyájan velünk. Amen.

Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk! Mindenható örök irgalmas Isten, Jézus Krisztus Urunk Atya, menj, Föld Ura! Kérünk téged, pásztorolt szent lelkeddel anyaszent egyházadat, elhívott szolgáival, pásztoraival, őrállóival együtt, hogy mindenható örök igédnél megmaradjunk, a benned való élő hitben erősödjünk, az emberek iránti szeretetben és tiszteletben gyarapodjunk. Kételkedő, hitetlenkedő testvéreinek pedig mutasd meg a te végtelen szeretetedet, hogy megtérjenek te hozzád. És bennük megtalálják lelkük békességét, életük értelmét. Vedd oltalmadban kegyelmesen a világi felsőbséget, minden elöljárót, hogy országunkat, ezt a világot, isteni akaratod, jótetszésed szerint kormányozzák. De add meg nekünk azt is, hogy ellenségeinket és rossz akaróinkat is igazán szeressük, hogy azok irántunk megenyhüljenek és velünk békében kívánjanak élni, mindazokat, akik szomorúságban, betegségben, halál harcában vagy más nyomorúságban vívódnak, és azokat is, akik az igazságért, szent nevedért, háborúságot, fogságot, üldöztetést szenvednek, vigasztald meg Istenünk a te szent lelkeddel, hogy mindebben atyai akaratodat ismerjék fel, és fogadják el. S jól lehet sokszor bűneinkkel igazságos haragodat és minden büntetést igazán megérdemeltünk, mégis kérünk téged, irgalmas, szerető mennyei atyánk, ne emlékezzél vétkeinkre, sem a mi bűneinkre, hanem emlékezzél meg végtelen jóságodról, kegyelmedről és irgalmadról, és kímélj meg minket súlyos testi-lelki csapásoktól. Óvj meg minket a háborúságtól, a vérontástól, különböző ragályos és veszélyes betegségektől, elemi csapásoktól, ínséges időktől. Óvj meg minket idegen és káros tanításoktól, erőnket meghaladó lelki megpróbáltatásoktól, hirtelen gonosz haláltól. Áld meg, Urunk, a keresztény missziót, a keresztény nevelést, a becsületes munkát és kenyérkeresetet, a tudományt, a nemes művészeteket, és engedd, hogy a Föld megadja termését, mindazt, ami a test táplálására szükséges. Végül könyörgünk hozzád, örök Isten, a Földön élő egész anyaszent egyházaddal, és választottaid mennyei seregével egyetemben, mindazért, amért könyörögnünk kell, hallgass meg minket, Urunk. Add meg nekünk mindezt kegyelmesen Jézus Krisztusnak, a te egyetlen fiadnak, ami szeretett Urunknak, megváltónknak, kínos szenvedésért és haláláért, ki veled és Szentlélekkel Istenként él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Jöjjetek, testvéreim, tegyünk vallást a mi hitünkről. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.

és üdvös, hogy mi téged urunk, szentséges atya, örökké való Isten, mindenkor dicsérjünk, és adjunk hálát neked a te fiad Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodol a világról. Ezért dicsérik az angyalok a te dicsőségedet, imádnak téged a hatalmasságok, és félnek minden népek. A mennyek és minden mennyei hatalmak dicsőítenek téged egyetértő újongással. Velük egyesüljön a mi énekünk is,

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjátok, testvéreim, az áldást, Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját reád, és adjon neked békességet. Amen.

0: rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A párizsi ítélőtábla elrendelte Pál Fülöp herceg kiadatását a román hatóságoknak. Új fegyvert vetne be az állam adósaival szemben az ANAF. Ha tehetné, Erdélybe költözne Románia lakosságának jó része. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható. Most pedig következzenek a részletek. A párizsi ítélőtábla ma elrendelte Pál Fülöp herceg kiadatását a román hatóságoknak, jelentette be az igazságügyi minisztérium. A román királyi család hivatalosan el nem ismert tagját jogerősen 3 év és 4 hónap letöltendő börtönre ítélték korábban Romániában, a Banyászjai királyi birtok törvénytelen visszaszolgáltatásának ügyében. Az igazságügyi minisztérium közleménye szerint a párizsi ítélőtábla döntése fontos fejlemény az ügyben, és lezár egy 3 éve tartó eljárást. A tárca úgy értékelte, hogy a francia bíróság határozata a román-francia igazságügyi együttműködés sikere. A közlemény szerint a párizsi ítélőtábla döntése egyelőre nem jogerős, Pál Fülöp herceg pedig jelenleg hatósági felügyelet alatt áll. A román királyi család hivatalosan el nem ismert tagját 2020. decemberében a legfelsőbb bíróság befolyás vásárlása és hivatali visszaélésben való bűnrészesség miatt 3 év és 4 hónap szabadságvesztésre ítélte. A Banyászjai királyi birtok illegális visszaszolgáltatásával kapcsolatos ügyben, de az ítélet kihirdetése után elmenekült az országból. Saját online vásárterén keresztül értékesíteni az ANAF azon fizetésképtelen cégek javait, amelyeknek az állam a legnagyobb hitelezőjük, adta hírul a profit.ro. Ebből a célból az adóhatóság egyeztetni fog a fizetésképtelenségi szakértők országos egyesületével, jelentette be Mironel Páncorolyú, a pénzügyminisztériumnak alárendelt intézmény főtitkára. Az országos adóhatóság illetékesei szerint az e-licitáci platformon keresztül történő értékesítés növel az átláthatóságot és a tartozások behajtásának hatékonyságát. Az adóhatóság ugyanilyen módon tervezi értékesíteni a fizetésképtelen cégeknek az állammal szembeni adósságállományát. Ez jelenleg klasszikus árverések révén történik, amelyek nagyon átláthatatlanok. Az árveréseket akkor is megtartják, ha csak egyetlen licitáló jelentkezik, és volt rá példa, hogy 100 millió lejnél nagyobb adósságállományt a névértékkel megegyező kikiáltási ár kevesebb, mint feléért adtak el. Az adóhatóság ezért szeretné ezeket felvinni az online vásártérre, mivel az március 30-ai indulása óta fölöttébb sikeresen működik. Az első 2 hónapban 78 sikeres árverést bonyolítottak le rajta keresztül, az eladási árak átlagban 17%-kal voltak nagyobbak a kikiáltási árnál, s mintegy 15 millió lej bevételt termelt. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy mely romániai városban élnének a legszívesebben az ország lakói. Immár második éve Brassó a listavezető, de a jelenleg körvonalozódó trend szerint a nagyobb városok népszerűsége visszaszorulóban van. A dobogó első 2 helyét erdélyi városok foglalják el. A Jövőben látó városok intézete által közzétett a városi vonzerőt mérő index idei kiadása alapján Brassót, Kolozsvár követi, és érdekes fejlemény, hogy az erdélyi városok által leuralt top 10-ben a dobogó 3. fokán Konstanca áll, a tengerparti megyeszékhely 3 helyet előrelépve kaparintotta meg a bronzérmet. Az első 5-be még Temesvár és Nagyszeben fért bele. A lista további része a következőképpen alakul. A 6. Nagyvárad, majd Jászváros, Bukarest, Gyulafehérvár és Arad következik. A 2024-es kiadáshoz képest a legnagyobb pontszám növekedés Szörényvár, Szlátiná, Türkuzsiu és Nagybánya érte el. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,55 bani, 100 magyar forint pedig 1,48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma többnyire napos időre lehet számítani, esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az AgilePress hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Amikor a fáraó látta, hogy megszűnt az eső, a jég és a mennydörgés, visszaesett vétkébe, és konok maradt a szíve. Mózes 2. könyvéből a 9. fejezet 34. verse.

Vigyázzatok, testvéreim, senki ne szakadjon el közületek az élő Istentől, hitetlen és gonosz szívvel. Pál apostolnak a zsidókhoz írott levéléből a 3. fejezet 12. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
3: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravorldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben!
4: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
5: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
6: Reklám. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
7: Credo.
8: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a János evangéliuma 4. fejezetének a 15-től 19-ig terjedő versei alapján szól hozzánk, Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Ima fegyverek című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Olvasom Isten igéjét a János evangéliuma 4. részének 15-től 19-ig terjedő verseiből. Mondta neki az asszony: Uram, add nekem azt a vizet, hogy meg ne szomj hozzam, és ne jöjjek ide meríteni. Mondta neki Jézus: Menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Felelt az asszony: Nincs férjem. Mondta neki Jézus: Jól mondtad, hogy nincs férjem, mert 5 férjed volt, a mostani nem férjed. Ezt igazán mondtad. Mondta neki az asszony: Uram, látom, hogy te proféta vagy. Jön a samáriai

Asszony vizet meríteni, hozza az üres edényét, szomjas, sikertelen életét, ürességét. Nézzünk egy kicsit őszintén a lelkünkbe. Mi is van valójában odabent? Mit hordozok, tartogatok, öntözgetek lelkemben nap mint nap? Szomjúságának jele az öt házasság. Kivel volt a baj? Korábbi férjei mind kiadták az útját valamiért. Akkoriban az asszony nagyon ritkán kezdeményezhetett válást. A hatodik próbálkozás már a ma elfogadottnak tekintett együttélés. Háhasság, azaz próbáljuk meg, háha sikerül. A bűnesetre hasonlít ez, de kijavítva. A többre vágyó asszonyember ott rossz fán keresi a megoldást, és követi a férje. Most a kútnál a második Ádám Jézus irányít, de ezt kérve teszi. Kérve, mert nekem kell most jól döntenem. Nem, mint az előtt. És egyben felkínálja a legjobb megoldást. Az asszony megint két férfi között ingadozik. Az egyik az a hatodik, a nem férj, aki otthon szomjasan és éhesen várja, míg a másik igazi férfi, Jézus, ő is vizet kér tőle. Vajon nem isszuk ki, szívjuk ki minden élet nedvét a társunknak? Pók életforma ez a házasságban, vagy emberi kapcsolatokban. Egyik megeszi a másikat. Valójában mindenki éhes és szomjas. Ezért kézenfekvő, hogy egymást zabáljuk fel. A legközelebbi préda a legjobb. De akkor mi marad a társamból, ha kényelemből lerágok róla mindent? Tudjuk, hogy nem jó, de megtesszük. És nem szívesen ismerjük be, sőt, rossz néven vesszük, ha valaki rámutat, hogy elhibáztuk. Ezért inkább egyedül megy vizet húzni, jobb, ha nem szembesül azzal, hogy elrontotta és újra csak elrontja, és nem tud előrelépni. Mégis ott talál egy idegen férfit, aki ráadásul zsidó, és beleás a lelkébe. Kutat, ás benne. Sokszor csak magunknak, vagy még magunknak sem merjük bevallani, hogy nem látunk ki utat, kutat. Emiatt mindig ugyanazt a hibát ismételgetjük. Van egyáltalán kiút? Éppen ez a megható üzenet minden szomjazónak ebben a történetben, hogy egy eldugott faluban egy samáriaiért, akikkel a zsidóknak nem kellene foglalkozniuk, Jézus megáll útközben. Érette állt meg. Érette megy oda. Az egyért is. Csak érettem. Jézus eljön ebbe a faluba, és minden emberi, történelmi, vallási görcsön átlép. Mert zsidó ember nem beszél samáriaival, és nem kér szívességet tőle. Ezek tisztátalanok. Számon is kéri tőle ezt az asszony. Jézus viszont a lényegbe vág. Felfedi azt, amit próbál rejtegetni, bár mindenki tudja. Hiába kerüli ki a beszélgetést, lám egy ezer idegen belelát. Elmondott nekem mindent. Milyen jó, ami megváltunk. Látja, hogy küszködik ez a lélek, és nem ítéli el, csak megmondja, hogy tudja, mi a baj. És nem hagyja, hogy tovább kísérletezze, hanem hozza, felkínálja neki a megoldást. Így tesz velünk, veled is. Jézus, köszönöm, hogy értem jöttél. Szeretném engedni, hogy te kutass bennem. Amen.

Isten üzenete Adol Jáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a János evangélium 4. fejezetének 15-től 19-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, az Imafegyverek című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicsko Mihály Noémi.

imafegyverek. Kelletlenül bár, de kötelességtudóan minden évben meghívta a nagynénjét a nyári kerti ünnepségre. Az idén az utolsó pillanatban jutott eszébe az öreg hölgy. Mentegetőző meghívására ezt a választ kapta. Fiam, sajnos már késő. Éppen most imádkoztam esőért. A kegyes hölgy meséli a háború után a barátnőjének. Kegyelmes volt hozzánk az Úr. Szüntelen könyörögtünk, hogy tartson meg minket. Meghallgatta az imáinkat. A bombázás a város másik felét érte. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, el ne emészétek egymást. Pál apostol Galatákhoz írt levele, 5. részének 15. verse. Azt kérdezi a nagymama. És imádkozol-e minden este, kicsikém? Mire az unoka? Ó, természetesen. És ugye reggel is imádkozol? Kérdezi a nagymama. Reggel? Dehogy is. Reggel én sosem szoktam félni. Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakái, sem a sötétségé. Pál apostol Tesszalonikiakhoz írt levele 5. részének 5. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, az Imafegyverek című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét a viszont hallásra, békesség Istentől.

Ady Endre, álmom az Isten. Batyum a legsúlyosabb nincsen. Utam a nagy nihil a semmi. A sorsom menni, menni, menni. És az álmom az Isten. Vele szeretnék találkozni, az álmom. Nagy bolond hitben s csak ennyit szólni, Isten, Isten, s újból imádkozni. Nem bírom már harcom vitézül, megtelek Isten szerelemmel. Szeret kibékülni az ember, mikor halni készül.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Bodri és a lusta círmos. Gál halász Anna meséje. Bodri nagyon szeretett a gazdával menni, ha dolga akadt a faluban. Látszott, most is útra készülődik, mert éppen a lovakat vezette ki az istálóból. Bodri ideges lefelszaladgálással igyekezett a gazda figyelmét magára vonni, eredménnyel. Mi az? Te is jönni akarsz? Szapora farkcsóválással jelezte, igen. Na jó van, gyere. Az engedelem elhangzása után Bodri azonnal kirohant a kapu elé, nehogy a gazda meggondolja magát, és ülve várta a szekeret. Elindultak. Nem tartott sokáig az út, mert a gazda csak a lisztet hozta haza a malomból. A malom udvarán, az ajtóban, egy kosárban elnyújtózva feküdt a ház círmos cicája. Bodri rámordult, amint meglátta. Ilyen dolog időben, hogy lehet lustálkodni? A círmos méltatlankodó nyávogással jelezte, hogy ugyan már, ez az öreg puli hogy meri az ő délutáni szunyókálását megzavarni? Egyre hangosabban, olyan idegesítő hangnemben nyávogott, hogy vendégség ide, vendégség oda. Bodri, az egyébként békés természetű kutya, nagy haragra gerjedt, és dühös csaholással addig kergette a cicát, amíg az a kertben az első diófára felmenekült. Ettől kezdve farkas szemet nézett vele. A riadt círmos jobbnak látta, ha az ágak közé bújik, mert mit lehessen tudni? Talán még nem is olyan öreg ez a Bodri, és nagy indulatában még felugrik hozzá. Most már esze ágában sem volt nyávogni, inkább jól összeszorította a száját, nehogy akár egy nyikkanás is kijöjjön rajta. Bodri talán estig a fán marasztalta volna a megriadt cicát, de meghallotta, hogy a gazda őt szólongatja. Bodri, hol vagy? Gyere, indulunk haza! Hangzott a türelmetlen kiabálás. Ekkor vette észre, hogy a kutya a fa alatt ül, és kitartóan néz fel a fára. Gyere, megyünk! Hagyd azt a macskát, úgy látom, jól megijesztetted. Nem jön az le onnan még holnap se, nevetett a gazda. Bodri engedelmesen odaszaladt a gazdához. Néha hátranézve vakkantott egyet-egyet a kert irányába, a cicát figyelmeztetve. Elindultak hazafelé. Círmos csak akkor merészkedett le a fáról, amikor már becsukták utánuk a kaput, hogy elfoglalja helyét a kosárban, és most már zavartalanul szunyókáljon tovább. De azt elhatározta, máskor óvatosabb lesz a vendégségbe érkező kutyákkal, mert mit lehessen tudni, még rosszabbul is járhatott volna.

Most tartományom egyik szana, másik szét. Én lakom a közepét. Szana népe vásározik, szét is nyomban kirakodik. Szana szét, szana szét. Én lakom a közepét. Máskor a szoba két sarkában, más két kies tartományban. Egyik zene, másik bona, meg nem békélhetnek soha. Zene, ha zendül, bona már legott, veri a vödröt.

0: Sana se!
1: Zene
0: bana!
1: Sana
0: se!
1: Zene
0: bana!
1: Sana
0: se!
1: Míg
0: világgá nem szaladok én,
2: lakom a közepét.
0: Én lakom a közepét.

Tan színes tintákról álmodom. Mostan színes tintákról álmodom. Legszebb a sárga. Sok-sok levelet etintával írnék egy kis leánynak. Egy kis leánynak, akit szeretek. Krix-krakszokat, japán betűket írnék, s egy kacskaringós kedves madarat. És akarok még sok más színű tintát. Bronzot, ezüstöt, zöldet, aranyat. És kellene még sok száz, és ezer, és kellene még aztán millió. Tréfás lila, borszínű, néma szürke, szemérmetes, szerelmes, rikító. És kellene szomorú viola, és téglabarna, és kék is, de halvány, akár a színes kapuablakon.

Ak árnya augusztusi délkor a kapu alján, és akarok még égő pirosat, vérszínűt, mint a mérges alkonyat, és akkor írnék, mindig-mindig írnék, kékkel húgomnak, anyámnak arannyal, aranyimát írnék az én anyámnak, aranytüzet, aranyszót, mint a hajnal. És el nem unnám, egyre-egyre írnék, egy vén toronyba, szünes-szüntelen. Oly boldog lennék. Istenem, de boldog! Kiszínezném vele az életem.

megkérdik tőlem, mi az, ami jó? Elmondom, figyelj, csak néhány szó. Amit elébb tesz az élet, az fogadd el, de senkitől semmit ne várj el. Tudod az örök, a hip-hop, a lelkesedés, csak te tudod mindezt, ez nem kérdés. A lelket kövesd, és semmi más,

Az embereknek nem ugyanazt jelentik a csillagaik. Akik úton járnak, azoknak vezetőül szolgálnak a csillagok, másoknak nem egyebek csöpnyi kis fényeknél. Ismét mások, a tudósok számára problémák. Az üzletemberem szemében aranyból voltak. A csillagok viszont mind-mind hallgatnak. De neked olyan csillagaid lesznek, amilyenek senki másnak.

mert én ott lakom majd valamelyiken, és ott nevetek majd valamelyiken. Ha éjszakánként fölnézel az égre, olyan lesz számodra, mintha minden csillag nevetne. Neked? Egyedül neked. Olyan csillagaid lesznek, amik nevetni tudnak.

0: most tiszta.
1: Magyar közösségünkért az Ágnus Rádióval a 88,3 MHz-en.

Ez egy régen adott tudomány, a sejtjeimben nézem, a zene gyógyszer, bármi gond szorít. Józan doktorok majd írnak valamit, de többet ér, ha este játszani kell valahol.

sohasem lobognék. Mindenféle szélnek haragosabb volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játékot.

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja ígédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.